0: Laki egy rádió. FM 107.
1: Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
2: Ez reklám volt.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest-ssm.com oldalra. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. A Take Cover ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken, a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
1: Sok napsütésre számíthatunk. Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Ma kezdődik az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozó. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napirend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiai jogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű második blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csak nem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az előregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatokra önkormányzatok, vízközmű szolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csak nem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveztek ki. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ma kezdődik az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet.
0: Időjárás.
1: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
2: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. Évekig tartó betegséget is okozhat egy bizonyos kullancs csíp, és mondom a részleteket. A NÉBI, a Nemzeti Élelmiszerlánc és Biztonsági Hivatal hívta fel erre a figyelmet, folyamatosan kell védekezni a kullancsok ellen. A Szervezet Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója Nagy Attila arra mutatott rá, hogy a kullancsok nem csak az ember, hanem a házi állatainkra is nagy veszélyt jelenthetnek, főleg ebben az időszakban most, de meg kell különböztetni a ránk veszélyes betegségeket az állatainkra leselkedőktől. A kullancsok által terjesztett talán legfontosabb vírus a fertőző agyhártya gyulladás kórokozója. Ez házi állatokra kicsit kevésbé kockázatos egyébként, mint az emberekre, viszont jelentős veszélyt jelent. Érdemes tudni, hogy a tejtermelő állatokon keresztül még úgy is megfertőződhetünk, hogy nyers tejet fogyasztunk. Mondjuk én egyáltalán nem iszom már állati eredetű tejet, vagyis tejet, hanem növényi tejet, nem is, hogy csak fogyasztok, hanem készítek is, de tudom, hogy nagyon sokan nyilván szeretik és fogyasztják, de óvatosan. Ez ellen a betegség ellen létezik amúgy védőoltás, így akik tejtermelő állatokat tartanak, és nyers tejet fogyasztanak, vagy csak gyakran járnak a természetbe, akkor azoknak mindenképp ajánlott a megelőző vakcina használata. És hát ugye a másik, ami ismertebb, a Lyme-kór, ami egy baktérium, vagy baktérium terjeszti. A Nagy Attila hangsúlyozta, hogyha időben orvoshoz fordulunk, egyébként a Lyme-kór egy kezelhető betegség, ugyanakkor, ha nem kezelik, akkor nagyon komolyan húzódó hosszú távú, akár évekig tart betegséget is képes okozni. Szerencsére ma már többféle eszköz is létezik, amellyel eredményesen lehet védekezni a kullancsok ellen. Erről is, és még más kullancsokat érintő témáról is beszélgetett korábban Somogyi Betty kolléganőm, dr. Szőke Dániellel, Szigetszent Miklósi gyermekorvossal. Mutatom ezeket a fontos dolgokat, amiről ők is beszéltek a kullancsokat illetően.
3: Tombol a nyár, ilyenkor ugye rengeteg gyerkőc megy valamilyen táborba, de ugye ott vannak a nyári utazások, kirándulások, túrázások. Sajnos betegségek viszont nyáron is vannak. Milyen betegségek fordulhatnak elő mondjuk egy táborozás, illetve egy kirándulás során a gyerekeknél?
4: Igen, így van. Itt van a nyár, itt van a jó idő. Szerencsére mindenki élvezi, főleg a gyerekek szeretnek a szabadban játszani, pancsolni, viszont tudni kell, hogy bár jóval ritkábbak ilyenkor szerencsére a megbetegedések gyerekekben, ugye nincsen annyi felső légúti fertőzés például, de itt van számos más betegség, és sajnos veszély is rejtőzhet. Ilyenek például túrázás során, ugye a sokak által retteget meg, hát a legtöbben ugye undorodnak ezektől a ízelt lábúaktól, ezek közé tartoznak például a szúnyogok meg a kullancsok.
3: És mire érdemes figyelni így kullancsok, szúnyogok tekintetében? Hát mondjuk akár mielőtt elengedjük a gyereket egy táborba, az most mindegy, hogy ott alvos, vagy csak egy ilyen reggel viszem, délután elhozom, de ha kirándulnak erdőbe, vagy olyan helyen, igazából mindegy, a fűből is rádmászik a kullancs, teljesen mindegy, tehát egy Balatonparton is pontosan lehet benned kullancs. Mi az, ami nyilván az ilyen, nem tudom, érnek-e valamit ezek a sprék, amiket ugye így magunkra fújunk, minden ember bízik benne szerintem, hogy igen, valamit azért ér, de hogy gondolom van néhány dolog, amire még érdemes azért odafigyelni.
4: Igen, igen, nagyon jól mondod, az egyik legfontosabb dolog a megelőzés. Nagyon sokat is érnek ezek a sprék egyébként, tehát számottevően. Arra fontos odafigyelni, hogy a gyerekeknek lehetőleg érzékeny bőrre való pikaridin tartalmút, vagy esetleg nagyobbaknak ezeket a DEET tartalmúakat fújjuk, hogy ne legyen irritáló, utána pedig ne egy ekcémával, vagy egy bőrgyulladással jöjjenek be a rendelőbe, de a megelőzés már alapból sokat számít. Ezen kívül pedig bár undorító, de azért tudni kell, hogy a legtöbb esetben szerencsére a kullancs is veszélytelen. Ami fontos, hogy a szülők ne késlekedjenek a kivétellel, hogyha észrevették, hogy kullancs van a gyermekben, vagy akár magukban. Mert például a Lyme-kór, ami az egyik leggyakoribb, amit ugye terjeszt, és akkor ezen kívül pedig a másik, a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás. Mert például a Lyme-kórról ki van mutatva, hogy minél később veszük ki a kullancsot, annál nagyobb az esély, hogy megfertőzi az érintett gyermeket. Ez sokan ilyenkor orvosi rendelőbe vagy ügyeletre szeretnének rohanni, de egyrészt ez otthon is kivehető, másrészt
3: tehát a szülő is meg tudja oldani.
4: Így van, csak legyen mindig otthon, minden háztartásban javaslom egy erre dedikált Hát vagy kanál, vagy pedig még jobb, ez az újra használható csipesz, ami direkt erre van kitalálva.
3: De ez lehet patikába, illetve nem tudom, talán drogériába is megvásárolható.
4: Pontosan, pontosan. Ne aggódjunk, hogyha beszakadna a feje, vagy igazából a technikától nem kell annyira félni, mint inkább attól, hogy ne maradjon bent sokáig, mert akkor nagyobb az esély, hogy terjeszt bármilyen betegséget. Ez főleg a Lyme-korra igaz. A vírusos agyvelő gyulladásra sajnos annyira nem, az már az elején is bejuthat a véráramba. Viszont tudni kell, hogy az jóval ritkább a kullancsokban. Az csak minden századik, ezredik kullancs fertőzött azzal valószínűleg.
3: Meg ha jól tudom, ez ellen talán van védőoltás is, ugye? Hát ha én legalábbis úgy tudom, hogy talán Lyme-kor ellen nincsen, de hogy a agyvelő gyulladás ellen viszont létezik.
4: Így van, pont ahogy mondod. A Lyme-kor ellen még nincsen, régebben volt, aztán kivonták, és most már fejlesztés alatt áll egyébként, elvileg pár éven belül lesz újra. Az egy nagyon trükkös dolog, hogy a Lyme-kort hogyan kell kiírtani, mert azt már magában a kullancsban kell, a kullancsba kell, hogy bejusson az oltás, ezért bonyolult a helyzet.
3: Hát az egy kicsit bonyolultabb.
4: Viszont a
3: helyzet, mondjuk így, igen.
4: A vírusos agyvelő gyulladásra viszont már elérhető, így van, nagyon sokan kérik egyébként, teljes joggal, mert hát egyre aktívabb az életmódja, hál' Istennek az embereknek, a túrázás, a sport, a szabadban töltött idő egyre divatosabb, főleg itt az agglomerációban.
3: És a partján főleg, persze.
4: Igen, igen, és nagyon sokan kérik. Szerencsére elég kicsi még a térfogata is, úgyhogy nem is annyira fájdalmas, mint a többi oltás. És ez elérhető is, míg más oltásokból ugye nagy hiány van mostanában. És nagyon effektíven véd. Azért tudni kell, hogy alapvetően legtöbbször, hogyha el is kapja az ember ezt a betegséget, nem veszélyes, nem okoz súlyos megbetegedést, de persze ott van az az 1-2%, amikor viszont az idegrendszert
3: érinti. De úgy gyerekeknél sem annyira veszélyes? Tehát, hogy nem az a jellemző feltétlen?
4: Nem az a jellemző, így van. Viszont van az az 1-2%, ami pedig itt is ott van, ami miatt akár hosszú távú memóriazavarok, tanulási nehézség, stb. Is kialakulhat az agyvelő gyulladás miatt. Magának az oltásnak pedig, ennek az oltásnak tényleg alig van mellékhatása, vagy szinte nincs is.
3: Nekem például a kisfiam kapott, mert hát most vagy kettőt, vagy hármat, mert hogy ezt egyébként ugye ismételni kell. Megmondom őszintén, második gyereknél, a kislányomnál én konkrétan elfelejtettem, vagy valahogy nem volt nekem ez ilyen nagy fókusz, de itt mondtad nekem a zene alatt, hogy ezt bármikor el lehet végül is kezdeni.
4: Igen.
3: Viszont mikor érdemes, ugye a kullancsok nagy részt, hát már végülis az ilyen tavasz végétől megjelennek, ezt érdemes télen elkezdeni, vagy még elég tavasszal, hogy mondjuk mennyi idő alatt alakul ki a védettség?
4: Igen, ez egy gyakori félreértés, több szülőtől hallom, hogy neki valaki azt mondta, hogy ezt csak akkor lehet beadni nyár előtt jóval, hogy bár védett legyen a gyermek. Ez egy gyakori félreértés, beadható bármikor, van gyorsított eljárás is, amikor két hét különbséggel be tudjuk adni a kettő vakcinát. Ennek megfelelően a gyermek már védett lesz nagyon korán. A második oltást követő pár napban, hétben már biztosan védett.
3: Igen, mert itt úgy van, azt hiszem, hogy az első kettőt azt ugye elég hamar kapja meg a gyerek, viszont talán egy évre rá kapta a harmadikat, akkor hármat kapott nálunk is.
4: Igen.
3: És utána ezt szükséges azért ismételni, tehát egy kicsit
4: pontosabb.
3: Gyakrabban.
4: Igen, igen, igen.
3: És ha volt a lett egy kullancsa gyerkőcbe, és mondjuk a szülőknek sikerül is kívánni, érdemes utána azért elmenni egy ilyen kontrollra a gyerekorvoshoz, ugye akár hozzád, hogy megnézni egyébként akár a csípés helyét, vagy hát csak bármilyen kérdésekre mondjuk választ kapni, hogyha aggódó a szülő.
4: Természetesen bármikor fel lehet tenni kérdéseket, de alapvetően a kullancs önmagában nem veszélyes, azért is beszélünk most róla. Utána kontrollvizsgálat nem szükséges az orvosnál. Arra kell figyelni, hogy lesz a kullancs, akár beleszakad a feje, akár nem, azt egyébként magától kidobja majd a szervezet, az sem okoz gyakori megbetegedést, viszont lesz a kullancs csípés környékén egy kisebb bőrpír. Az önmagában nem jelent Lyme-kort. Viszont a 3. a 30. napig a csípés után megjelenhet egy másik, vagy arra rá egy nagyobb bőrpír, ami akár naponta 1-2 cm növekedhet. És hogyha ez a bőrpír eléri az 5 cm-t, akkor mindenképp fel kell keresni az orvos, mert akkor nagyon nagy az esélye, hogy Lyme-kóros. Vagy hogyha az a bőrpír elszíneződik, akár ilyen kékessé, akkor is
2: Fontos tehát a kullancsok elleni védekezés, természetesen a felnőtteknél és a gyerekeknél is, na meg a házi állatoknál is. Mindig óvatosan, meg hát nekem ugye azt tanította még régen anyukám, hogy mindig, amikor kín vagyunk a természetben, bár egyébként ma már ez akkor is igaz, ha a saját kertünkben leterítünk egy pokrócot és leülünk a fűre, hogy este zuhanyzás, fürdés előtt nézzük át a hajlatainkat, meg úgy egyébként is kicsit vizslassuk át a hajunkat is, a fejbőrünket, és akkor biztosan el lehet kerülni, hogy mondjuk a kullancs ott legyen bennünk, mert hogy észre lehet venni.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 922

0: 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatáson. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseményen egyebek mellett a Dunaparti fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már a tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyoggyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
5: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelen.
4: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szent Miklóson. Ismét működnek a hálózati vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Sziget-Szent Miklóson. Erről az Arias Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Sziget-Szent Miklós polgármesterével történt egyeztetés követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Arias Nonprofit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse. Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szent Miklósi tanösvény. Az ingyenesen letölthető digitális vándor applikáció a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi játékos feladatokkal, úgynevezett e-tanösvényeken keresztül. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a digitális vándor különlegessége, hogy a látogatóknak a túra során különböző feladatokat kell teljesíteniük, így élményszerű módon ismerhetik meg a helyszín természeti értékeit. Az alkalmazásban a felhasználók részletes információkat kaphatnak a Sziget-Szent Miklósi úszóláp élővilágáról, természeti sajátosságairól és különleges ökológiai értékeiről. Kiemelte, a feladatokat úgy alakították ki, hogy azok minden korosztály számára érdekesek legyenek, így az alkalmazás az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínál. A digitális vándor applikáció elérhető az okostelefonos alkalmazás áruházakban.
6: GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt és kiválasztja a Sziget-Szent Miklósi úszóláp tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A cifra szűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészeinek előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Koncertekkel, táncműsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gálaműsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Közlekedési információk következnek a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Erősödik a reggeli forgalom, erre hívja fel a figyelmet az Útinform, méghozzá a főváros környéki főbb útvonalakon. Tudjátok, ez leginkább az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalát, különösen Bakk térségét érinti, illetve a fővárosi bevezető szakaszt is. De ezen kívül a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglót közelében is lassan tudtok autózni, itt a Csepel-szigeten pedig szokásosan az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve lassabb egy picikét a haladás, illetve ahol én erősödő forgalmat látok még, az a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakasza, valamint a Csepeli út Szigetszentmiklósi szakaszán is azért van egy picike torlódás, de még azért nyári szünet van, szóval annyira nem jelentős. És augusztus 11-e van, ha minden igaz, most már teljes egészében jól járható a gyártelepi hévátjáró. Én nem jártam arra, ennyire korán reggel, viszont ha ti igen, vagy van bármilyen infotok a felújított gyártelepi hévátjáróval kapcsolatban, akkor azt nyugodtan írjátok meg 0620 95 95 107. Figyeljetek arra, hogy legyen nálatok egy palackvíz mindig az autóban, de nem csak az autóban, ha esetleg hévvel, busszal vagy más közlekedési eszközzel közlekedtek, akkor is, mert ugyan nincsen harmadfokú hőségriasztás jelenleg, viszont ma is nagyon meleg lesz. Mindenkinek jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép jó reggelt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Sős felnap, az ébresztő műsorunk. Kedd van augusztus 11-e. A Tiborcok, a Luizák, illetve a Zsuzsannák ünneplik a mai napon a névnapjukat. Isten éltessen titeket sokáig. És képzeljétek el, hogy ma van a maja időszámítás kezdete. Mert hogy egyes kutatások szerint ezen a napon kezdődött a maják időszámítása. A maják naptára három elemből épült fel. A hab, amely 18-szor 20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal, a Tolkien naptáruk 260 napos, 13-szor 20 napos hónap, amelyet Szentkör néven is említettek. Ez párhuzamosan számlál a napévvel. Aztán volt egy hosszú számítás elnevezésű időszámítási rendszerük is, méghozzá a Nagykör. Az időszámlálást körülbelül 5125 évente újból kezdik, és korszakonként számolják. Az új időszámítási kezdet pedig 2012. december 22-én kezdődött a majáknál. Az idő nem ér véget, hanem csak az időszámítás aktuális ciklusa. Tehát 5140 évvel ezelőtt kezdődött tehát nagyjából a maja időszámítás. Na jó, ez csak egy kis érdekesség volt, de nézzük is még meg, hogy milyen jeles napok és évfordulók tartoznak augusztus 11-éhez, mert hogy ma van egyébként Assisi Szent Klára ünnepe is. Ő volt Assisi Szent Ferenc egyik korai követője, a róla elnevezett apácarendnek a megalapítója. Aztán ezen a napon hunyt el, még egy picit maradunk a történelemnél, Hunyadi János hadvezér, aki Nándorfehérvárnál megállította az előre nyomuló törököket. 570 évvel ezelőtt, 1456. augusztus 11-én Zimonyban hunyt el. Aztán menjünk is tovább, mert hogy ma lenne 94 éves Bilek István nemzetközi sakknagymester, sakkolimpikon, háromszoros magyar bajnok és mesteredző is. Kétszeres ezüst és bronzérmes sakkolimpikon is volt ő. Háromszoros magyar bajnok 1963, 65 és 70-ben nyerte el a magyar bajnoki címet. 2010. március 20-án hunyt el. Aztán menjünk is tovább, mert hogy 84 évvel ezelőtt szabadalmaztatták a széles spektrumú frekvenciaváltó rendszert, amely a későbbi Wi-Fi technológia alapja lett. Hedy Lamarr színésznő és George Antheil zeneszerző szabadalmaztatta a rendszert. A Frequency Hopping Spread Spectrum rendszer rádiójeleket továbbított, gyorsan váltogatva a frekvenciát. Aztán menjünk is tovább, mert hogy 65 éves lett a mai napon Nemes István író, aki fantasy, sci-fi és romantikus ponyvaregényeket írt. Írói álnevei John Caldwell, Jeffrey Stone. Isten éltesse sokáig. Aztán 54 évvel ezelőtt hagyta el Dél-Vietnámot az utolsó amerikai földi katonai egység. A 21. gyalogezred harmadik zászlóalja volt ez az alegység, akik a Da Nang légibázis védelmét látták el. Aztán ma ünnepelni a 73. születésnapját Hulk Hogan, amerikai profi pankrátor, illetve színész, a Rocky 3-ban is szerepelt. Sajnálatos módon tavaly 2025. július 24-én hunyt el Floridában. A Today.com információi szerint, annak idején ezt egy évvel ezelőtt megírták, a halál oka hirtelen szívleállás volt. Aztán 38 évvel ezelőtt ezen a napon alakult meg az Al-Qaida, iszlám szervezet, amely a gazdag szaúd-arábiai vállalkozó Osama Bin Laden hozta létre, méghozzá még annak idején a Szovjetunió ellen Afganisztánban harcolt veteránokból állt az Al-Qaida. Aztán 12 évvel ezelőtt, 63 éves korában ezen a napon hunyt el Robin Williams, Oscar díjas amerikai színész, a Jó reggelt Vietnám és a Mrs. Doubtfire-nek a sztárja. Robin Williams 1951-ben született Chicagóban, egyedüli gyerekként nőtt fel, így tulajdonképpen sokszor azzal szórakozott, hogy komédiásokat utánzott, a gimnázium után pedig politológiát tanult és többször fellépett egyedülálló improvizációs humorával. Első szerepe olyan nagy sikert hozott neki, hogy saját sorozatot kapott, amit aztán 78-tól 82-ig az Egy Úr az űrből címmel végigjátszottak. A filmvásznon pedig először a Popeye című filmben szerepelt, még 1980-ban. Az Apa csak egy van, Mrs. Doubtfire, illetve az Agyament Harry, a 200 éves ember, a Halász király legendája, és a Holt költők társasága is a sikeres filmjei közé tartozik. A filmezés mellett 3 zenei albumot is felvett. Az 1980-as években túljutott egy komoly drogfüggőségen, 3 felesége volt, 63 évesen valószínűleg öngyilkosság következtében hunyt el. Végezetül pedig 92 évvel ezelőtt megérkeztek az első civil fogvatartottak az Alcatraz szigeti börtönbe. Az amerikai polgárháborúban az elfogott déli szimpatizánsokat és hadifoglyokat tartották benne fogva, majd több más erődítményből is ide szállították a rabokat. 1861-től hivatalosan is a csendes óceáni hadosztály katonai börtöne volt. Ezek voltak már a mai évfordulóink, augusztus 11-én itt a Lakihegy Rádió reggeli műsorában. Most pedig megyünk is tovább, méghozzá zenélünk egyet. Szól Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood közöse az Éden, aztán pedig jövök is vissza, megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. És természetesen mondom is a mai nyereményjátékunknak a részleteit, hiszen ne felejtsétek el, hogy egész héten itt a Süsfelnapban, illetve a Traffic Jamben Ági sávjában is nyerhettek tőlünk jó kis nyereményeket a Szigetszentmiklósi Summerfestre, ami ezen a héten augusztus 15-én a Sarokkert moziban el is tartol.

Ez volt az Éden, Metzger Viktória, Nagy Bogi és Miss Mood közöse itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában augusztus 11-én reggel. Na néhány szó arról, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel, aztán pedig mondom nektek a mai nyereményjátékunknak a részleteit, bár aki szemfüles, az már a közösségi oldalain olvashatta a mai kérdést. 7 óra után mi beszélgetünk majd hazai témával a Dunaharaszti Önkormányzat kommunikációs munkatársával a legfrissebb Dunaharasztit érintő aktualitásokról. Aztán pedig kedd van, tudjátok, este 8 óra után az Itt élünk című térségi riportműsorunk kezdődik. 7:30 és 8 óra között pedig hozunk nektek a ma esti Itt élünkből egy rövid részletet. Annyit előjáróban elárulok, hogy Petyko Ági Dunavarsányból jelentkezik majd. Na de nem is húzom tovább a kedélyeket, mert hogy ma is Summerfestes nyereményjátékkal készültünk nektek, hiszen tudjátok, Sziget-Szent Miklóson most ezen a héten szombaton augusztus 15-én elstartol a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál. A mai játékunk kérdése nagyon egyszerű, igaz vagy hamis, hogy a cifraszűr kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériában tekinthető meg. A igaz vagy B hamis. 0620 95 95 107. Ez az SMS és Viber számunk, ide várjuk a helyes megfejtéseket. Az üzenet után kérlek írjátok meg a keresztneveteket is. És hogy mi a nyeremény, 2 darab belépőjegy az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, ahol fellép a Napraforgó, a Kéve táncegyüttes is, illetve a Táncpanoráma színpadán bemutatkozik ezúttal Grúzia, Szlovákia és Chile is. Ezen kívül pedig a nyertes a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándékutalványt is nyer, szintén 2 fő részére. Tehát igaz vagy hamis, hogy a cifraszűr kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában tekinthető meg. A igaz vagy B hamis. 0620 95 95 107. Egészen 9:30-ig várjuk a helyes megfejtéseket, utána pedig sorsolunk. De mindig elmondom, hogy ha esetleg ma nem nyertek, akkor ne aggódj, mert hogy holnap is, csütörtökön is és pénteken is készülünk nektek jó kis nyereményjátékkal, és nem csak mi, hanem délután 3 után Ági és a Traffic Jamben is nagyon jó kis nyereményeket fog majd kiosztani, érdemes lesz őt is hallgatni majd. Most pedig megyünk tovább méghozzá Alexandra Stan We Are Free című dalával, 7 órakor pedig folytatjuk a legfrissebb hírekkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Sok napsütésre számíthatunk, folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése, ismét üzemel a paksi atomerőmű 2-es blokkja. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napirend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a paksi atomerőmű 2. blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az elöregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatokra önkormányzatok, vízközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. A programért felelős kormányzati szolgáltató központ élére átmeneti vezetést neveztek ki. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet.
6: Időjárás.
7: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi Bettel.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Térségünkben jelenleg azt kell elmondanom, hogy ahol erősebb a forgalom, az a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakasza, de egyébként ott is egészen jól lehet haladni. Valamint lassabb a haladás, méghozzá az 510-es úton, Taksony és Dunaharasztik között. Aztán az 51-es úton egészen jól tudtok autózni, mind a két irányban, talán szokásosan a Dunaharaszti szakaszon erősebb forgalmat tapasztalhatok, de egyébként annyira szerencsére nem jelentős. Végre elérkezett az a dátum, amiről már sokszor beszéltünk, ma már teljes egészében oda-vissza jól autózható a gyártelepi hévátjáró, mert hogy megtörtént ugye a felújítás, ahogy ígérték, augusztus 10-ig végeztek, úgyhogy ha esetleg arrafele jártok, akkor nyugodtan mondjátok el, hogy mit tapasztaltok. Egyébként a tervek szerint Bredák Szandi 8 óra után onnan majd bejelentkezik hozzám. Aztán élénk még a forgalom a második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, illetve Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton, Csepelen pedig úgy látom, hogy tulajdonképpen minden úton jól lehet autózni, bár egy útlezárás még van, a Csorbatói utca továbbra is le van zárva. Arra esetleg figyeljetek, hogyha ott autóztok. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a süsfelnap. Kellemes napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött Bredák Szandi
0: és Somogyi Betti, sziasztok!
4: És szokásunkat megtartottuk, jó szokásunkat, hívtuk hazai Tímeát, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársát, aki hétről hétre beszámol nekünk a dunaharasztiakat érintő aktualitások. Így itt van velünk a vonalban. Szia, Timi!
0: Szia!
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
4: Most is egy csokorra valót szedtünk össze, van itt minden, lesz majd a búcsúról is szó, de egy ilyen kis színes játékról is, ami majd egy alkalmazásban van, erről is mindjárt beszélünk, de kezdjünk egy kicsit komolyabb témával, mert hogy olvastuk a közösségi oldalon is, hogy az energiagazdálkodási intézkedéseket természetesen Dunaharaszti is figyelembe veszi, sőt, hát ennél jóval többet tesz a város, beszéljünk erről egy picit.
5: Igen, ennek kapcsán egyébként kérjük arra a harasztiakat, ez a környezet tudatosságnak az a része, amiért szinte apró lépés, talán egy negyed óra ügyintézést kell hozzá megtenni, hogy az ember a laptopján vagy a telefonján ír egy e-mailt. Arról van szó, hogy egy csomó mindent el tudunk már intézni elektronikusan is. Kell hozzá egy ügyfélkapu. Tehát a DAP alkalmazás egyébként nagyon sok mindenre alkalmas már. Például akkor, amikor a hivatal valamilyen hivatalos levelet küld nekünk, akkor nem muszáj, hogy ezt nekünk bedobják a postaládánkba, és akkor ott bár most az jutott eszembe, hogy elázik az esőtől, bár elázna az esőtől.
0: De egyébként igen, hát igen.
5: Postaládánkba már nagyon, nagyon jó lenne, de hogy ez ugye elfelejti az ember, kibontja, nem bontja, lerakta az előszobába, hova tettétek, stb. Úgyhogy ennél egyszerűbb és környezettudatosabb és papírmentesebb, hogyha az ügyfélkapunkon keresztül kapjuk meg a hivatalos okiratokat, nem csak okiratokat, hanem egyáltalán iratokat, hivatali levelezés, ez lehet bármi, ami az önkormányzattal kapcsolatos, és ön nem beszélve arról, hogy utána is lehet keresni, ugye ezeket le lehet menteni a tartós tárba, ha szeretnénk, hogy ne vesszen el az adott dokumentum. Arra kérünk mindenkit, dunaharaszti lakosokat, hogyha lehetséges, akkor az ügyfélkapun keresztül kérje a hivataltól, hogy az ügyfélkapun keresztül kérje ezeket az iratokat. Egyetlen e-mailre van csak szükség, bármelyik irodába, én most például azt mondom, hogy amit én is kapok ugye a postaládámba, akár a helyi adókkal kapcsolatos dolgok, akár a bármilyen értesítés, ami a polgármesteri hivataltól érkezik hozzá, mint dunaharaszti lakoshoz, hogyha én írok egy rövid e-mailt az adott irodának, akkor onnantól kezdve a DAP alkalmazásban ügyfélkapun keresztül tudom nyomon követni ezeket az intézkedéseket. Ugye akinek nincs ügyfélkapuja, az pedig először el kell menni egy kormányablakba, és akkor ott lehet kérni tényleg pillanatokon belül meg lehet ezt oldani, és el lehet intézni. És még egy érdekes lehetőség van, néha érdemes fölmenni a magyarország.hu nevű oldalra, mert egyre több olyan lehetőséget kínálnak, ami az elektronikus ügyintézésnek a területét bővíti, és tényleg az autó adásvételtől kezdve adók, hivatali intézések mind föl vannak sorolva, és van egy úgynevezett rendelkezési nyilvántartási felület, ami egyébként nem csak arról rendelkezhetünk, hogy a Dunaharaszti Polgármesteri Hivataltól kapjuk a DAB-ba, az ügyfélkapunkon keresztül az hivatalos iratokat, hanem egyéb más hatóságoknál is be lehet jelölni ezt. Úgyhogy kevesebb papír, kevesebb boríték, környezettudatosabbak vagyunk, papírmentesek is vagyunk mi magunk is. Én egész biztos, hogy csak azért szeretem jobban ezeket az elektronikus ügyintézéseket, mert évekre visszamenően is el lehet tenni azokat a fontos dokumentumokat, amelyek akár bizonyító erejűek is, mondjuk egy adóbefizetésnél.
4: Abszolút érthető egyébként, igen. Maradjunk még egy picit a komolyabb témáknál, mármint, hogy utána is komoly témáról beszélgetünk, de azért mégiscsak egy kicsit lazább, mert hogy 4 nappal ezelőtt szintén a közösségi oldalán, Dunaharaszti Város közösségi oldalán, hivatalos oldalán lehetett olvasni favizsgálattal kapcsolatban, fakivágással kapcsolatban. Ez azért is jó, hogy így megfogalmaztátok, és kérlek szépen, hogy majd itt is fogalmazd meg, hogy miről van szó, mert hogy lehet, hogy vannak némi félreértések a fejekben, így fakivágásokkal kapcsolatban, és jó azért ezt néha rendbe tenni.
5: Hát az első, amit szeretnék leszögezni, hogy mindenki rettenetesen érzi magát, amikor ki kell vágni egy fát. Akár a saját kertünkben van erről szó, nem beszélve arról, hogyha közterületen, hiszen pontosan tudjuk, hogy több évtized alatt nő meg akkorára egy fa, hogy a lombkorona hűsít, árnyékot ad, párologtat, tehát tényleg azt mondhatom, hogy a csapból is az folyik, hogy vigyáznunk kell a fáinkra. Elkerülhetetlen sokszor mégis, hogy inkább azt mondjuk cserélni kell. Facsemetéket tudunk csak ültetni azokra a helyekre, ahol közterületen kényszerűségből ki kell vágni egy-egy fát. Hamarosan, egyébként augusztus végén lesz majd pontosan a fakivágásnak az időpontja. Ezt egy úgynevezett minősített favizsgáló nézi meg az adott törzseket, fatörzseket, hogy elkerülhetetlen-e, vagy megmenthető-e a fa, tehát elkerülhetetlen-e a fakivágása, vagy még megmenthető. Például egy korona isítással, vagy valamilyen olyan gyógyszeres beavatkozással, a fáknak is vannak doktoraik, a fákat is lehet gyógyítani. De vannak olyan nagyon-nagyon idős betegfák, amelyeket sajnos már nem lehet megmenteni. Dunaharaszti környékén egyébként rengeteg nyárfa van, és az egyik sajnos leginkább betegségre hajlamos fafajta az a fekete nyár, amelyek őshonosak ugyan, és nagyon gyorsan növekednek, de az idős egyedeknél sajnos gyakori a korhatás, az odvasodás, a gyökérzet, a törzs és a koronának a szerkezeti állapota, az sajnos több esetben már olyan állapotba kerül, hogy nem lehet más csinálni, csak muszáj kivágni. Amikor a minősített favizsgáló szakember megnézi ezeket a fákat, arról természetesen jegyzőkönyvek készülnek, szakvélemény készül, és úgynevezett favizsgálati adatlap is készül, amelyeket egyébként mi közzétettünk a Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán, és az adott fákra is kitűzik ezt a szakemberek, hogy láthassák az emberek, hogy nem csak úgy adhok, egyik pillanatban azt gondolták, hogy azt ott ki kell venni egy fát vagy kettőt, jelen esetben egyébként 3 öreg, beteg, fekete nyárról van szó, a Pál László utca és a Máv alsó kereszteződésénél, amelyeket természetesen pótolni fogunk, és már azt is tudjuk, hogy keleti ostorfákat fognak odaültetni majd a szakemberek, ez egy ugyanúgy csekélyigényű, gyorsan növő fafajta, nagyon szép aranysárga őszi lombszíne van, és a madarak nagyon szeretik a termését. Igen, idő lesz, 10-20 év lesz, amíg megnőnek ezek a fák. Ugye Dunaharaszti minden évben több ezer fát ültet egyébként, és locsoljuk is őket. Sajnos minden évben látjuk azt, hogy ahogyan a szakemberek erre előre föl szokták hívni a figyelmet, körülbelül a facsemetéknek a 20%-a sajnos a leggondosabb ápolás ellenére is hát nem ered meg. Ezeket aztán újra kell pótolni, tehát a fákkal, a zöld területtel való munka az egy folyamatos vizsgálat, értékelés, facsemete beszerzés, és mindenki azért dolgozik, hogy Dunaharaszti zöld területe, zöld környezetünk az minél szebb legyen. Sajnos vannak olyan fák, amelyektől muszáj elbúcsúznunk, és egyébként olyan szép volt olvasni az embereknek a kommentjeiket is, hogy fájó szívvel gyászolják el ezeket a fákat. Voltak sokan, akik még gyerekkorukból fölhoztak emlékeket, hogy ott játszott azoknál a területeknél, emlékszik ezekre a fákra, amikor még a fák is fiatalabbak is voltak, és ő is fiatalabb volt. Hát a fák sem élnek örökké, sajnos a fekete nyárfa az egy olyan típusú fafajta, ami gyakran 70-80 éves korában már el kell tőlük búcsúznunk.
4: Igen, ezt szerintem fontos volt egyébként, hogy tisztázzuk, és köszönjük szépen, hogy ezt így részleteiben elmondtad, mert jó ezekről tudni. Ígértük, hogy egy kicsit lazább vizekre is evezünk. Egyrészt, ugye hát én is naponta szinte használom a Dunaharaszti DAP alkalmazást, és én is tapasztaltam meg, hát már egyszer meséltél is róla, hogy egy új kis funkcióval, szolgáltatással bővült. Erről is mesélj kérlek, meg hát nem mehetünk el amellett sem, hogy hát nem sokára már bizony augusztus 20-a haraszti búcsú.
6: Kezdődik a búcsú.
4: Ezekről még mesélj kérlek nekünk, Timi.
5: Igen. A DAP, ugye Dunaharaszti Város applikációja. A fejlesztő srácok, akik ezt az applikációt fejlesztették, teljesen ajándékba a saját maguk szórakozására is, és a város lakosságának örömet akartak szerezni, és létrehoztak egy játék menüpontot a DAP alkalmazáson belül, tehát hogyha elindítjuk a DAP-ot, és betölti a telefonunk a főoldalt, akkor a fő menüt, ott ezt úgy nevezük, ugye ezt én is tőlük tanultam, hogy ez a csempe menü, ezt jobbra el kell súlyítani, és akkor ott megjelenik a játékok menüpont, és hát ezeket a klasszikus játékokat lehet aknakeresőzni, meg akasztófázni, meg amőbázni, sudokuzni, és hát amíg az ember mondjuk a hívmegállóban áll, vagy a dugóban, azt nem ajánlom, egyébként csak akkor, hogyha buszon ül valaki, de akkor lehet egy kicsit szórakozni és játszani. Az amőba egyébként úgy van kialakítva, hogy egyedül nem lehet amőbázni, muszáj egy másik emberrel kapcsolatba kerülni ahhoz, hogy valamelyikünknek a telefonján el lehessen kezdeni játszani. Időtöltés, dugóban ülés, vagy csak valami fajta unatkozás kapcsán a nyár folyamán. Úgyhogy ezúton is nagyon köszönjük a fejlesztő csapatnak az ajándékát, és ajánljuk mindenkinek a DAP alkalmazást. Egyébként nem csak a játékok miatt, hanem tényleg ez megint az elektronikus ügyintézés miatt is fontos. A DAP-ban nagyon sok mindent megtalál, végtelenül egyszerűen néhány kattintással az összes hivatali telefonszámot, e-mail címet, a nyitvatartást be lehet jelenteni, akár illegális szemétlerakással kapcsolatos, hát most úgy mondom ezt, hogy felfedezéseket, tehát hogy arra is alkalmas a DAP, hogy egyszerűen egy kattintással, még fotóval és még GPS koordinátákkal is föltöltve már meg is a műszaki irodának az üzenet, hogy itt vagy ott találtunk illegális szemetet, és kérjük, hogy intézkedjenek. Nekünk nagy segítség ez, hiszen nem tudunk Dunaharaszti teljes közigazgatási területére mindenhol őrszemeket állítani annak érdekében, hogy pontosan lássuk a város minden másodpercében, a város életének minden másodpercében, hogy mi történik. Aki szeretné a DAP-on keresztül, még ezt is be tudja jelenteni.
4: Tök jó, nagyon jó kis funkciók. Na és akkor búcsú, igaz, még egy picit odébb van, de szerintem már lélekben egyébként sokan készülünk rá.
6: Hát már nincs is olyan messze.
4: Igen, meg hát Duna Haraszti egyébként híres arról, hogy minden évben meg tudja lepni a közönséget. Most mivel abszolút készültök?
5: Hát most azzal készülünk, hogy ugye azt már megszokhatták a harasztiak, hogy a búcsú kétnapos, és már 19-én este elindul a színpadi programok is elindulnak, már azért a büfé is elérhető a színpad környékén, és este pedig retro diszkó van, hát ez óriási siker minden évben, és aztán a 20-ai búcsú, az pedig már valóban a nemzeti ünnepen folytatódik tovább, és most azzal letjük meg a harasztiakat, hogy az augusztus 20-ai búcsút követő napon, augusztus 21-én pénteken este, ugyanúgy a búcsú színpadán, tehát a piac téren, 8:30-kor a Szájfel Szabad Madár koncert show érkezik Dunaharasztiba, amelynek a megtekintése ingyenes mindenki számára, aki szeretné hallani ezeket a nagyon nagy slágereket, amiket hát például az István a király rockoperából a Véres kardot hoztam, vagy a Szájfel Szabad Madár, ami a koncertsónak a nagy programja, de elhangzik majd az Olái Bolyaféle Magyarország is, vagy az Ismerős Arcok zenekartól a Nélkülednek a slágere, Varga Miklóstól például az Európa című sláger, és akik jönnek és énekelnek, Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit 21-én, pénteken este 8:30-től a búcsúnak a piactéri színpadához, helyfoglalás, érkezési sorrendben lesz.
4: Hát köszönjük szépen, hogy köszönjük, akkor ezt is így picit így, hát már hogy is fogalmazzak, így belengedted nekünk, igen, de hát nyilván majd mi is még fogunk erről külön beszélgetni Bettivel is. Hazai Tímának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának köszönjük szépen az aktualitásokat, egy hét múlva majd újra keresünk.
6: Van, köszönjük.
5: Én is köszönöm, hogy beszélhettünk, szép nyarat mindenkinek, sziasztok!

0: Trap kapitány és a The Sudrász dala szólt, ez volt a Szabad Esés itt a Laki Hegy Rádió ébresztő műsorában, viszont még gyorsan ebben a fél órában mondom nektek a mai nyereményjátékunknak a részleteit. Nyerhettek tőlünk két darab belépőjegyet az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, ahol fellép a Napraforgó és a Kéve tánc együttes, ezen kívül pedig bemutatkozik Grúzia, Szlovákia és Chile is. Továbbá a nyertes a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándékutalványt is kap két fő részére. Így szól a mai kérdésünk, igaz vagy hamis, hogy a cifraszűr kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériában tekinthető meg. A. Igaz vagy B. Hamis. Fél tízig várjuk a helyes válaszokat a 0620 95 95 107-es SMS és Viber számra. Utána pedig sorsolunk. Érdemes ma reggel is velünk játszani. A játék részleteit a Laki Hegy Rádió közösségi oldalain is megtaláljátok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor, te megálmodod, mi

0: Elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatásom. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseményen egyebek mellett a Dunaparti fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már a tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyoggyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
4: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelje.
3: Sokat tehet a lakosság a szúnyogok elszaporodása ellen. Tóth Pál hozzátette, a szakemberek szerint az egyik leghatékonyabb megelőzési forma a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok elsősorban az állóvízben rakják le petéiket. Érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a kerti vödröket, hordókat és egyéb vízgyűjtő edényeket, valamint gyakran cserélni a vizet az itatókban és a virágalátétekben. Fontos a vízelvezető árkok és ereszcsatornák tisztán tartása is, hogy ne alakuljanak ki kisebb vízfelületek. Kiemelte, a közösségi és az egyéni védekezés egyaránt hozzájárulhat a szúnyogártalom mérsékléséhez.
4: Itt gondolok arra, hogy például a pangóvizeket meg kell szüntetni. Tehát ha locsoljuk a virágokat és marad a virág alatt egy kis víz, azt jobban járunk, hogyha 7-8 naponta mindenképpen kiöntjük, már csak azért is, mert körülbelül ez az időszak 7-8 nap az, ami alatt kifejlődik egy-egy ilyen szúnyoglárva. Én ezért is tartom fontosnak, hogy most ezt a lakosságnak elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy próbáljunk meg közösen pangóvizeket szüntessük meg.
3: Interaktív módon is felfedezhető a Szigetszent Miklósi tanösvény. Az ingyenesen letölthető digitális vándor applikáció a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi játékos feladatokkal, úgynevezett e-tanösvényeken keresztül. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Szigetszent Miklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a digitális vándor különlegessége, hogy a látogatóknak a túra során különböző feladatokat kell teljesíteniük, így élményszerű módon ismerhetik meg a helyszín természeti értékeit. Az alkalmazásban a felhasználók részletes információkat kaphatnak a Szigetszent Miklósi úszóláp élővilágáról, természeti sajátosságairól és különleges ökológiai értékeiről. Kiemelte, a feladatokat úgy alakították ki, hogy azok minden korosztály számára érdekesek legyenek, így az alkalmazás az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínál. A digitális vándor applikáció elérhető az okostelefonos alkalmazás áruházakban.
5: GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt és kiválasztja a Szigetszent Miklósi úszóláp tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni.
3: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Szigetszent Miklóson. Ismét működnek a hálózati vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Szigetszent Miklóson. Erről az Arias Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Szigetszent Miklós polgármesterével történt egyeztetés követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Arias Nonprofit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse.
2: Sporthíreink.
3: Megkezdi a felkészülést a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben a legutóbb ezüstéremig menetelő Szigetszent Miklósiak még nem teljesen végleges kerettel vágnak neki a szezonra való belemelegítésnek. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, fiatal poszton még vannak náluk olyan játékosok, akik potenciálisan csatlakozhatnak a csapathoz. Hozzátette, a felkészülést védekező feladatokkal kezdik majd, mert az jobban segít az új játékosoknak beleszokni a rendszerbe, és persze egy-két új dolgot is kipróbálnak majd, hogy hogy a régiek se unatkozhassanak.
1: Legfontosabb, hogy két-három ember kapcsolatát próbáljuk majd minél jobban elmélyíteni, illetve olyan védekező helyzeteket veszünk elő, ami felgyorsítja egy kicsit a tanulást, és akkor párhuzamosan támadást és védekezést is tanulnak, miközben remélhetőleg sikerül olyan új gyakorlatokat is belehozni a képbe, ami a régieknek is kihívás, ez újdonság lesz. Abban bízom, hogy látványos lesz majd a fejlődés.
2: Időjárás.
3: Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, és csak kevés helyen alakulhat ki záporzivatar, leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti országrészben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, néhol megerősödik. Délután 33-39 fok várható.
2: Még több hír egy helyen.
6: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 évet töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A cifra szűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
6: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
6: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi Bettel.

0: girl, we need to run this back.
1: Közlekedési információkkal megyünk tovább a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Erre hívja fel a figyelmet az Útinform, az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, valamint az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán kell erősebb forgalomra készülnötök. Ezen kívül pedig a 11-es főúton Szentendre közelében, és itt a Csepel-szigeten pedig szokásosan az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve élénkebb a forgalom. Aztán mától teljes egészében autózható a gyártelepi Hévát járó, a MÁV közleménye szerint is, illetve, hát ezt majd megtudjuk pontosabban Beredák Szanditól is még hozzá 8 óra után, mert hogy telefonon bejelentkezik hozzám ide a stúdióba, ugyanis ő már bizony úton van a helyszínre. Aztán, ahol még egyébként élénkebb a forgalom térségünkben, az a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakasza, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán látok egy picikét élénkebb autóforgalmat, de annyira még nem jelentős. Ha nektek van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várjuk, jönnek is az elérhetőségek, vezessetek óvatosan.
2: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
3: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
1: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora továbbra is, a mikrofonok mögött pedig Somogyi Betti egyelőre, mert hogy Beredák Szandi már úton van Sziget-Szent Miklóson a gyártelepi Hévát járóhoz, ugyanis ma már teljes egészében járható, és onnan 8 óra után majd telefonon bejelentkezik hozzám, de aztán ő is visszatér majd a stúdióba. Ma este viszont 8 óra után lesz itt élünk, és a mai adásban Petykó Ági Dunaversenyből jelentkezik majd. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már rajta, hogy egy kedves szó, egy gyermekrajz, vagy akár egy apró papírból hajtogatott hajó elég lehet-e, hogy valakinek szebb legyen a napja. Sokan azt gondolják, hogy a segítségnyújtáshoz rengeteg pénz vagy hatalmas szervezet kell, pedig néha éppen a figyelem, a jelenlét és az összefogás a legnagyobb ajándék. Ma este az Itt élünk című riport műsorunkban egy dunaversenyi kezdeményezést mutat majd be Petykó Ági, ami gyermekrajzokból indult, mára pedig emberek százait kapcsolja össze. Jöjjön most egy kis ízelítő az esti műsorból.
5: Vannak emberek, akik nem csak észreveszik, hogyha valaki segítségre szorul, hanem tesznek is érte. Dunaversenyben néhány hónappal ezelőtt egy új közösség kezdte meg a munkáját. Az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület célja nem csupán az adományozás, hanem egy olyan összefogás megteremtése, amelyben mindenki megtalálhatja a helyét, akár segítőként, akár támogatóként. Hogy hogyan született meg ez az ötlet, milyen értékek mentén működnek, és hogyan lehet hozzájuk csatlakozni, erről beszélgetünk mai vendégünkkel, Medgyesi Melindával, az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület megálmodójával. Még mielőtt az egyesületről kezdünk el beszélgetni, egy picit szeretném, hogyha rólad is szó esne. Ki volt Medgyesi Melinda az Élethajó előtt?
6: Hát én bízom benne, hogy ugyanazt tudok maradni és tovább fejlődni. Két gyermekes anyuka vagyok, ikreim vannak, egy kisfiam és egy kislányom van, ők 9 évesek. Légzéstechnikával, meditációval, az emberi alapvető értékek oktatásával foglalkozom. Hangtálat is használok, önfejlesztéssel, tehát elég összetett komplex, amivel foglalkozom. 4 éves kortól foglalkozom gyerekekkel és felnőttekkel is.
5: Mindig is ez volt egyébként, amivel foglalkoztál, vagy előtte azért volt másfajta munkád?
6: Kereskedelemben voltam eddig, és felsővezető voltam, de mivel a gyerekek megérkeztek, így tudtam, hogy nyilván életmódot is kell váltsak, és ahogy egyre jobban bele süllyedtem az anyaságnak a létében, ugye nyilván a kellemes és a kellemetlen létében, próbáltam rá megoldást találni, és én 8 évig voltam az ikrekkel gyesem, kiéltem ezt, kihasználtam ezt a lehetőséget, és én tanultam, és elkezdtem magam átképezni, pontosan, mert már tudtam, hogy ez lesz a célom, hogy emberekkel foglalkozzak, és segítsek, mert a környezetemben is sok olyan ember volt, aki segítségre szorult, és mindig empatikusnak is éreztem, és segítőkésznek magam az összes munkahelyemet, sokszor vezetői létemre ez volt nem a pozitív, hanem inkább a negatív része, hogy sokkal-sokkal jobban az emberi értékekkel foglalkoztam. Aztán nyilván az ember kiég egy idő után, megváltozik az élethelyzete, a család fontosabb lesz, és úgy gondoltam, hogy segíthetnék az embereken.
5: Egyetlen ötlet azonban még nem jelent közösséget. Arra is kíváncsi voltam, hogyan lett néhány gyermekrajzból egy olyan kezdeményezés, amely ma már intézményeknek és kórházaknak is segít.
6: a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Iskola nagyon sokat segített, ott foglalkoztam több osztállyal is, meditációval, légzéssel, fejlesztéssel a tanárokkal, az elemi iskolába is a gyógypedagógiai részlegre, illetve fejlesztő csoportokkal. Nekem szinte az a tanév arról szólt, hogy fejlődjek. És igazából ott indult el egy lélekajándékkal. Nagyon sok rajzot kezdtem elkapni a gyerekek, től, illetve a meditációk és a foglalkozások mindig komplexek és összetettek voltak, és rajzkiállítást csináltunk, hogy egy ugyanolyan dolgot hányféleképpen látunk. Különböző színekben, térben, formákban, és nagyon tetszett a gyerekeknek. És aztán elkezdtek nekem kedves dolgokat, ugye fejlesztettük az érzelmi intelligenciánkat is, az érzéseinket felismertük, és nagyon szép kis leveleket kaptam, rajzokat, és innen jött az ötlet, hogy elkezdett gyűlni. Töménytelen mennyiség, ugyanis ott 16 osztállyal foglalkoztam, egy fejlesztő csoporttal is, meg egy gyógypedagógiai részleggel, tehát azért elég sok gyermekkel találkoztam. Itt hétfőtől péntekig folyamatosan ment a munkába a tanévbe, illetve a tanárokkal is, és nagyon-nagyon nagy gyakorlat volt nekem, nem csak szakmailag, hanem emberileg is, és innen jött az ötlet, hogy itt ez a sok rajz, ez sok értékes, és hogy azt mondják, hogy a gyermekeknek a rajz a lelkükből egy darab, és én valóban hiszek, és így gondolom, érzem is, amit ők kifejeznek a rajzukban, az írásaikban, hogy ez tovább kéne vinni. Közeledett karácsony, vettem úgymond nem is a fáradtságot, hanem így a lelki erőt hozzá, hogy megkérdezzek különböző szervezeteket, fogyatékkal élőket, nyugdíjas otthonokat, kórházakat, hogy mit szólnának hozzá, hogyha az ott lakóknak, dolgozóknak én ezt vállalom, eljutassuk. Nagyjából ez 3 évvel ezelőtti történet, olyan 800 és 1000 rajz között jutattam el ide az intézetekben. Ott már tudatosan csináltuk, tehát az iskola nagyon nyitott volt, és a tanárok is a gyerekeknek a szabad idejében rajzoltunk, illetve otthonról is érkeztek rajzok, tehát ez a kapcsolódás nagyon-nagyon jól megjött, illetve apró kis ajándékok. Fontos volt az, hogy mivel lélekajándék ne pénzbeli, ne tárgyi, hanem kézzel készült dolog legyen, ide becsatlakoztak családok is, mondhatom azt. Aztán tavaly még nagyobbat gondoltam, hogy neki kiállok, de megelőztek ezek a szervezetek, ahol voltam, és felhívtak, hogy olyan hatással volt a lakókra, az ott dolgozókra, hogy van, akinek a mai napig az éjjeli szekrényén ott van. Ott ugye nyilván beszélgettem velük, írtam karácsonyi mesét, felolvastam, tehát kialakult egy olyan nagyon jó kis légkör, amiben én is nagyon jól éreztem magam, nem éreztem magam feszélyezetve, kellemetlenül, illetve nyilván megható volt, mikor ott sírtak, ott felnőttek, hölgyek, férfiak, tehát ez nagyon jó érzés volt, mert a szó jó értelmében volt ez megható, és akkor én azt gondoltam, hogy ezt nem szabad abba hagyni, így kértem az iskola segítségét, és így csatlakozott be már a Petőfi, Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, hogy ott már biztosított helyszínt, hogy foglalkozásokat is csináljunk. Több mint 1500 rajz született, amit eljutattam, tudtam, hogy a következő évben ez már egyedül biztos nem fog menni, illetve ott Portik Évi is, a művelődési ház igazgatója mondta, hogy ezt ne hagyjuk abba, tehát ez ne karácsonyi legyen, és így mindenhonnan nagyon jól kaptam azokat a pozitív jelzéseket, ingereket, hogy valamit csináljunk. És akkor jött a következő ötlet, hogy akkor egy kórháznak, a Heimpál kórháznak is nagyon örülnének, hogyha csinálnánk rajzokat. Ott felkerestem a kommunikációs igazgató hölgyet, megkérdeztem, hogy csak úgy nagyjából, mert tudom, hogy elég nagy létesítmény az országban az egyik legnagyobb gyermekkórház, hogy hány lakója, hány dolgozója, nagyjából mennyi szülő. Nyilván változik, de mondjon inkább egy nagyobb mennyiséget. Hát 3-400 rajznak is örült volna, azt mondta, hogy 1500 biztos. 1574 darab rajzot sikerült eljutatni, illetve rengeteg sok plüss figurát, játékot, amit még időközben elkezdtünk gyűjteni, ez hatalmas nagy erőt adott. Itt már becsatlakozott dr. Csobolyó Eszter is, hogy akkor most segít, és ő segített nekünk teljesen ingyenesen, létrehozta nekünk az Élethajó Értékőrző Háló Egyesületet, úgyhogy én is nagy köszönet neki, és most folyamatos munkában vagyunk vele is.
0: Ha kíváncsiak vagytok a teljes beszélgetésre és az egyesületre, akkor hallgassátok ma este 8 órától az Itt élünk című riport műsorunkat, ahol Medgyessy Melinda, az egyesület elnöke lesz Petyko Ági vendége. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez továbbra is a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfelnap. Még gyorsan mondom is nektek a mai nyereményjátékunknak a kérdését, hiszen tudjátok, egész héten nyerhettek tőlünk nagyon jó kis nyereményeket a Sziget-Szent Miklósi Summerfestre. A mai nyereményünk 2 darab belépőjegy az augusztus 16-ai Magyar Gála műsor. műsorára, ahol fellép a Napraforgó és a Kéve tánc együttes, ezen kívül pedig bemutatkozik majd a színpadon Grúzia, Szlovákia és Chile is. Továbbá a nyertes a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira is egy ajándékutalványt kap két fő részére. Mondom is a mai kérdésünket, igaz vagy hamis, hogy a cifraszűr kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában tekinthető meg. A igaz vagy B hamis? Írjátok meg a helyes választ a 0620 95 95 107-es SMS és Viber számra. 9:30 után pedig Szandival hívjuk majd a szerencsés nyertest. Ne felejtsétek el odaírni a keresztneveteket sem az üzenet végére.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Sok napsütésre számíthatunk, folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülése. Zátonyra futott egy tartályhajó Omán partjainál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen a képviselők megemlékeznek a roma holokauszt áldozatairól, majd a napi rend előtti felszólalások és a határozathozatalok következnek. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű 2-es blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént, a folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Dunavíz szintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés továbbterjedését. A 400 négyzetkilométeres olajfolt csaknem akkora, mint egy magyarországi nagyváros, például Debrecen. kifizettették a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe, megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Ma kezdődik az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet.
7: Időjárás.
8: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
7: és Somogyi

0: közlekedési információk következnek a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Még mindig erős a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, különösen az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 11-es főúton Szentendre közelében, illetve az M1-es autópálya Biatorbágy térségében is jelenleg egy picikét elesett, ott is csak lassan tudtok autózni. Itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán látok erősebb forgalmat a térképen, illetve a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán is lassú a haladás, bár egyébként én úgy látom, hogy folyamatosan halad a kocsisor, azért még mindig nyári szünet van, nincs óvoda, nincs iskola, ilyenkor azért egy picikét mégiscsak könnyebb a közlekedés. Jól autózható mind a két irányban az M0-ás déli szektora, és tulajdonképpen a Gerinc úton is egészen jól lehet haladni Sziget-Szent Miklóson, és ha már Sziget-Szent Miklós, Bredák Szandi már oda is ért a gyártelepi hévátjáróhoz, hiszen befejeződött a felújítás, most már teljes egészében jól tudtok ott autózni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen a közlekedési helyzet. Nem sokára Szandi onnan jelentkezik be hozzám telefonon. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süs felnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok. Innen a stúdióból, és ahogy már elég sokszor beharangoztam, Bredák Szandi pedig odaért a gyártelepi hévátjáróhoz. Ugyanis a mai naptól befejeződött ugye a felújítás, és teljes egészében lehet használni. Szia Szandi, mit tapasztalsz ott a helyszínen? Milyen a közlekedés?
3: Szia Betty, és köszöntöm a hallgatókat. Valóban igen, itt vagyok Sziget-Szent Miklós gyártelepi hív állomásnál, és a helyzet az, hogy miután ugye már teljes hosszában jár újra itt a Rászkevei hív, tehát már gyártelepen nem kell hát pótlóbuszra, amit ugye eddig a Volánbusz biztosított átszállni, így abszolút zavartalannak tapasztalom a tömegközlekedést is, meg egyébként a forgalmat is. Tehát lehet, hogy nem tudom, egy 20-30 perc múlva már nagyobb forgalom lesz, de jelenleg egyébként én nem tapasztalok torlódást. Én is ugye a Buckaváros részből érkeztem, és direkt kifejezetten a mi úton keresztül jöttem, hogy tapasztaljam azt, hogy most van-e torlódás, vagy nincs torlódás. Én azt tapasztaltam, itt képzeld el, hogy nincsen. Illetve miután ugye említettem, hogy teljes hosszában jár újra a hív, konkrétan itt most egy ember várja a hívet, mert éppen az előbb vitte el a hív a Budapestre érkezőket, tehát hogy abszolút zökkenőmentesen megy. Egyébként még kint van itt, majd a Facebook oldalunkra teszek fel egy videót, még mindig kint van, sárga táblával jelzik a forgalmi változást, de ugye erre is az van írva, hogy július 18-tól augusztus 10-ig érvényes. Ugye augusztus 10-ig tegnapival hív csak közvágó híd felé közlekedett, ez viszont tulajdonképpen ma már lekerülhet innen ez a tábla, mert hogy ahogy szó is volt erről, valóban augusztus 11-ére, tehát kedre elkészült itt a felújítás. Egyébként most pont azt látom, hogy egy volánbusz közlekedik zökkenőmentesen át itt a hív átjárónál, illetve ugye újra működnek a jelzőlámpák, mármint ami a hív beszélzi, hogy jön vagy nem jön, illetve a sorompó is, úgyhogy igazából minden jó.
0: Minden visszaállt akkor a régi kerékvágásba, és azok az utcák, amik tudod, most a felújítás ideje alatt egyirányúak voltak, gondolom akkor az is megszűnt, és az autósok ugyanúgy tudnak közlekedni, mint előtte.
3: Így van, képzeld el, hogy pont most jött ki egy autó, ugye itt a gyártelepi orvosi rendelőtől, most is látok egyet, és már ki tudnak hajtani a műútra, mert az ugye korábban a felújítás ideje alatt nekik egy ilyen mellékútra kellett balra lehajtani, nem tudtak kihajtani a műútra, csak a buszok, illetve a megkülönböztetett jelzésű autók, de most már éppen most látom, hogy kanyarodik ki valaki a műúton éppen balra, tehát Taksony felé, de jobbra is, tehát a hévátjáró felé is már ki tudnak itt hajtani. Szintén majd a videóban, amit feltöltünk a Facebookra, lehet látni, hogy ugyan még kint vannak, tudod, ezek a időzenes jelzőlámpák, de már oldalra vannak fordítva, igazából sárgán villognak, tehát már nem azt a szél szolgálják, hogy a közlekedésbe beleszóljon, vagy segítse, hanem valószínűleg ma azt is el fogják majd innen vinni. Viszont egy dologra mindenképpen felhívnám az itt közlekedők figyelmét, mert azt azért itt tapasztalom, itt vagyok egy negyed órája, hogy a gyalogosok, bár ez lehet, hogy korábban is így volt, így ezt nem tudom, de azért előtt szeretettel sátszálnak itt a sineken keresztül Kaszul, hogy ez nem annyira biztonságos.
0: Én szerintem egyébként ez így volt korábban is, mert én is láttam már ilyet, igen.
3: Igen, éppen most mondják be egyébként, hogy vigyázzunk a vágány mellett, mert hogy jön a következő hív, és akkor ahogy látom, hát ez is most egyébként érdekes módon az előbb is Ráckeve felől jött, most ez is Ráckeve felől jön, és abszolút most látom, tapasztalom, hogy jól működik a közlekedés, pirosak lettek itt a lámpák, a sorompó is lemegy, meg hát ugye a lényeg az, hogy maga a felújítás megtörtént. Ugye az előbb említett, hogy itt állt innen a régi kerékvágásba, hát egy picit jobb kerékvágásba, mert valóban
0: hát igen, ez volt a cél.
3: Igen, felújítása, úgyhogy már nem kell ilyen gödröket kerülgetnie, hogy az ember átmegy a hév átjáról. Közben éppen most jön el előttem a hév, és akkor azt nézem, hogy igen, ez közvágó hív felé tart, és akkor pár utas már.
0: Hallom is így a háttérben.
3: Igen, illetve ugye tegnap Pertinsné Kácsor Andrea térségi parlamenti képviselője is 22 órával ezelőtt közölt a Facebook posztján ezzel kapcsolatban információkat, miközben azt, hogy ma gyártalapban a Máté vezetésével közösen indítottuk a hetet, a Szigetszamitós gyártalap átjáró felújításával kapcsolatos utolsó befejezés nyitások vannak még hátra, ugye ez már tegnapi hír, mától viszont valóban a hív és a volájáratok szempontjából is visszaáll a közlekedés a közúton. És akkor még annyi, hogy mi változott, azt írja Pertisné Kácsor Andrea, tehát valóban én is meg tudom erősíteni itt a helyszínen, hogy a hévsínek alatti évtizedek óta felújítatlan elkorhat szalcák betonajzatra lettek cserélve, ahol a sínek keresztezik a közutat, a beton helyett pedig egy gumi elemet fektettek le. És ugye, hogy miért is hasznos a változás a forgalom számára, hát például a korábbi előregedett szalcák miatt a hév szerelvények csak 30 km/órás sebességgel haladhattak át itt a kereszteződésben, és ez nyilván nem csak az utazási időt növelte meg, hanem a közúti forgalmat is rendszeresen feltartotta. A gépjárművel és busszal közlekedők minden áthaladáskor érezték a kereszteződés kátyúit, sőt volt, hogy károsodtak is egyébként sajnos a járművek. Az új korszerű pályaszerkezetnek köszönhetően gyorsabb és biztonságosabb az áthaladás, a közúti forgalom pedig egyenletesebbé vált, úgyhogy ezt Pertisné Kácsor Andrea parlamenti képviselőnk közösségi oldalán olvasom, és ezt szintén valóban meg tudom erősíteni. Én most itt nem tapasztalok torlódást sem, mert ugye a legutóbbi helyszíni bejelentkezésem után ugye sokan kommenteltek, jelezték, hogy jöjjünk ki délután, meg jöjjünk ki pár órával később. Én nem tudom, hogy te tapasztaltál-e egyébként ugye az elmúlt hetekben bármilyen fennakadást is, egyébként én nem feltétlenül, de nyilván lehet, hogy valaki rosszabbul járt. Szerintem túlélhető volt, és ahogy ígérték, így augusztus 11-én reggel már újra lehet.
0: Így van. Igen, egyébként én kevesebbet jártam abban az időben arra, de én sem, amikor mentem, nem tapasztaltam különösebb torlódást, viszont ma ki fogom próbálni így az új átjárót, mármint autós szempontból, mert hogy pont tökölfele kell majd mennem, úgyhogy fogok egyébként pont délután arra fele menni, úgyhogy majd esetleg holnap beszámolok róla.
3: Oké, egyébként még Pertisné Kácsor Andrea zárásként azt írta a közösségi oldalán, hogy köszöni nem csak a MÁFÉ munkatársainak a szakszerű munkavégzést, hanem a lakosság rugalmasságát is, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg méltó módon mondhatjuk azt, hogy megújult, illetve még így a végére ne felejtsük már el azt sem megemlíteni, hogy ugye az elmúlt időszakban elképesztő hőség volt, kánikula volt, sokszor felmerült ugye bennünk is a kérdés, hogy vajon tud-e itt folytatódni itt a munka, hogy napi 8-10 órát dolgoznak itt a szakemberek. Ugye Pertisné Kácsor Andrea nekünk is elmondta, parlamenti képviselőnk a rádióban, hogy ugye kiemelten figyeltek az itt dolgozókra, kaptak hűsítőitalt, volt lehetőségük klimatizált helyiségre menni, úgyhogy így nem kellett leállítani a munkát, ezért is készülhetett el itt időben. Úgyhogy innen a helyszínről én most ezt tudom mondani. Megint látok egy-két embert, aki így a síneken keresztül sétál. Hát
0: igen, ez elég veszélyes művelet, azt nem biztos, hogy kéne. Jól van, hát köszönöm szépen.
3: Hozzád a stúdióba, közben jön Pestről is egy hív, úgyhogy a másik irányból is abszolút meg tudom erősíteni, hogy jól járható hívvel is már itt ez a szakasz. Úgyhogy hát én most nem a hívre, hanem az autóba bepattanok és megyek hozzá.
0: Így van, várlak vissza a stúdióba. Köszönjük szépen Bredák Szandinak a helyszíni bejelentkezést. Amíg Szandi visszaér ide a stúdióba, addig még a témához kapcsolódóan azt még mindenképpen elmondanám, hogy egyébként június elején Vitézi Dávid bejelentette, hogy lecserélik a híveket. 45 új motorvonatot szerez be majd az állam a felszabadított uniós forrásokból, így a teljes flotta megújul a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalakon. Ezt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Az új szerelvények klimatizáltak és akadálymentesek lesznek. Egészen pontosan úgy fogalmazott a miniszter, hogy le tudjuk cserélni a teljes HÉV jármű flottát, a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalakon. És belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves mai szerelvényektől. A megkötött megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudunk vásárolni, azaz a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV vonalán is le tudjuk cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzés még az idei évben kiírásra kerül, az első szerelvények pedig nagyjából 2029-re megérkezhetnek, és mindez teljes egészében Európai Uniós forrásból kerül majd finanszírozásra. És ne felejtsük el, hogy ma is van egy jó kis nyereményjátékunk. Két darab belépőjegyet nyerhettek tőlünk az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, ahol fellép a Napraforgó és a Kéve tánc együttes. Ezen kívül pedig bemutatkozik Grúzia, Szlovákia és Chile is majd a színpadon. Továbbá a nyertes a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira is nyer egy ajándékutalványt két fő részére. A mai kérdésünk így hangzik: igaz vagy hamis, hogy a Cifraszűr kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában tekinthető meg? A igaz vagy B hamis? 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk. Ide várjuk a helyes megfejtéseket, 9:30 után pedig Szandival majd sorsoljuk a szerencsés nyertest. Maradjatok velünk, ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora a Süsfelnap.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatásom. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségiházban. Az eseményen egyebek mellett a Dunaparti fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már

0: tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyoggyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
1: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelje.
0: Sokat tehet a lakosság a szúnyog elszaporodása ellen. Tóth Pál hozzátette, a szakemberek szerint az egyik leghatékonyabb megelőzési forma a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok elsősorban az állóvízbe rakják lepetéiket. Érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a kerti vödröket, hordókat és egyéb vízgyűjtő edényeket, valamint gyakran cserélni a vizet az itatókban és a virágalátétekben. Fontos a vízelvezető árkok és ereszcsatornák tisztán tartása is, hogy ne alakuljanak ki kisebb vízfelületek. Kiemelte, a közösségi és az egyéni védekezés egyaránt hozzájárulhat a szúnyogártalom mérsékléséhez.
1: Itt gondolok arra, hogy például a pangóvizeket meg kell szüntetni. Tehát ha locsoljuk a virágokat és marad a virág alatt egy kis víz, azt jobban járunk, hogyha 7-8 naponta mindenképpen kiöntjük, már csak azért is, mert körülbelül ez az időszak 7-8 nap az, ami alatt kifejlődik egy-egy ilyen szúnyoglárva. Én ezért is tartom fontosnak, hogy most ezt a lakosságnak elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy próbáljunk meg közösen pangóvizeket szüntessük meg.
0: Nyaralás alatt sem feledkezhetünk meg a vitamin pótlástól. Az egészségünkről belföldi és külföldi üdülés idején egyaránt gondoskodnunk kell. Dr. Kun László Károly rádiónknak elmondta, nagyobb utazás esetén az állandóan szedett gyógyszereket érdemes előre kiváltani. A Dunavarsányi házi orvos emellett hangsúlyozta, hogy fájdalom és lázcsillapító nélkül semmiképpen se induljunk el otthonról.
2: Amikor pácienseimmel utaznak, én mindig szoktam nekik egy alapvető túlélési kis csomagot javasolni. Mindig érdemes, hogy legyen az embernél alapfájdalomcsillapító és lázcsökkentő. Pontosnak tartom, hogy legyen mindig C-vitamin, D-vitamin, bármilyen megfázásos vagy betegség alakul ki az immunrendszer serkentéséhez, ezek a vitaminok nélkülözhetetlenek. Szoktam javasolni, hogy vigyenek magukkal esetleg antihisztamin tartalmú gyógyszereket, csípésekre, allergiára. Az állandóan szedett gyógyszereket mindenképpen javasolt magukkal vinni a pácienseknek az utazásaikra is, még külföldre is. Ilyen esetekben már itthon előre érdemes feliratni és kiváltani azt a mennyiséget, amire szükség lehet.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30 láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süss fel nap Redák Szandival
3: és Somogyi

0: No, vissza is tértem közben a gyártelepi hívátjárónál. Jártam, ahogy hallhattátok, egyébként én azt tapasztaltam, hogy zavartalanul lehet ott közlekedni, viszont óvatosan, mert újra járnak arra felé a hívek. Ráadásul én azt tapasztaltam, hogy Ráckeve felől, legalábbis gondolom a reggeli órákban sűrűbben járnak a hívek, mint Budapest felől Ráckevére. Ugye, ahogy említettem, az alatt a negyed óra alatt is 2 hív jött Ráckeve felől Budapest irányába, és egy pedig az ellenkező irányba, úgyhogy újra lehet hívezni. Aztán erős a forgalom a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán a főváros irányában, ezt meg tudjuk erősíteni. Konkrétan dugó van, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Halászterki Lakihegyi szakaszán is sokan autóztok jelenleg, szintén a főváros irányába. Aztán, hogyha itt mentek tovább, mármint a második Rákóczi-Ferenc út felé, akkor a temető környékén rendőri jelenlétre figyelmeztetnek, úgyhogy óvatosan tartsátok be mindenképpen a sebességhatárokat, illetve ahol még rendőri jelenlétet látunk, az a Kert utca, illetve a Révsor találkozása, ez már a Soroksári szakaszon, illetve pontosabban ez még inkább Taksonyhoz tartozik. A lényeg az, hogy azon a területen is, meg egyébként mindenhol tartsátok be természetesen a sebességhatárokat, és akkor nem lehet baj. Kitettünk már egy videót a gyártelepi hívátjáróval kapcsolatban, amit ott a helyszínen készítettem nemrég, ha gondoljátok, akkor kommentben írjátok meg, hogy ti mit tapasztaltatok az elmúlt hetekben, és hogyan élitek meg, hogy átadták a felújított útszakaszt.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 3 perccel járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én közben visszaértem, ahogy hallhattátok, a stúdióba. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Mert hogy egyébként semmilyen torlódás, fennakadás nem okozott nekem gondot.
3: Én hogy annyira gyorsan visszaértél. Mm-hmm. Pont ugye itt volt Bogi, a gyakornokunk, akkor mm-hmm. érkezett meg, és mondtam neki, hogy nem, mondom, Szandi pont a gyártelepi hívátjárónál van, mondom, nem sokára biztos visszaér. Aztán konkrétan akkor már tipegtél be, hát mondom, igen, ez tényleg nagyon gyorsan sikerül.
0: Pedig közben még ugye leforgattam egy kis videót is, amit már meg is osztottam a Facebook oldalunkon. Igen, tényleg zavartalanul tudtam közlekedni, és akkor így átmentem az új felújított gyártelepi hívátjárón is, és nagyon-nagyon jó érzés volt.
3: Mondom, délután majd suhanok arra én is.
0: Igen, mert ugye eddig szlalomoztam, most meg csak így simán át lehetett suhanni, és azért
3: szétesett az autó alattunk.
0: Hát körülbelül, igen. Úgyhogy most tényleg senki ne értse félre, nekünk nincs így kiadva, hogy erről nagyon pozitívan kell kommunikálni, de az az igazság, hogy csak így tudunk, mert tényleg azért ez szerintem ritka, én őszinte leszek, én úgy álltam hozzá, hogy biztos, hogy nem lesz kész. Főleg úgy, hogy ugye, amit a helyszínről is
3: én
0: mondtam.
3: Én is elég kétkedve mondtam ezt az augusztus 10-ét, igen, de kész lett.
0: Igen. Igen, hogy ugye kánikula volt, hogy kérdéses volt, hogy egyáltalán az ott dolgozók bírják-e ezt a meleget, de nagyon szépen köszönjük nekik, mert bírták. Egyébként minden tiszteletünk a hívvezetőknek is, mert ráadásul ők nem klimatizált hívekben ülnek és vezetnek. Na, szóval a lényeg az, hogy szerintem ez egy példaértékű felújítás volt. Na de még mielőtt tovább megyünk a témánkat illetően, gyorsan elmondjuk a játékunkat, hiszen ma is zajlik a Summerfestes nyereményjáték. Mondom először, hogy mit lehet nyerni. 2 darab belépőjegyet az augusztus 16-i Magyar Gála műsorára, ahol fellépnek például a Napraforgó vagy a Kéve táncegyüttesek, ők ugye a helyi erőt erősítik és képviselik, illetve bemutatkozik a színpadon Grúzia, Szlovákia és Chile, vagyis az ő táncosaik. Ez még nem minden, mert továbbá a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándék utalványt is odaadunk majd két fő részére, illetve hát nem is mi, hanem a Szigetszent Miklósi Közösségi Ház, vagy ahogy sokan ismerik, a Sárga Ház. És akkor egy nagyon-nagyon egyszerű kérdésre várjuk a választ. Igaz vagy hamis, hogy a cifraszűr kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház aula galériában tekinthető meg? A. Igaz, B. Hamis. 0620 95 95 107, ez ráadásul nem csak egy SMS szám, hanem Viber szám is. Egyébként megsughatjuk, hogy a tegnapi nyertesünk is
3: a Viberen. Egyébként pont Viberen írt, igen. Úgyhogy igen, akár arra is lehet írni.
0: Tényleg egyébként nagyon szívesen visszahívnám, azt hiszem Zsófinak hívták, hogy milyen volt a vájánál, mert éppen ugye a buszra tényleg szállt föl, és vitte a hugát.
3: Pont ment mozizni, és ugye tegnap ráadásul egy páros belépőjegy volt a Sarokkert mozira. Igen. A nyereményünk, úgyhogy tulajdonképpen ő szombaton is egészen biztosan mozizni fog.
0: Igen, igen, hát akkor ezek szerint ők ilyen nagy filmfogyasztók. Na, hát megint van egy olyan témánk, ami már egy picit az iskola felé tendál, de hát azért valljuk be, hogy
3: közeledik, igen, az iskola.
0: Igen, igen, nem is olyan lassan már itt van a nyakunkon.
3: Bár tudod, azt szokták mondani, hogy a gyerekek nem annyira örülnek, a szülők meg azért ilyenkor egy kicsit kivirulnak, hogy véget ér a hosszú iskolamentes szünet, megnyerő szünet.
0: Igen. Igen, közben itt próbálom megnyitni a cikket, amit küldtél, de valamiért nem tudom, de a lényeg az, hogy ugye 35 perces tanórák jöhetnek esetlegesen.
3: Uh-huh. És hát kevesebb leckét is javasolnak az alsósoknak. Ez az alsósokra vonatkozik, igen. Tehát, hogy gondolom én a felsősoknak akkor viszont marad a, hát a hagyományos 45 perces.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés. Mi is már többször beszélgettünk ugye arról, hogy sőt, egyébként éppen a múlt héten vettünk fel Szifangok podcastet, és majd lesz egy vendégünk, aki nagyon sokat foglalkozik diákokkal, gyerekekkel, igaz, hogy önvédelem szempontjából, de hát 4 gyerekes édesapa egyébként, szóval, hogy van ebben tapasztalata, uh-huh. És vele is pont erről beszélgettünk, hogy egyszerűen főleg az elsősök, másodikosok, vagy akár a speciális nevelési igényű gyerekek képtelenek 45-50 percet, legalábbis a mai gyerekek
3: a
0: már.
3: Mai gyerekek.
0: Valljuk be, hogy megváltozott a
3: világ. Nálunk ez más volt, akkor még nem volt ennyi rohanó. Hát egyrészt digitális eszköz, meg nem volt akkor a rohanó világ sem, szerintem.
0: Ennyire nem hiszed el, képzeld el, hogy, és ezt persze mindannyian tudjuk, hogy nem jó, de közben egyszerűen el kell ismernünk, hogy van. Tehát, hogy bármennyire is nem jó, valahogy alkalmazkodni kell szerintem a helyzethez. És képzeld el, hogy nekem mesélte egy rokonom, aki most érettségizett, egy srác, aki egyébként úgy nőtt fel, hogy igazából, hát azt mondom, hogy gamer, de már szinte, mert hogy nagyon-nagyon sokat uh-huh. videójátékozott. És képzeld el, hogy azt mondta, hogy sajnos, mondjuk én egy kicsit így ezt szomorúan hallom, de ez tény, hogy például ők is voltak most moziban, és megnézték az előzetesét, egy másfél perces videót. És ahogy az anyukája mutatta neki a videót, hát ő úgy volt vele, hogy neki ez unalmas már normál sebességgel, és felgyorsította,
3: jaj,
0: és
3: kétszer,
0: egy film előzetes felgyorsított.
3: Igen, ezt kartam, hogy tényleg másfél perc, kettő.
0: És azt hiszem kettőszörös, de lehet, hogy többszörösére gyorsított fel, és ő neki az volt már így, az az ingere.
3: De
0: az
3: mi
0: az
3: lesz
0: inger
3: a mi gyerekeinkkel? Ők már ilyen tízszeres gyorsításba érted, csak ilyen felvillanó képkockákat látnak.
0: Nem tudom, de hogy ezt most kimondtad, kirázott a hideg, szóval...
3: Pedig azért nem tudom, olyan már nekem is volt, hogy mondjuk nyilván tartalmilag unalmas volt egy trailer, de az éppen azért, mert az a film mondjuk biztos voltam benne, hogy nem fogom megnézni, de hogy a tempója volt igen. lassú, azt sosem éreztem. Hát nyilván mi egy kicsit azért más generáció is vagyunk, de hogy ez hihetetlen, hogy még azt is felgyorsítják, ami amúgy 2 perc önmagában vagy.
0: Ez sok szempontból hihetetlen egyébként. Egyrészt igen, hogy már egyszerűen az idegrendszerenek nem inger, nem elég inger az, hogy van egy másfél perces tréler, ami ráadásul egy tréler, az pont arról szól, hogy annyira gyors, minden izgalmas rész benne
3: minden,
0: van.
3: Igen,
0: tehát, hogy nem egy
3: sokszor
0: unalmas.
3: Pont az a baj, hogy lelövik, most igen. nem azt mondom, hogy minden esetben lelövik a poén, de nagyon-nagyon sok minden egyébként így benne van.
0: Igen, igen.
3: Ha nem jól vágják össze.
0: Igen, egyébként nekem volt már olyan borzalmas mozi élményem, hogy a tréler nagyon jól sikerült, és kiderült, hogy minden jó rész benne volt a trélerben, az összes többi sallag meg baromi
3: unalmas
0: volt.
3: Akkor viszont az valahol egy jó tréler volt, mert
0: az jó volt.
3: Becsábított a moziba.
0: Egyébként igen, ez valóban igaz. Na, és hogy tök érdekes, hogy gondolkoztam, hogy nekem van-e ilyen, és képzeld el, hogy én is van, hogy másfélszeres gyorsítással hallgatom, amikor a barátnőim küldenek nekem hangüzenetet. Igen, de azért, mert az egy emberi beszéd, tehát, hogy emberi beszédet van benne, tudod, ez az ő, meg gondolkozik.
3: Persze, az végül is jogos.
0: Miután így, nem tudom, éppen van 10 percem, hogy A-ból B-be eljussak, és akkor elindítom, ugye szeretném meghallgatni, és valamikor zavar, és akkor visszaállítom egy normálra, uh-huh. de valamikor picit felgyorsítva hallgatom, mert ugye, de nem, tehát, hogy tényleg az élő beszéd az megint más, na, de visszatérve ezt csak azért hoztuk ugye be, hogy a mai gyerekeknek teljesen más az inger küszöbük. És hát ugye ehhez igyekszik egyébként hozzá alkalmazkodni a közoktatásért felelős államtitkár gondolata, mert hogy Kokaini Lányi Marietta dobta be ezt a témát, hogy akár 35 perces tanórák is jöhetnek az alsó tagozatokon. Igen. 14 pontos javaslatcsomagot küldött az iskoláknak az államtitkár.
3: Egyébként az a cím, hogy legyen élmény a tanulás, itt most a Telexen pont azt olvasom, és ugye tulajdonképpen igen, ez az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében született, tehát hogy kifejezetten az alsósokra érvényes ez a 14 pont.
0: Amit olvasok, egyébként nekem az jön le róla, hogy ez olyan, mint a Waldorfhoz hasonló, tehát nem feltétlenül pont olyan.
3: Hát de ugye... jó, mert ez állami vonatkozásban, tehát hogy állami iskolákban.
0: Igen. Ugye a Waldorf, nem vagyok annyira otthon a témában, de azt tudom, hogy ők azért jóval rugalmasabban kezelik.
3: Ilyen élményközpontú, kevésbé. Én úgy tudom, hogy ott talán jegyeket sem kapnak egyáltalán, de még lehet, hogy 8-ig sem, tehát most ezt annyira nem tudom, de nem nagyon van osztályzás.
0: Igen, igen, meg ugye tényleg rugalmas, mint ahogy itt igen. is azt írják, hogy a legyen élmény a tanulás elnevezésű program célja, hogy az iskolai mindennapok jobban igazodjanak a kisgyermekek életkori sajátosságaihoz. A dokumentum rugalmasabb napkezdés saját beszélgető körrel, mesehallgatással, közös olvasással, vagy akár mozgásos ráhangolódással. Én emlékszem, hogy körülbelül már vagy 10 éve is forgattam egy olyan, és akkor ugye azért forgattunk róla, mert az még nagyon meglepő volt, hogy volt olyan matek tanár, aki úgy kezdte az általános iskolában az órát, hogy előtte pár gyakorlatot, mozgás tényleg? Gyakorlatot csináltak, sőt, volt, hogy úgy számoltak, hogy közben nem tudom, a bal kezedet tedd az orrot hegyére, és akkor add össze az 5 meg a 8-at. Tehát, hogy most nyilván csak egy bugyuta példát mondtam, de hogy azért vannak már olyan pedagógusok. Más kérdés, hogy a rendszer mit gondol mindenről, de én azt látom, akkor így ez alapján, hogy nyitott kezd lenni az iskolai rendszer erre, hogy tényleg...
3: Abszolút, igen.
0: Azt valljuk be, hogy nekünk nagyon sokszor kínszenvedés volt egy-egy óra, és jaj, nem nagyon. Élmény volt
3: hát
0: a tanulás.
3: Kicsit sem volt élmény. Én így, hogy nekem idén még maradt pont egy évet az oviba a kisfiam, amit most azért sem bánok, mert hogy nyilván ennek kell egy kis átfutási idő, tehát hogyha ezt el is fogadják, ezt a javaslatcsomagot, de én tökre örülnék neki, ha ő már egy ilyen iskola rendszerben kezdeni az iskolát. Meg egyébként itt pont benne van az is, ez kicsit azért hajazhat akár az ovira is még, ugye főleg a piciknek, hogy javasolják, hogy akár havi rendszerességgel szervezzen az iskola ilyen komplex napokat, ami ugye az oviba is rendszeresen van, víznapja, mit tudom, erdőnapja, kert, könyvtári, múzeumi, művészeti nap, mert hát végül is ez az élmény a gyerekeknek, hogy valamihez tudnak úgy még jobban kapcsolódni, nem csak a szürke hétköznapok, hogy bemegyek, tanulok, hanem vannak változatosabb napok. Szerintem ez tök jó.
0: Hát meg ez egyébként szerintem nem csak élmény, hanem tanulás is. Tehát úgy tanul, hogy észre sem veszi. Tehát igazából ez a legjobb
3: ez
0: tanulás.
3: Ez lenne olyan, mint hogy bemagolod, igen.
0: Pontosan, pontosan. Egyébként a javaslatcsomag korlátozná az alsósok házi feladatainak mennyiségét, a testnevelést pedig több szabadtéri játékkal, sétával, néptánccal, közösségi mozgással tenni élményszerűbbé, a természettudományos és matematikai ismereteket pedig kísérletekkel, környezet megfigyeléssel és gyakorlati feladatokkal kötnék. Össze a dokumentum a rendszeres témanapokra, hogy te is említetted, a mindennapos mesélésre, az iskolai bántalmazás megelőzésére is kitér. Most nyilván nem olvastuk el ezt a 14 pontos csomagot, de így...
3: belőle. Viszont azon így megakadt a szemem, figyelj, szerintem ez tök jó, hogy az első év folyamon ne legyen kötelező otthonra az írásbeli házi feladat, sőt, hétvégére és a szünetre is csak kivételesen adjanak feladatot. Hát gondolj bele, itt 6 éves gyerekekről beszélünk, jó, nálam pont a kisfiam 7 lesz, de teljesen mindegy, mire iskolába megy. Pici gyerekek szerintem még, akik így hirtelen kikerülnek az óvodából, és legyen már valami átmenet. Pontosan. Amit szerintem bele. Eddig ugye nem nagyon volt.
0: Így van, és ez tök jó, amit mondasz, mert erről akár majd csinálhatnánk egy külön műsort is szakember rá, hogy kellene ez az átmenet. Tehát, hogy
3: legalább az első évben, igen.
0: Igen, az, hogy elvárjuk egy pici gyerektől, most képzeld el, hogy mi felnőttek is, egy új munkahely van, az mennyire megterhelő, és elvárjuk azt egy óvodás gyerektől, aki még ott délután, egyik nap még azt mondja az óvónén, hogy aludjál már, Pistike, mert a másik nap meg nem szabad aludni, vigyázban kell ülni, nem
3: délután
0: tudom, mennyit
3: még
0: kell.
3: Igen. A napköziben, amíg anyukádék nem jönnek érted. Igen, tehát hogy ez ilyen bedobnak a mély vízbe, szó szerint.
0: Igen, közben mondja, van az a tábor, aki azt mondja, hogy jó, hát de mi is így éltünk. Már ezt egyszerűen fel kell fognunk, hogy más
3: tényleg
0: világot
3: így volt, más,
0: így volt, túléltük. Az más kérdés, hogy kiben milyen nyomot hagyott, hogy szeret tanulni, szereti-e olvasni, vagy
3: hát teljesen elvezte. Ez nagyon egyénfüggő. Meg hogy azért milyen volt otthon tényleg akár a szülői támogatás.
0: Igen, meg attól, mert régen volt valami, egyrészt változik a világ, másrészt nem kell örök élet plusz egy évig mindig ugyanazt csinálni. Persze. Na, úgyhogy mit gondoltok mindenről? Igen, nekünk tetszik egyébként.
3: Nekem így és gyerekes szülőként tetszik.
0: Abszolút. Most, amit mondtál, hogy benne van a pakliban esetleg az, hogy a mi gyerekeink már ebben a rendszerben járhatnak iskolába.
3: Szerintem hát az... az már egyébként, ha elfogadják, akkor addigra benne van. Akár tök tényleg jó. A te kislányodnál, akár az én gyerekeimnél, igen.
0: Várjuk. Mit szóltok mindehez? 0620 95 95 107.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategória társakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5.980.000 forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
4: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
6: Volkswagen.
7: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély Tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély Tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély Tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
8: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Sok napsütésre számíthatunk. A Hormuzi szorosban a kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Elkezdődött az 54. tokai írótábor. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése, 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírás Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban, a kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy egyötöde haladt át a Hormuzi szoroson, amely a cseppfolyósított földgáz és a műtrágya szállításának is fontos útvonala. Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés továbbterjedését. A 400 négyzetkilométeres olajfolt csaknem akkora, mint egy magyarországi nagyváros, például Debrecen. Kifizettették a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A több családból álló csapat a tiroli Alpokban indult a hegyekbe, megfelelő felszerelések nélkül. Kisgyermekek is voltak velük, akiket babakocsiban vittek. Többször letértek a turista útvonalról, végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet.
9: Időjárás.
10: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
5: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
9: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
5: Süss fel nap Redák Szandival
9: és Somogyi Verával.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Hallgatónk is megerősítette azt, amit korábban már mi is jeleztünk számotokra, hogy a Sziget-Szent Miklós, illetve Csepel felé, inkább már mondjuk ezt a révsoron, kint vannak a rendéber őrei. Egyébként ezt valóban én is látom, és köszönjük szépen hallgatónknak is, hogy megerősítette, tehát ez a révsor, és mérnek a rendőrök, ez a lényeg, úgyhogy tartsátok be a sebességhatárokat. Egyébként ezen kívül sem torlódás, sem különösebb fennakadást itt a térségünkben jelenleg nem tapasztalunk, még a gyártelepi hívátjárónál sem, ahol ugye korábban már onnan bejelentkeztem a helyszínről, befejeződött a felújítás, úgyhogy újra a megszokott rendszerint lehet ott közlekedni, ami azt is jelenti, hogy újra járnak a hévek is, úgyhogy már a hévvel is egészen Ráckevéig el lehet menni, nem kell átszállni semmiféle pótlóbuszra. Ezen kívül jelenleg egyébként az útinform sem ír különösebb fennakadást, torlódást, úgyhogy nagyjából ennyiről tudunk beszámolni. Jó, az 51-es úton Dunaharaszti felé egy picit erősebb a forgalom, de alapvetően ez sem jelentős. Mindenkinek jó utat kívánunk.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 10 egész percen járunk reggel 9 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: És nézőinknek is, mert hogy élőben közvetítjük a beszélgetést, közben látom, hogy a kis hengerem ott van a háttérben, mert így átraktam oda, szoktam így hengerezni így a testemet, és hát most maradt. Itt lebuktam. Na de lehet egyébként, hogy nem csak én szoktam, hanem Ádám is. Horváth Ádám, Sziget-Szent Miklósi Ilyász a vendégünk. Jó reggel!
5: Jó reggel, sziasztok!
0: Hát nem erre a első kérdésre számítottam, de te szoktál egyébként ilyen hengert használni a sportolással kapcsolatban?
5: Egyszer volt, hogyha fájt valami, akkor ilyen próbáltam. Mondjuk
0: egy alkart, meg csuklót, meg mindent lehet vele egyébként.
5: Na,
0: majd itt adás után megmutatom, jó? Beavatlak, hogy mire is jó egy ilyen henger, mert bármire is. No, mert hogy túl vagy országos bajnokságon, Európa bajnokságon, készülsz egy Ilyász napra is, de ami egyébként talán a legnagyobb volumenű, az a világbajnokság, ami szeptemberben lesz. Na, menjünk vissza egy kicsit a múltba, és aztán majd megbeszéljük még a jelent meg a jövőt. Tehát, hogy országos bajnokságon is túl vagy, illetve az Európa bajnokságon. Mesélj, melyiket hogyan élted meg. Ugye Magyarországon volt az EB is.
5: Igen, a Szilvesváradon volt az Európa bajnokság. Ugye ennek a fajta rendezésnek a világbajnokságát nyertem meg tavaly, úgyhogy vártam nagyon, meg nagyon szeretem ezt a rendezést, viszont nem sikerült túl jól a verseny. Ötödik lettem. Fejben talán nem nagyon voltam ott. A pályák nagyon jók voltak.
0: Az valahogy... mit jelent, hogy annak a szervezésében? Ebbe avasd be egy kicsit.
5: Hát a szabályrendszere. A szabályrendszerét azt úgy. Úgy az, ami legközelebb áll hozzám.
0: És hogy érezted, hogy ez a szereplés az annak az eredménye, hogy elbíztad magad, vagy nem úgy voltál most mentálisan, vagy egyszerűen csak nem úgy jöttek ki a lépések?
5: Nagyon szerettem volna jót lőni. Az is azért benne volt nyilván. Meg valahogy nem ment úgy. Szóval volt egy nagyon-nagyon apró technikai hibám, ami igazából semmit nem befolyásolt volna, de azon is egy kicsit ráfeszültem, és úgy az egész versenyzés valahogy nem ment úgy. Fejbe is elengedtem már a második nap nagyjából, de igazából nem panaszkodhatok így se, hogy ötödik lettem, meg nem is ment annyira rosszul, de a többiek jobbak voltak igazából itt.
4: Meg csapatban is indultál,
5: igen,
4: jól, úgy, tehát nem csak egyéniben.
5: Igen. Csapatban szerencsére megnyertük, úgyhogy az...
0: Gratulálunk. Wow. Egyébként olyan érdekes ez, hogy ugye az ember hogy áll ehhez, és hogy ez a sport is, mint minden sport, az, hogy éppen nem úgy szerepel a szereplés, vagy nem úgy sikerül, bocsánat, a szereplés, hogy azt is úgy helyén kell kezelni, gondolom. Ezt is így, te így megtanultad, hogy így pszichésen hogyan kezeld? Már csak azért is, mert hogy oké, hogy mondjuk egy EB-n nem feltétlenül úgy szerepeltél, hogy szerettél volna, de aztán meg jön egy VB, tehát hogy nem lehet is sokáig csüggedni.
5: Igazából azt mondanám, hogy tanultam belőle sokat, szóval hogy sokat lehet tanulni, hogy abból, hogyha ha nyer az ember, abból sokkal kevesebbet talán. Szóval, hogy mondjuk azt, hogy a VB-ből nem sokat tudtam, mert ott hiába, hogy voltak rossz lövéseim, voltak rosszabb időszakok benne, pár lövés, de így elfelejti az ember. Amikor viszont nem nyer, akkor akkor ott majd lehet mit tanulni. Szóval akkor tudja, hogy mit rontott el, mi az, amiből lehetne javítani.
4: Uh-huh. Mondtad egyébként itt ugye a zene előtt, hogy ez az EB, ez ilyen terepverseny volt.
5: Nem, most, az 3D verseny.
6: Az volt a 3D, igen. Ez az egyetlen terepverseny.
5: Az országos bajnokság
4: országos
5: volt,
4: bajnokságon, igen, és beszéltünk már róla, de esetleg ha felelevenítenéd, hogy mi a kettő között a különbség.
5: Hát a 3D az igazából ilyen vadászatnak az imitációja, szóval ott 3D-s állatfigurákra uh-huh. lövünk, ismeretlen távról, ott ezen a fajta EB-n itt 4 kategóriában vannak osztva, és meg van határozva, hogy melyik kategóriának melyik a maximum távolsága, mennyi a maximum uh-huh. távolsága. A terepverseny ott meg kör alakú céltáblákra lövünk tulajdonképpen erdőbe. Ott is 4 kategóriában vannak osztva, és ott viszont egy nap lövünk ismeretlen távra, egy nap pedig mért táv van.
6: Én itt közben olvasom a cikket, azért vagyok ilyen nagyon néma, hogy elképesztő számomra, hogy idén több mint 1200 versenyző 26 országból ment.
5: Igen,
6: az EB-re.
5: Nagyon
6: 26 országból, hát az rengeteg. Ilyen sokan. És ráadásul itt nézem, hogy mennyien szereztek a magyarok érmeket. Beszéljünk már egy picit erről, hogy itt látom ugye a nevedet a csapatban. Uh-huh. Gondán György, Horváth Ádám és ifja Bóka László.
5: És szóval, Bóka László, igen, mert négyen voltunk csapatban.
6: Ja? Bocsánat.
5: Hogy három eredmény számít, de igen.
6: Jó, akkor igen, így, igen. Persze. Szóval, hogy itt nekem soknak számít a magyar éremszerzők listája, és itt ugye az éremszerzőkről van szó, tehát nyilván még ennél jóval többen is vannak. Mennyire népszerű az íjászat Magyarországon?
5: Szerintem népszerű, sajnos nem lett népszerűbb, mint mondjuk az elmúlt 10 évben.
6: Azért jó, de mondjuk kevésbé népszerűbb sem, az is valami, gondolom.
5: Igen. Szóval most is az országos bajnokságon is legalább, hogy 200-an voltunk a hétvégén, uh-huh. de sajnos nem lett úgy igazán nagyon népszerű.
6: Ez a hétvégi, ez a volt Gyulán?
5: Ez Gyulán, igen.
6: Hogy Magyarország?
5: Nem,
6: az volt a 3D.
5: Igen, most
4: sok minden volt. Azért versenyed volt, hogy már nehéz követni.
6: Azért vágok fel, mert én ide jegyzeteltem, és csak azért tudom, hogy ide írtam, hogy 3D-s Gyulán, és hogy kérdezzek rá, igen, hogy mi az a 3D, meg ki az a Gyula, nem, csak vicceltem. EB, meglepő számomra, hogy Magyarországon volt az EB is. Mi alapján dől el, hogy például egy Európa-bajnokság melyik országban van?
5: Most ezt pontosan nem tudom ennek a menetét, hogy szokott eldőlni. Régen
6: de ez
5: volt.
6: Ez megkönnyíti a magyarok helyzetét,
5: szerintem
6: vagy jobb szerettek?
5: Nem. Hát nem, igazából teljesen egyenlő feltételek. Uh-huh. Szóval itt nekünk nem volt, tavaly volt egy versenyünk, amikor az egyik pályának nagyjából a felét bejártuk, de úgyse ugyanazok a célok voltak, nem ugyanolyan távolság, csak úgy nagyjából a terepre mondhatjuk, hogy ismerős volt. De, de igazából nagy előnyünk szerintem nem volt. Esetleg annyi előny lehet, hogy a célok azok magyar célok voltak, az eleven által gyártott célok, és uh-huh. ennyi előny, de a környező országokban is ezek szoktak lenni, úgyhogy...
6: Uh-huh. Hát szeptemberben elég izgalmas lesz szerintem a szeptembered, meg itt a zene alatt beszéltük, hogy egyébként sem nagyon unatkoztál így íjászat területén sem. Igen, hogy minden hétvégére jutott valami, de szeptemberben ráadásul egy picit még talán egymást fedi is a világbajnokság, meg az íjásznap. Na, beszéljünk először a világbajnokságról, ami hol lesz, és hogyan készülsz rá?
5: Az is Szilvásváradon lesz. Uh-huh. Ez is egy 3D-s világbajnokság, más szabályok egy kicsit. Ezt inkább, amit itthon szoktunk lőni, többet azok a szabályok. Hát készülés, azt próbálok most minél többet, mert azért az EB-re éreztem, hogy nem lőttem eleget. Próbálok minél többet.
4: Ilyenkor minden nap akkor gyakorolsz. Egyszer igen. Ugye beszéltük, mikor talán először voltál nálunk, hogy otthon szoktál igen. legtöbbször. És itt is egyéniben is indulsz, illetve csapatban
5: egyéniben
4: is majd?
5: Csapatban is, igen. Annyi a különbség, hogy itt az EB-n ott úgy volt, hogy a 4 nap eredménye számított csapatba, és összeadták. Itt viszont lesz egy külön nap csapatversenynek.
6: A világbajnokságra tudnál kiemelni, hogy honnan jönnek még? Mert ugye Európa bajnokságról beszéltünk 26 országot, de mi van a VB-vel? Tehát, hogy ott akár hát olyan
4: volumenű, igen.
6: Igen, sportolókkal is találkozhatsz, akinek nem tudom, felnézel, követed őt. Mennyire vagy képbe a versenyzőkkel? Mondjuk akár egy EB-t, de egy VB-t illetően
5: is. Általában képben vagyunk, de szerintem úgy nagyon olyan, akit úgy követünk, vagy ilyesmi nem jön, szóval eléggé esélyesek a magyarok.
6: Vagy ők már nem versenyeznek. Igen. Vagy nem nincs tudom, akik
4: tartasz nagyon mondjuk.
5: Nincs, szóval azt mondom, hogy igaziból inkább hogy az országon belül vannak, uh-huh. akik...
4: De inkább a magyarok közül.
5: Mondom, szóval az EB-n is az első 5-ben 4-en voltunk magyarok. Uh-huh. És hogy igen, itt...
6: Na jó, de nem tudom, ez hogy van ilyenkor ebben a sportban, hogy akkor ott konkurensek vagytok, meg versenyzők, de egyébként meg partnerek? Vagy azért úgy van?
5: Na, hát egyébként teljesen jó vagyunk, jó baráti viszony mindenkivel.
6: Na ugye említettük a szeptembert, hogy a sűrű lesz, ráadásul lehet, hogy ott lesz egy kis átfedés is, mert hogy ráadásul a világbajnokság mellett, bár nyilván, hogyha kettőt összehasonlítjuk, feltételezem, hogy a világbajnokság egy picit nagyobbat üt alatba, de egy íjászat napja is lesz szeptember 5-én, lesznek országos programok, mi lesz még? Mesélj erről egy picit, gondolom ott leszel.
5: Ott, hát ez
6: Szilvásvárad, Lipicai Lovas Központ.
5: Igen, ott lesz, ha jól tudom, akkor a döntők aznap lesznek, úgyhogy itt egy kicsit hátha így lehet népszerűsíteni még jobban az íjászatot, a döntők azért érdekesek lehetnek, nézők számára is jobban követhető, mint egy verseny, úgyhogy
6: igen, egyébként azt írják itt a leírásban, hogy szeretné valaki kipróbálni, vagy megnézni, hogy hogyan lőnek a profik, illetve, hogy a központi helyszínen a 3D világbajnokság legjobbjainak döntő fordulóit is meg lehet nézni. Az ország több pontján kipróbálási
4: akkor ez nyitott mindenki számára tulajdonképpen.
6: Igen. Wow. Hogyha néhány mondatban összefoglalnád, hogy mondjuk hogyha gyerek gondolkozik egy sporton, egy fiatal, miért választa az íjászatot?
5: Hát nagyon összetett.
6: Bedobtalak a mély vízbe.
5: Igen, szóval miért szeret lőni. Én szeretek nagyon lőni, nekem ez egy élményt tud adni.
4: Meg ezt neked egész gyerekkorban indult már tulajdonképpen.
5: De hogy most konkrétan valaki miért, nehéz lenne úgy mondani, mert szóval van az íjászatnak több stílusa, van ez a 3D, van a terep, van a pálya, ez a három fő nagyjából.
6: Hozzád melyik áll egyébként közelebb?
5: Hát a 3D meg a terep. A pályát azt nem szeretem nagyon, azt pedig ott az igazán nagy profik ott vannak, de azt nagyon nehéz lenne már gyakorolni és meglőni, szóval itt a 3D-re is ez a napi 1-2 óra gyakorlás, 2-3 óra kéne, pályára több, oda igaziból az főállásban kéne.
4: De aki elkezdi az íjászatot, mondjuk akár gyerekkorban, mind a hármat azért megtanulja, nem?
5: Persze, én is vonalat. Kipróbáltam mindet, szoktam is járni néha pályaversenyekre is.
6: De Magyarországon egyébként ez adott a lehetőség, hogy gyakorolj, tehát hogy ugye nyilván most azt mondtad, hogy te otthon tudsz a 3D-vel kapcsolatban gyakorolni, de másra nem.
5: Hát 3D pálya sajnos nincs túl sok, de most a pálya az igazából egy 50 méteres pálya kell, és azért azt úgy sok helyen viszonylag.
6: Mondjuk én nem szívesen rohangálnék ott azon a pályán, igen, a maximum mögötted. Ha már egyébként említetted, hogy a 3D pálya, meg az a verseny, az egy kicsit hajaz a vadászatra, téged az is érdekel egyébként?
5: Nem, az igazából sosem van.
6: Hogy élő állatra nem?
5: Nem azért, mert bajom van a vadászattal, nagyon sok vadászt ismerek, és semmi bajom a vadászattal, szimplán ez teljesen más. Szóval az, hogy ott 3-4 órát várni egy lövésért, az nekem úgy.
6: Igen, ez egy kicsit olyan, mint a horgászat, hogy lehet, hogy nincs kapás. Bár egyébként nekem apukám mindig azt mondta, hogy nem is azért megy ki éjszakákra horgászni, hanem hogy rendbe tegye a fejét, kicsit kitisztuljon, csendben legyen emberek nélkül, mert hogy egyébként az íjászat is azért ez egy nagyon komoly, kemény, mentális munka is.
5: Igen, az biztos.
6: Ugye koncentrálni.
5: Főleg azt, hogy hosszú távon, szóval az, hogy egy olyan, az EB-n is 6-8 órákat kint voltunk a pályán, és az, hogy mondjuk fél óránként, vagy 20 percenként lövünk egyet, ami tényleg az egy, az egész hétre számít. Itt nem az van, hogy van egy rossz lövés, és akkor az nem fog számítani, kijavítjuk, mert mondjuk következő nap már teljesen más verseny. Itt akár egy lövésen is elmehet az egész.
4: És hogyha lemegy egyébként most ez a világbajnokság szeptemberben, utána jön egy ilyen nyugisabb időszak?
5: Igen, talán kicsit egy
6: picit nem minden hétvégére jut valami.
5: Kicsit rendbe tenni, vagy csiszolni rajta.
4: A következő szezonra.
5: Igen. Bár most úgy értem, hogy egészen sikerült. A hétvégén is nagyon jól ment.
6: Na hát nagyon várunk majd vissza a beszámolóra. Igen, így szeptember vége felé majd, hogy akkor egyrészt milyen volt az íjásznap, meg hát, hogy milyen volt a világbajnoksági szereplésed. Nagyon szépen köszönjük Horváth Ádámnak, Szigetszent Miklós íjásznak, és nagyon szurkolunk neked.
4: Sok sikert, köszönjük.
6: Köszönjük szépen. Gyorsan még elmondom a játékkérdést, mert jönnek egyébként a válaszok. Igaz vagy hamis, hogy a Cifra Szürk kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában tekinthető meg? Szigetszent Miklósról van szó. Természetesen ez a Summerfestes játékunk. válaszolunk. A. Igaz, B. Hamis. A nyeremény pedig két darab belépőjegy az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, ahol fellépnek a helyiek, mint a Napraforgó vagy a Kémetánc együttesek, illetve a színpadon bemutatkozik Grúzia, Szlovákia és Chile, emellé pedig még a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándékutalmány is lesz két fő részére. 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk, ide kell megírni, hogy A. igaz, vagy B. hamis, vagy a cifra szűr kiállítás a Közösségi Ház aula galériájában tekinthető majd meg.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Szigetszentmiklóson. Ismét működnek a hálózati vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Szigetszentmiklóson. Erről az Arias Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Szigetszentmiklós polgármesterével történt egyeztetés követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Arias Nonprofit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse. Nemrég tartotta első rendezvényét a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány. A nemrég alakult Dunavarsányi szervezet családi délutánjára augusztus 2-án került sor a Petőfi Szabadidő Parkban, ahol a Mozaik Egyesület és az Élethajó Értékőrző Háló is

0: képviseltette magát. Palotai Anita rádiónak elmondta, hogy a kezdeményezés célja az érintett gyermekek, illetve hozzátartozóik segítése. Az alapítvány elnöke hozzátette, a továbbiakban is szeretnének ingyenes programokat szervezni, és ezáltal egy támogató közösséget létrehozni.
1: Mi főként intézményeket szeretnénk létrehozni, nappali ellátó intézmények, későbbiekben olyan intézmények, hogyha mi már nem leszünk, akkor a gyermekeink biztonságban és jó helyen legyenek. Emellett szeretnénk támogatni a szülőket, az autikat, szeretnénk bejutni nagyobb helyekre, hogy tényleg változást hozzunk intézményekben, egészségügyi ellátásokban.
0: Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szent Miklósi tanösvény. Az ingyenesen letölthető digitális vándor applikáció a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi játékos feladatokkal, úgynevezett e-tanösvényeken keresztül. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a digitális vándor különlegessége, hogy a látogatóknak a túra során különböző feladatokat kell teljesíteniük, így élményszerű módon ismerhetik meg a helyszín természeti értékeit. Az alkalmazásban a felhasználók részletes információkat kaphatnak a Sziget-Szent Miklósi úszóláb élővilágáról, természeti sajátosságairól és különleges ökológiai értékeiről. Kiemelte, a feladatokat úgy alakították ki, hogy azok minden korosztály számára érdekesek legyenek, így az alkalmazás az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínál. A digitális vándor applikáció elérhető az okostelefonos alkalmazás áruházakban.
2: GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt és kiválasztja a Sziget-Szent Miklósi úszóláb tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Sarokkert mozival indul a Summerfest kulturális fesztivál augusztus 15-én Sziget-Szent Miklóson. A Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg. Augusztus 16-án a Magyar Gálával folytatódik a program, amelyen már Grúzia és Szlovákia táncosai is vendégeskednek. Augusztus 17-én a Párnográsztat koncertet, majd egy nemzetközi táncestel várják a közönséget. Augusztus 18-án, ahol Chile és Görögország táncosai lépnek színpadra. Augusztus 19-én a Csík zenekarat koncertet, augusztus 20-án pedig Szent István királynapi ünnepi műsorral készülnek a szervezők. Emellett minden délután várják a családokat a gyermekek Summerfestjére, ahol kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal készülnek. Bővebb információkért keressétek a summerfest_ssm.com oldalt. Indul a Sziget-Szent Miklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. Nyáron is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süss fel nap Redák Szandival
3: és Somogyi Bettel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább itt a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Hallgatónk is megerősítette azt, amit korábban már mi is jeleztünk számotokra, hogy a Sziget-Szent Miklós, illetve Csepel felé, inkább már mondjuk ezt a révsoron, kint vannak a rendéber őrei. Egyébként ezt valóban én is látom, és köszönjük szépen hallgatónknak is, hogy megerősítette, tehát ez a révsor, és mérnek a rendőrök, ez a lényeg, úgyhogy tartsátok be a sebességhatárokat. Egyébként ezen kívül sem torlódás, sem különösebb fennakadást itt a térségünkben jelenleg nem tapasztalunk, még a gyártelepi hívátjárónál sem, ahol ugye korábban már onnan bejelentkeztem a helyszínről, befejeződött a felújítás, úgyhogy újra a megszokott rendszerint lehet ott közlekedni, ami azt is jelenti, hogy újra járnak a hévek is, úgyhogy már a hévvel is egészen Ráckevéig el lehet menni, nem kell átszállni semmiféle pótlóbuszra. Ezen kívül jelenleg egyébként az Útinform sem ír különösebb fennakadást, torlódást, úgyhogy nagyjából ennyiről tudunk beszámolni. Jó, az 51-es úton Dunaharaszti felé egy picit erősebb a forgalom, de alapvetően ez sem jelentős. Mindenkinek jó utat kívánunk!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 9 percen járunk 9:30 után. Szép délelőttöt kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Kis kulisszatitok, kb. 20 másodperce hagyta el a stúdiót Ádám, mert hogy még itt feltartottuk a kérdéseinkkel, és megbeszéltük, hogy legközelebb, hogyha eljön hozzánk a szeptemberi íjászati világbajnokság után, akkor el is hozza nekünk az íjat, és akkor ma jól megmutatja nekünk itt bent a rádióban.
3: Igen, de ez tök jó ötlet, mert egyébként mi sem láttunk még így konkrétan ilyen, hát most lehet, nem tudom, lehet-e ezt így hívni, egy ilyen versenyíjat, mert hát végül is ezzel ugye mindig versenyez.
0: És, imádom, amikor és mi laikusként próbálunk megfogalmazni olyan szakszavakat, amiről fogalmunk nincs, hogy most kell mondani, de igen.
3: Bár egyébként nem tudom, azt sose kérdeztük tőle, de majd egyszer akkor erről is beszélhetünk, hogy mondjuk ugyanazzal az íjjal, tehát neki ez az egy van, ezzel gyakorol, vagy külön van egy olyan, amire a versenyre, bár én azt gondolnám, hogy ugyanaz, de nem tudom, mert ez nyilván így laikusként egy érdekes kérdés.
0: Igen,
3: de
0: igen.
3: De biztos van több is neki, biztos, feltételezem.
0: Biztos, meg hát lehet, hogy van már olyan, ami régi, már nem használja, de elrakta relikviában.
3: Meg hogy ez el tud-e, most ez furánzik, hogy el tud-e használódni, de hogy így, tehát, hogy mennyi ideig használja, na,
0: majd jó, megbeszéltük itt egymással,
3: igen. Műsorban is elfér, most így gondolkozom
0: simán. Mondjuk, hogy elképzelem, lehet, hogy most beült az autóba, és így hallgat minket, hogy jaj, lányok, mit beszéltek.
3: Mi lesz
0: nem
3: még
0: baj. Majd legközelebb akkor ezekre a kérdésekre is tud nekünk majd válaszolni. És ha már kérdés, ugye jöttek szép számmal válaszok a mai játékkérdésünkre is, és én hívom is akkor a szerencsést, akit kisorsoltunk.
3: Jó, én pedig addig elmondom azért, hogy mi volt a mai kérdésünk, aki esetleg véletlenül lemaradt róla. Hát ugye odaadunk ma 2 darab belépőjegyet az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, a Sziget-Szent Miklósi Summerfestről beszélünk, ahol fellép a Napraforgó és a Kéve táncegyüttes is. Uh-huh. És az volt a kérdés, ugye, hogy igaz vagy hamis, hogy a Cifraszűr kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában tekinthető meg. Ez volt ugye a mai feladványunk.
0: Igen, és elméletileg itt is van velünk a nyertesünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
0: Jó reggelt, Viola, Szandi és Betty, Lakihegy Rádió. Nem hívunk rosszkor?
4: Nem.
0: Na, mi újság van veled? Csak gondoltuk, felhívunk, csevegünk, úgyis olyan sokat játszol velünk. Hogy telik a reggel, a délelőtt? Mit csinálsz?
4: Most éppen a mosogatógépet pakoltam ki.
0: Nagyon jó, jöhetsz hozzánk is.
4: Oké.
0: Tehát pakolászol otthon.
4: Igen.
0: Egyébként velem is mindig az van, hogy egyszerűen otthon nem tudok kicsit sem pihenni, mert mindig találok valami házi munkát.
3: Ez mindig így van. Igen.
0: Na, képzeld el, hogy mondjuk ilyen nem sűrűn, még soha nem történt velem, hogy miközben éppen házi munkát végeztem, felhívtak egy élőadásba a rádióból, hogy nyertünk, vagy nyertem, mert hogy te vagy a mai nyertesünk, képzeld.
3: Igen, gratulálunk.
4: Jó, szuper. Nagyon jó.
0: Szívből gratulálunk, ugye helyesen küldted el, hogy hát persze, hogy a Cifraszűr kiállítás lesz ugye Sziget-Szent Miklóson a Közösségi Ház Aula galériájában. Meg fogod nézni?
4: Meg fogom szerintem nézni.
0: És képzeld el, hogy nem csak azt tudod megnézni, hanem el tudsz menni másod magaddal majd a Magyar Gálára, Grúzia, Szlovákia, Chile, és ráadásul ők lépnek fel, és ráadásul még egy ajándékutalványt is kapsz két fő részére a Közösségi Ház előadásaira. Szoktál menni egyébként a Közösségi Házba?
4: Nem jártam még.
0: Nem?
3: Na, hát akkor most itt lesz a lehetőség.
0: De jó, akkor mindenképpen majd gondolj ránk egy kicsit, amikor odamész, mert köszönjük, hogy játszottál velünk, és hogy így a Lakihegy Rádió hozzájárulhat, hogy akkor először látogassal. Egyébként térségi vagy?
4: Hát Szigetújfaluban lakom, de Miklóson dolgozom.
0: Na, hát akkor
3: ismered is Sziget-Szent Miklóst, igen.
0: No, le fogjuk majd adni a te adataidat, és magában a közösségi házban tudod majd átvenni a nyereményeidet, úgyhogy majd személyesen be kell sétálni, jó?
4: Rendben.
0: Nagyon szívesen, és akkor további napot, azért igen, pihenj is egy kicsit.
3: Így van, szép napot, és gratulálunk.
0: Szia! Na, én egyébként úgy is köszöntem el múlt hét pénteken, hogy én ezért is szeretem, hogy minden napra jut egy játék, mert egy picit tudunk a hallgatóinkkal beszélgetni. És például az is egy tök jó dolog, hogy Szigetújfalu, ugye azt mondta talán?
3: Szigetújfalu, ami egyébként mondhatjuk azt, hogy mert itt van mellettünk, egy picit azért mégiscsak távolabb is, de itt a térségben
0: úgy
3: egyébként.
0: Távol vagy tőlem, és mégis közel. Na, igen, szóval, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy például a nyertesünk most lesz először a közösségi házban Szigetszem, amikor soha egy programon.
3: Igen, ez nagy dolog.
0: Nagyon büszke vagyok magunkra. Na, és ezzel a kis pozitív hangulattal el is búcsúzunk. Holnap elindul egy új időszámítás a rádiónk életében, ugyanis a Sziget Szelet című műsort Betty készíti el. Ugye ez egy Szigetszent Miklósi
3: Igen.
0: Hát riportműsor. Hát
3: tulajdonképpen ez egy riportműsor, konkrétan, igen, amit mondtál, Szigetszent Miklóssal kapcsolatos, érdekes tényleg helyekről, emberekről, érdekes történetekről. Úgyhogy igen, a holnapival már nagyon készülök.
0: Holnap este lesz majd a Szigetszelet, viszont természetesen a reggeli műsorunkban Betty majd elárulja, hogy hova látogat
3: el. Igen, most még nem mondom el, de holnap kiderül.
0: Oké, rendben, addig talán kibírom. És akkor holnap majd a reggelben beszélünk erről is, de egyébként még sok minden másról is tartotok akkor is velünk, és folytatódik természetesen holnap
3: lesz a Summerfestes játékunk. Lesz játékunk holnap is, meg egész héten.
0: Bizony, meg Áginál is. Sziasztok!

0: over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
1: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Sok napsütésre számíthatunk, délután lesz a köztársasági elnök választás. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A köztársasági elnök tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása, ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. A délkelet ukrajnai városban legkevesebb 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak, közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csaknem 400 eszközt semmisített meg. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban. A kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának mintegy egyötöde haladt át a Hormuzi szoroson, amely a cseppfolyósított földgáz és a műtrágya szállításának is fontos útvonala. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részként megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az építés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. Ma kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet.
6: Időjárás.
7: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban mérséklődik, majd a hétvégére visszatér a kánikula.
6: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Ezek itt a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint jelenleg folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban. Nem látok fennakadást a Csepeli út, Sziget-Szentmiklósi és Fővárosi szakaszán sem, és folyamatos a haladás a második Rákóczi-Ferenc út, Halászterki és Lakihegyi szakaszán. A fővárosban viszont a Csepeli temető mellett lelassul a haladás, és itt még úton zajló munkálatra is felhívja a figyelmet a térkép. Sziget-Szentmiklóson folyamatos a haladás a Csépi út és a Petőfi Sándor utcában is. Rendőri jelenlétre számíthatok a Szent Erzsébet téren, valamint a Révsoron és a Tebesor közelében. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton. Nincs torlódás a Soroksári úton, Haraszti úton és Krassalkovics úton sem, illetve az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasza is jól járható ezekben a percekben. Csepelen folyamatos a haladás a Kossuth-Lajos utcában és a Tellerete úton is. További jó utat kívánok mindenkinek, óvatosan és nagyon türelmesen vezessetek a térségi utakon.
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
8: Szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, aki a Lakihegy Rádióra hangolódott. A mikrofonnál Petró Karesz, és a következő 5 órában a Delelőt hallhatjátok. Ahogy említettem már tegnap is, ezen a héten indul Sziget-Szentmiklóson a Summerfest kulturális fesztivál, és természetesen folytatódik a játékunk. Reggel a Süsfelnapban nyerhettek, délután pedig 15 és 19 óra között Áginál. De tudjátok, Ági Summerfestes játéka átkerül majd hozzám csütörtökön, úgyhogy akkor a Delelőben nyerhettek majd, nála pedig majd szintén lesz egy másik játék. Na de ne rohanjunk ennyire előre, hamarosan szó lesz majd arról, hogy melyik városból lehet legtöbbet látni a holnapi napfogyatkozásból Magyarországon, illetve szó lesz arról is, hogy minden idők egyik legforróbb júliusán vagyunk túl. Hozom majd a friss térségi program ajánlatokat és a filmes híreket is. További kellemes rádiózást!

Augusztus 11-én a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mai napon pedig a Zsuzsannák és Tiborcok ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Egyes kutatások szerint ezen a napon kezdődött a maják időszámítása. A maják naptára három elemből épült fel, a háb, amely 18x20 napos hónapokból állt, kiegészítve 5 nappal. A Colkin naptáruk 260 napos, 13x20 napos hónap, amelyet Szentkör néven említettek. Ez párhuzamosan számlál a napévvel. Volt egy hosszú számítás elnevezésű időszámítási rendszerük is, a Nagykör. Az időszámlálást körülbelül 5125 évente újból kezdik és korszakonként számolják. Az új időszámítási kezdet, vagyis újkor 2012. december 22-én kezdődött a majáknál. Az idő nem ér véget, hanem csak az időszámítás aktuális ciklusa. Az idő nem ért véget akkor, hanem csak az időszámítás aktuális ciklusa. 149 évvel ezelőtt Aspach Hall, amerikai csillagász felfedezte a Mars bolygó két holdját. A holdakat Phobosnak és Deimosnak nevezte el. 84 évvel ezelőtt szabadalmaztatták a széles spektrumú frekvencia váltó rendszert, amely a későbbi Wi-Fi technológia alapja lett. Hedy Lamarr színésznő és George Antill zeneszerző szabadalmaztatta a rendszert. A rendszer rádiójeleket továbbított, gyorsan váltogatva a frekvenciát. Innen folytatjuk nem sokára a további évfordulókkal.

Augusztus 11-én, kedden itt a Lakihegy Rádióban továbbra is a mai évfordulókat hallhatjátok. Ma ünnepli 55. szülinapját a Jászai Mari díjas színész Csöre Gábor. 54 évvel ezelőtt elhagyta Dél-Vietnámot az utolsó amerikai katonai egység. A 21. gyalogezred harmadik zászlóalja volt, azaz a egység, akik a Daningi légibázis vételmét látták el addig. A zászlóalj parancsnoka ekkor Rocco Negris alezredes volt. Továbbra is maradtak Dél-Vietnámban amerikaiak, 43.500 tanácsadó, illetve a légierő és a támogató csapatok katonái, ide nem értve a 7. flotta állományát. 2506 évvel ezelőtt a termopülai csatában a Xerxész vezette perzsák legyőzték a Leonidász vezette spártaiakat. 27 évvel ezelőtt Magyarország egyes részeiről pedig teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni. Holnap pedig ismét láthatunk majd innen Magyarországról napfogyatkozást, ha innen nem is teljeset. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli szülinapját az ausztrál színész Chris Hemsworth, Isten éltessen minden szülinapost. Hamarosan a legfrissebb térségi hírekkel és

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Rongálásokkal és illegális szemeteléssel szembesültek Sziget-Szent Miklóson. Több helyszínen is rongálással és elhagyott hulladékkal szembesültek Sziget-Szent Miklóson egy közelmúltbeli bejárás során. Ladányi Sándor, az Egységben a Városért frakció vezetője és az Erjeszt Nonprofit Kft. Képviselői eredetileg a tervezett újítások és zöld felületi fejlesztések miatt járták be a város egyes területeit. A tapasztalatok szerint azonban több helyszínen is problémát jelent a szemetelés és a rongálás. Ladányi Sándor rádiónknak elmondta, a Váci Mihály Parkban például a Gyermek Kressz Park tábláit is eltulajdonították. A frakcióvezető kiemelte, a rongálások és az eltulajdonított eszközök pótlása, illetve a szükséges helyreállítások jelentős többletkiadást jelenthetnek. Mint fogalmazott, az ezekre fordított összegeket sokkal inkább új fejlesztésekre és a város közterületeinek szépítésére lehetne fordítani.
5: Éves szinten ezek a rongálások sok-sok millió forintba kerülnek a városnak, illetve az Ariesz Kft-nek. Nagyon jó lenne ezt tényleg fejlesztésre költeni, nem pedig arra, hogy fel kelljen újítani mindezeket, amik tönkre mennek itt, és nem a normális használat kapcsán, hanem a rongálás kapcsán. Persze erről sokat tudnánk beszélni, mert ez messzire vezet, hogy mitől van ez így, vagy hogyan kéne másképp csinálni, hogy ne történjen ez.
4: Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pest vármegye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője és Zsolnai Pál Taksony polgármestere. A településvezető közösségi oldalán azt írta, megkezdődött a közös munka, amelynek célja Taksony további fejlődésének elősegítése. Dr. Bilisics Zita rádiónknak elmondta, kiemelt feladatként kezelik a térségi úthálózat fejlesztését, hangsúlyozta a Taksony és Bugyi közlekedés.

0: infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az 51-es főút fejlesztése egyaránt prioritást élvez a következő időszakban.
1: Taksony, 510-es út, ott is Dunaharasztig elkészült, a tervek készen vannak, tehát lehet nyugodtan folytatni, és van még a Bugyi elkerülő út, ott a 6,5 kilométer elkészült, 5,5 van hátra. Ez a priorista ennek a választókerületnek, ami mindenképpen az életminőségünket és a napi kockázatainkat minimalizálná, hiszen ezeknek az utaknak a felülete olyan, ami már a biztonságos közlekedést veszélyezteti.
2: Nem lép életbe elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson. Nem vezet be elsőfokú vízkorlátozás Sziget-Szentmiklóson a város polgármestere. Nagy János tájékoztatása szerint a Pestvár megyei kormányhivatal oldaláról időközben eltűnt az elsőfokú vízkorlátozásról szóló tájékoztatás, és a hivatalos információk alapján országos szinten sem lépett életbe ilyen intézkedés. A polgármester közleményében hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok a helyiek felelős vízhasználata, valamint a fővárosi vízművek tájékoztatása alapján Sziget-Szentmiklóson jelenleg nincs szükség korlátozás bevezetésére. Nagy János ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is fontos a hálózati víz és a villamosenergia takarékos használata. Mint fogalmazott, ha a lakosság a jövőben is tudatosan figyel a fogyasztásra, várhatóan később sem lesz szükség a vízkorlátozásra a városban.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gála műsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szentmiklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsóki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség, Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művész előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és ahogy ez a Dunaharaszti Városi Könyvtár Facebook oldalán is olvasható, továbbra is várják a könyveket, mégpedig az országos könyvgyűjtés kapcsán a kárpátaljai és vajdasági gyermekek számára. A Dunaharaszti gyűjtőpont tehát a Dunaharaszti Városi Könyvtár augusztus 31-éig lehet könyveket leadni, a kapcsolattartó pedig Halmágyi Gabriella. Ami pedig az átvételi napokat illeti, kizárólag hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10, illetve 16 óra között lehet könyveket leadni a könyvtárban. És kizárólag 2010 utáni új vagy újszerű gyerek- és mesekönyveket, illetve általános iskolás kötelező olvasmányokat gyűjtenek tehát a kárpátaljai és vajdasági gyermekek számára. További információért látogassatok el a Dunaharaszti Városi Könyvtár Facebook oldalára. Hogyha ti is tudjátok felajánlásokkal segíteni a könyvgyűjtést, akkor mindenképp tegyétek meg.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ahogy az olvasható Sziget-Szentmiklósváros hivatalos Facebook oldalán is, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat idén áprilisban már 11. alkalommal hirdette meg a paradicsom nevelő versenyét. A jelentkezők májusban átvehették a palántákat, mostanra pedig már csak néhány napjuk maradt arra, hogy minél szebb, ízesebb és nagyobb termést vigyenek a zsűri elé. Idén azonban nem csupán a paradicsommal érkezőket várják szeretettel a szervezők. Ezúttal a termések leadását egy szabadtéri piknikkel színesítik, ahol autentikus bolgár ételek kóstolója és élő zene is vár minden érdeklődőt. Az időpont augusztus 14-e, vagyis most péntek délután 5 óra, a helyszín pedig a Sziget-Szentmiklósi Bolgár Ivókút, amely a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt található. Az eredményhirdetés és a díjátadó pedig augusztus 16-án vasárnap lesz majd a Summerfest keretein belül este 7:30-tól a Szent Erzsébet téren. További információt a programmal kapcsolatban tehát Sziget-Szentmiklósváros hivatalos Facebook oldalán olvashat.

0: 11 órakor hírösszefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, hamarosan pedig hozom nektek a legfrissebb térségi programajánlatokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Sok napsütésre számíthatunk. Délután lesz a köztársasági elnökválasztás. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A köztársasági elnök tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sólyog Tamás eltávolítását. 14 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdt tesz és beszédet mond. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. A délkelet-ukrajnai városban legkevesebb 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak, közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csaknem 400 eszközt semmisített meg. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe este Odessa régióban. A baleset katonai bevetés közben történt. A hírek szerint a jármű egy rakéta kilövés után kigyulladt. A pilóta sikeresen katapultált. Legutóbb csak nem 2 hete történt hasonló eset. Csökkent a gyermekeknek ajánlott oltások száma az Egyesült Államokban. A tegnap aláírt elnöki rendelet 11 betegséggel szemben ajánlja a védőoltás beadatását. A hepatitis B, a COVID-19 és az influenza elleni oltás már nem szerepel a minden gyereknek általánosan ajánlott vakcinák között, bár a szülők továbbra is kérhetik azokat. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről a múlt héten döntött a kormány, tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a beruházással az Eurovelo 6 nemzetközi útvonal részként megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az építés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. 5 napja pusztít erdőtűz a dél-spanyolországi Andalúziában, ahol már több mint 20 ezer hektáron égett le a növényzet. A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tűzoltóknak, a munkát repülőgépek is segítik.
7: Időjárás.
8: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Friss közlekedési információkkal megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Újra teljes szélességében használható a gyártelepi hév átjáró. A MÁV hév munkatársai a tervezett határidőre befejezték a felújítást, így mától mind a közúti, mind a vasúti közlekedési korlátozás megszűnt. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV Volán autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A térkép szerint most folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban, és nincs fennakadás a Csepeli úton, a Kántor úton, Gerinc úton és a második Rákóczi-Ferenc úton sem. További jó utat kívánunk mindenkinek!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Szép napot mindenkinek! Augusztus 11-én, kedden, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál idén augusztus 15-e és 20-a között vár titeket Szigetszentmiklóson a Szent Erzsébet téren. Augusztus 19-én pedig a Csík zenekar koncertjét láthatjátok majd este 8:30-tól. A Csík zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László, Hobó és Bakosi Norbi. 2025 óta Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. További információt erről a koncertről és a többi programról a Summerfest.com oldalon olvashattok.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. A Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren augusztus 17-én színpadon a Parnograszt. A zenekar bejárta már szinte az egész világot. Koncerteztek Európa szerte, Ázsia több országában, többször az USA-ban és Mexikóban is. A sikerélmény mindenhol ugyanaz, önfelett örömzene és tánc. A több mint 30 éve működő banda a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Parnograszt életérzés. Évről évre szintén elismert előadókkal kollaborál a zenekar. Ide tartozik a Bohemian Betyárs, a Punani Masszív, a Bagosi Brothers, Bogány Intuló és a Kávészünet együttes. A hétfős zenekar egy családot alkot. A tagok közötti kapcsolat megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Talán ez lehet a zenekar sikerének egyik titka, a törhetetlen egység. További információt az idei koncertről a summerfest.ssm.com oldalon olvashattok. Az idei Sziget-Szent Miklósi Summerfesten tehát augusztus 17-én színpadon a Parnograszt a Szent Erzsébet téren.

0: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
1: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
0: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
1: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
0: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
1: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
0: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
1: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
0: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszás kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatásom. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseményen egyebek mellett a Dunaparti fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már a tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyog gyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
7: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelje.
6: Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony nagyközség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napi rendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti. A Taksony LKK E10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Több kerékpárbarát útvonal is elérhető a Csepel-szigeten. Az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a kerékpáros infrastruktúrában, azonban továbbra sem áll rendelkezésre a teljes Csepel-szigetet körüllevő összefüggő kerékpárút. Kere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a kerékpárosok számára ugyanakkor kerékpárbarát útvonalakat jelöltek ki. Az útvonalak összeállításában a Sziget-Szent Miklósi testgyakorlók köre kerékpáros szakosztálya, valamint az STK Riders magyar kerékpáros klub délpesti területi szervezete működött közre. Hozzátette, a térségben 6 különböző kerékpártúrát gyűjtöttek össze, amelyek a családok számára is kellemes, kényelmes és biztonságos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak.
8: Az útvonalak kialakításánál fontos volt az, hogy legyen benne

0: pihenő, legyen valami látványosság a közelben, ahová be lehet térni, és így módon egy akár rövidebb táv, amit mondjuk 20-30 kilométernek mondhatunk, azért tud egy egész napos programmá válni, hiszen megállunk egy-két helyen, körbenézünk, meglátogatjuk, megesszük, megkóstoljuk, éppen milyen helyszínen vagyunk. Ugyanúgy az északi, tehát itt a Szigetszentmiklósi járás területén, és ugyanúgy a Ráckevei járás területén is vannak ilyen kijelölt útvonalaink.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Szigetszentmiklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve Néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Szigetszentmiklóson. Augusztus 18-án három vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Szigetszentmiklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 évet töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Szeptember 12-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcai pumpa pályán pedig Sziget Pumpa Kupa zajlik majd. Ezzel kapcsolatban további részleteket a sárgaház.com oldalon találhattok, illetve van egy ehhez kapcsolódó program is. Előző nap, azaz szeptember 11-én délután 5 órától ugyancsak a Temesvári utcai pumpa pályán egy bemutatóra várnak titeket. A gyerekek, de még a felnőttek számára is extra élményt jelent, ha a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt profi riderektől. 17 órától tehát egy közös bemelegítésre invitálnak mindenkit profi BMX riderekkel. Ezt követően a pumpa pályán egy 3 fős bemutató lesz látható, mely tele lesz izgalmas és profi trükkökkel. A bemutató után lehetőség van egy workshop keretében kérdezni a fellépőket trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, de mesélnek majd érdekességekről és kulisszatitkokról. Ha eddig bizonytalan voltál, vagy még nem jelentkeztél, de a profi riderek megerősítettek benne, hogy ott a helyed a versenyen, akkor a jelentkezést a másnapi kupára megteheted, várnak szeretettel téged is a helyszínen. Az online előregisztrációval kapcsolatban minden fontos infót megtaláltok a sárgaház.com oldalon. Legkésőbb szeptember 9-én éjfélig vagy a helyszínen lehet regisztrálni. A belépés díjtalan.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Rácz Kevén is vár titeket a Summer Fest nemzetközi kulturális fesztivál, mégpedig augusztus 15-én szombaton este 6 órától. Idén is nemzetközi színekben pompázik majd Rácz Keve. Ízelítőt kaphatunk a világ folklór kincseiből. A Summer Fest nemzetközi folklór fesztiválon idén Görögország, Szlovákia, Grúzia és Chile együttesei hozzák el a kultúrájuk színeit és hagyományait Rácz Kevére. 18 órától kezdődik a Szent István téren a szeretett vendégség. 19 órától indul majd a felvonulás a Szent István tértől az Ács Károly művelődési központig. 20 órakor pedig a művelődési központnál kezdetét veszi a gála. További információt a Ráckevei Summer Fest nemzetközi kulturális fesztiválról az esemény közösségi oldalán találhattok. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz augusztus 15-én, szombaton este 6 órától.

0: délben hír összefoglaló következik majd itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig kiderül, hogy melyik városból lehet legtöbbet látni majd a holnapi napfogyatkozásból Magyarországon.
1: FM

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
3: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
2: Szaladok is, főnök úr.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző fesztikörképet, a skanzent, a nomádparkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
7: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Sok napsütésre számíthatunk. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka. Erdőtüzek pusztítanak Dél-Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és az időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kijevet és Zaporizsját támadták az oroszok éjszaka, a délkelet-ukrajnai városban legkevesebb 5-en meghaltak, 20-an megsebesültek. A fővárosból nem jelentettek áldozatokat. A célpontok főként ipari létesítmények voltak, közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem csak nem 400 eszközt semmisített meg. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe este Odessa régióban. A baleset katonai bevetés közben történt. A hírek szerint a jármű egy rakéta kilövése után kigyulladt, a pilóta sikeresen katapultált. Meghalt egy 19 éves túrázó Szlovéniában, miután megcsúszott és a mélybe zuhant a Triglavról lefelé vezető egyik útvonalon. A baleset hétfő délelőtt történt, a fiatal szlovén férfi a helyszínen életét vesztette. A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. A magyar túrázók körében is népszerű úti cél. A térségben tavaly 128 balesethez riasztották a mentőket. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hív. Az elmúlt 3 hétben a Szigetszentmiklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. Öt napja pusztít erdőtűz a dél-spanyolországi Andalúziában, ahol már több mint 20 000 hektáron égett le a növényzet. A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzése alá vonniuk a tűzoltóknak. A munkát repülőgépek is segítik.
0: Időjárás.
8: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható, a Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tiszató 25 fokos. A következő napokban mérséklődik, majd a hétvégére visszatér a kánikula.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
9: Megyünk tovább a legfrissebb közlekedési információkkal itt a Lakihegy Rádióban. Továbbra is folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Nem látok fennakadást a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán, valamint a Kántor úton és a Gerinc úton sem. Rendőri jelenlétre számíthattok Szigetszentmiklóson a Révsoron a Tebesor közelében. Újra teljes szélességében használható a gyártelepi hévátjáró. A MÁV-hév munkatársai a tervezett határidőre befejezték a felújítást, így mától mind a közúti, mind a vasúti közlekedési korlátozás megszűnt. A térkép szerint jól lehet haladni Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton is, valamint az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett. Csepelen folyamatos a haladás a Tellerede úton, de sűrű forgalomra készülhettek a Kossuth-Lajos utcában, valamint a második Rákóczi-Ferenc úton a Lámpás utca és az Erdősor utca között. További jó utat kívánok mindenkinek, óvatosan és nagyon-nagyon türelmesen közlekedjetek!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
9: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és hamarosan arról lesz majd szó, hogy melyik városból lehet legtöbbet látni a holnapi napfogyatkozásból Magyarországon, illetve szó lesz arról is, hogy minden idők egyik legforróbb júliusán vagyunk.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A világ tengerei forróbbak voltak múlt hónapban, mint a feljegyzések kezdete óta bármelyik júliusban, közölte az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálata. A Guardian összefoglalója szerint az Atlanti-óceán partvidékén és a földközi tenger nyugati részén a tengeri felszíni hőmérséklet júliusban rekordmagas volt, és súlyos tengeri hőhullámok sújtották Európa tengereit. Globális szinten a hideg sarkvidéki régiókon kívüli átlagos tengeri felszíni hőmérséklet a hónapra vonatkozóan minden idők legmagasabb értékét érte el, megdöntve a 2023-ban felállított korábbi júliusi rekordot. Az elmúlt hónap minden idők második legforróbb júliusa is volt egyben. A világszerte mért felszíni levegő hőmérséklet 0,1 fokkal maradt el a 2024 júliusában mért hőmérsékletek átlagától. Ha csak Nyugat-Európát nézzük, akkor nem is csak a második helyre volt elég ez a meleg a mérések kezdete óta, ténylegesen ez volt a legmelegebb július. Közép-Európában, több országban, így Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon is megdőlt a nemzeti hőmérsékleti rekord. Innen folytatjuk a témát nem sokára.

témánk itt a Delelőben továbbra is, hogy a világ tengerei forróbbak voltak múlt hónapban, mint a feljegyzések kezdete óta bármelyik júliusban. Ezt közölte az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálata. Samantha Burgess, az Európai Középtávú Időjárás Előrejelzések Központjának klímakutatója szerint az idei nyár egyértelmű példa volt arra, hogy az éghajlati összeomlás felerősíti az egymást erősítő szélsőségeket. A 444 szerint az év eleje óta mintegy 500 000 hektárnyi terület égett le az EU-ban, amihez átlag feletti szennyezés is társult. A hőség és az aszály az európai gazdaságot fenyegető legnagyobb környezeti veszélyek közé tartozik. Az idei nyárra vonatkozó korai becslések szerint a júniusi hőség 2 milliárd eurós termékkiesést okozott a gabonatermesztőknek. Hamarosan friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, a következő fél órában pedig lesz egy programajánlatom, és beszélünk majd arról is, hogy melyik városból lehet legtöbbet látni a holnapi napfogyatkozásból Magyarországon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
5: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, Ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Európa legnagyobb kézműves nápolyi pizzagyára kezdte meg működését Sziget-Szent Miklóson. A The Dough Hub ZRT új létesítménye a kontinens legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára, amely induláskor naponta 27 ezer pizza előállítására képes, az év végére pedig akár 74 ezer darabos napi kapacitás is elérthet. József Zára, a cég vezérigazgatója rádiónknak elmondta, a tészta folyékony élő vadkovásszal készül, majd 48 órán keresztül fermentálják, hogy kialakuljon a megfelelő állag és ízvilág. Kiemelte, a technológia egyik legfontosabb eleme a folyékony nitrogénnel működő kirogén fagyasztó alagút. Az elősütött pizzákat mínusz 80 és 90 Celsius fok közötti hőmérsékleten fagyasztják le, amely jóval gyorsabb hőelvonást tesz lehetővé a hagyományos kompresszoros fagyasztási megoldásokhoz képest.
8: 0,1% hidratációt veszít fagyasztás során, míg a hagyományos fagyasztásnál ugye sokkal több vizet veszít a tészta, illetve ezek a jégkristályok, ezek szétvágják a gluténhálót, illetve a sejteket sértik a kiolvasztás során is, meg a fagyasztás során is, és ezzel a technológiával el tudtuk érni azt, hogy olyan mikroszkopikus jégszemcsék alakulnak ki, hogy nincs idő a kristályosodásra, és ezért nem sérti annyira a sejtfalakat a pizzában, illetve a gluténhálót sem, és így tudtunk elérni egy magas minőségű, kézműves, de gyors fogyasztott nápolyi pizzát.
7: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szent Miklóson. Ismét működnek a hálózati vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Sziget-Szent Miklóson. Erről az Aries Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Sziget-Szent Miklós polgármesterével történt egyeztetés követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Aries Nonprofit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse. Főzőversenyre várják a jelentkezőket, családi, baráti társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a Szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4 óra között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervező kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármesteri hivatalban, a Szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszent

0: szentelésére, Prodan Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A Take Cover ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Holnap teljes napfogyatkozás lesz látható több helyről Európában, például Izlandról, Spanyolországból és a hozzátartozó Balear-szigetekről. Hazánkból részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető, ennek mértéke azonban erősen függ a földrajzi elhelyezkedéstől, írja az Időkép. Mivel a napfogyatkozás időzítése egybeesik a napnyugta közeli órákkal, a nyugati ország részben tartózkodók kerülnek a legkedvezőbb helyzetbe. Sopron és környéke válik a megfigyelés első számú központjává, hiszen az ország legnyugatibb pontjaként itt lesz a legnagyobb a hold által okozott takarás mértéke, mielőtt a nap teljesen eltűnne a horizont mögött. A leghűségesebb városban 86%-os lesz a takarás mértéke. Budapesten ugyanez 68%, míg a legrosszabb helyzetben Békés Csaba lesz a maga 40%-ával. A jelenség pontos észlelése érdekében fontos, hogy nyílt helyszínt válasszunk, mivel a napkorong alacsony állása miatt az épületek vagy a domborzati akadályok könnyen kitakarhatják a látványt. A biztonságos megfigyelés érdekében fontos a megfelelő napszűrő szemüveg használata, még a napnyugtához közelítő csökkenő fényerejű korong esetében is.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Idén is várja a fiatalokat a Gyermekek Summer Festje Sziget-Szentmiklóson augusztus 16-a és 19-e között, és az eseményhez kincskereső játék is párosul. Indulj egyedül vagy csapatban, gyűjtsd a kincseket, és az utazás végén azonnali nyereményben részesülsz. 2, maximum 4 fős csapatokat várnak, hogy részt vegyenek a délutáni közös programban. A kincsek mellé gyűjtsetek pontokat és nyerjétek meg a fődíjat. Minden nap, aki a legjobban teljesít, indul a főnyereményért, ami egy egyórás sétahajózás Ráckevén. A csapatversenyekhez előzetes regisztráció szükséges. Küldjétek el a csapatnevet és azt, hogy mely napon vagy napokon szeretnétek részt venni a játékban a varga.hajnalka@sarkaház.com e-mail címre. Utazzatok el képzeletben 6 országba, teljesítsétek a feladatokat, találjátok meg a kincseket és szerezzetek pontokat. A játék tehát augusztus 16-a és 19-e között zajlik majd, vasárnaptól szerdáig. Az eredményhirdetésre pedig 19-én szerdán kerül majd sor 17 óra 45 perckor. Jelentkezni augusztus 14-én déli 12 óráig lehet. További információért keressétek a Summerfest Sziget-Szentmiklós Facebook oldalt.

0: Dagihegy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Sok napsütésre számíthatunk. Víradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. A mentőegységek a földrengés további túlélői után kutatnak Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét víradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. A helyszínekről és az időpontokról az OVS honlapján és a viradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A július közepén elrendelt 30 napos közbiztonsági akció után is folytatódik a rendőri jelenlét megerősítése Budapesten. Ezt a főpolgármester közölte azután, hogy tegnap tárgyalt a kormány és a rendőrség képviselőivel. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Több mint 140 millió forintos támogatásra pályázhatnak a fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a ProKultúra Urbis felhívására szeptember 11-éig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek és a pályázati dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetők el. Meghalt egy 19 éves túrázó Szlovéniában, miután megcsúszott és a mélybe zuhant a Triglavról lefelé vezető egyik útvonalon. A baleset hétfő délelőtt történt, a fiatal szlovén férfi a helyszínen életét vesztette. A 2864 méter magas Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. A magyar túrázók körében is népszerű úti cél. A térségben tavaly 128 balesethez riasztották a mentőket. Kongóban 2000 fölé emelkedett az ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az egészségügyi hatóságok szerint ez az afrikai ország eddigi leggyorsabban terjedő ebola járványa, amely ellen jelenleg nincsen engedélyezett oltóanyag vagy kezelés. Az egészségügyi világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt. Kolumbiában 130 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké közelít a 600-hoz. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő két utórengésben több tucat épület összedőlt. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett.
0: Időjárás.
7: Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Napközben 33-38, késő este 25-32 fok várható.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
8: Ezek itt a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Azt látom a térképen, hogy folyamatosan lehet haladni az M0-ás déli szektorában mindkét irányban. Nincs torlódás a Csepeli úton, Kántor úton és Gerinc úton sem, illetve újra teljes szélességében használható a gyártelepi hévátjáró. A MÁV hév munkatársai a tervezett határidőre befejezték a felújítást, így mától mind a közúti, mind a vasúti közlekedési korlátozás megszűnt. Rendőrökkel találkozhattok Szigetszentmiklóson a Rév soron, a Tebesor közelében. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton, illetve nincs fennakadás az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem. Szigetcsépen rendőrökkel találkozhattok a főutcában a Majosi út közelében. Folyamatos a haladás a 6-os úton az M0-ás közelében, valamint Csepelen a Kossuth-Lajos utcában és a Tellerede úton is. Akármerre is jártok, türelmesen és nagyon-nagyon óvatosan közlekedjetek. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
8: Augusztus 11-én ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, ebben az órában pedig a legfrissebb mozis hírekkel foglalkozunk. Beszélünk arról, hogy bizony már hivatalossá vált az Odüsszei, a Christopher Nolan legsikeresebb filmje. Töltsétek velem ezt az órát is.

filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. Átlépte az 1,1 milliárd dolláros globális bevételt, így Christopher Nolan legsikeresebb filmje lett az Odüsszeia. A rendező pályájának eddigi legjövedelmező filmje a 2012-es A sötét lovag felemelkedés volt, ami 1,8 milliárd megkeresett dollárig jutott, írja a Deadline. A Homérosz adaptáció egyúttal az év eddigi második legsikeresebb filmje a Pókember vadonatújnak mögött. Főszereplői Matt Damon, Anne Hathaway és Robert Pattinson sem játszottak még olyan filmben, ami az Odüsszeiánál több pénzt hozott volna a moziban, pedig azért feltűntek már ebben abban. Christopher Nolan filmjei eddig összesen több mint 7 milliárd dollárt termeltek moziforgalmazásuk során világszerte, Hollywood megmentőjeként istenítik, és úgy tűnik továbbra is beváltja a hozzáfűzött reményeket.

0: Ha megkérdeznek, mondd el te is, a Lucky Hegy Rádiót hallgatod.
1: I want you to stay. I want you to stay.

Filmajánlóval folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Augusztus 19-én szerdáig minden nap 17 órától továbbra is megnézhetitek a Sziget-Szent Miklósi Nádasdi moziban a Mancsőrjárat a Dino film című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Amikor egy varázslatos meteor zuhan kalandvárosba, szupererőt ad a Mancsőrjárat kutyusainak, a csapat legkisebb tagjának, Skynak az új szupererő maga a valóra vált álom. Ám rosszra fordulnak a dolgok, amikor a kutyusok ősellensége kiszabadul a börtönből és összefog Victoria Vance-el, a meteormániás őrült tudóssal, hogy ellopják a szupererőt és szupergonosszá változtassák magukat. Kalandváros sorsa forog kockán, a szuperkutyáknak meg kell állítaniuk a szupergonoszokat, amíg nem késő, és Skynak meg kell tanulnia, hogy néha a legkisebb kutyus számít a legtöbbet. Továbbra is vetíti a legújabb Pókember filmet, a Vadonatúj napot, ez 12 éven aluliaknak nem ajánlott. További információt az aktuális filmekről a nadasdifilmszínház.hu oldalon olvashattok. Válogassatok tehát kedvetekre. Jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hamarosan friss térségi hírekkel megyünk tovább, utána pedig újabb filmes híreket hozok majd. I do my hair toss, check my nails.

0: rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan.

0: kovászok.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda. Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatásom. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségházban. Az eseményen egyebek mellett a Dunaparti fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már a tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyoggyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
8: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelje.
7: A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén, erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórházon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madár tetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdítsa el, hanem értesítse a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait. Megkezdi a felkészülést a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben a legutóbb ezüstéremig menetelő szigetszentmiklósiak még nem teljesen végleges kerettel vágnak neki a szezonra való belemelegítésnek. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, fiatal poszton még vannak náluk olyan játékosok, akik potenciálisan csatlakozhatnak a csapathoz. Hozzátette, a felkészülést védekező feladatokkal kezdik majd, mert az jobban segít az új játékosoknak beleszokni a rendszerbe, és persze egy-két új dolgot is kipróbálnak majd, hogy a régiek se unatkozhassanak.
9: Legfontosabb, hogy két-három ember kapcsolatát próbáljuk majd minél jobban elmélyíteni, illetve olyan védekező helyzeteket veszünk elő, ami felgyorsítja egy kicsit a tanulást, és akkor párhuzamosan támadást és védekezést is tanulnak, miközben remélhetőleg sikerül olyan új gyakorlatokat is belehozni a képbe, ami a régieknek is kihívás, ez újdonság lesz. Abban bízom, hogy látványos lesz majd a fejlődés.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivalók a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves

0: foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csiga Duo és a Belvárosi Betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Van még néhány animációs film a Disney tarsajában, amiből eddig nem készítettek élőszereplős változatot. A következő pedig, amit előhúznak, a Hercegnő és a béka lesz egy jelentés szerint. Ám ha minden igaz, akkor ez nem egy tipikus adaptáció lesz, ami egy az egyben átveszi az eredeti történetet, hanem csak inspirálódik belőle. A The Hollywood Reporter hozta napvilágra a hírt, mely szerint a Hercegnő és a béka alapján Colman Domingo szeretne egy filmet írni, méghozzá a Tony díjra jelölt rendező Robert O'Hara segítségével. Domingót olyan sorozatokban láthattuk, mint a Fear the Walking Dead és az Eufória, illetve olyan filmekben, mint a Lincoln, a Michael és a Leleplezés napja. Eddig kétszer jelölték Oscar-díjra, méghozzá a 2023-as Rustin-ban és a 2024-es Sing Sing-ben nyújtott alakításáért. A Hollywood Reporter szerint még nem született megállapodás, egyelőre tárgyalnak a párossal a filmről. A magazin úgy tudja, hogy a Hercegnő és a béka alapján készülő film Tianára fog összpontosítani. A 2009-es animációs filmben ő volt a főszereplő, egy fiatal nő, aki az 1920-as évek New Orleans-ában arról álmodozik, hogy egy napon majd éttermet nyit. De amikor megcsókolja a Maldonia békává változott hercegét, az nem változik vissza emberré, hanem ehelyett még Tianából is béka lesz. Ebből a slamasztikából próbálnak valahogyan kimászni. It was never...

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. 10 év hosszú idő, ám a DC moziverzum gyakorlatilag ugyanott tart, mint egy évtizeddel ezelőtt. Akkor a Batman Superman ellen és az öngyilkos osztag nyújtottak kétes teljesítményt a mozikban, illetve a kritikusoknál. Most pedig a Supergirl bukásáról és vegyes fogadtatásáról beszélhetünk. Ez már egy másik franchise, amit James Gunnék egyengetnek, de egyelőre hasonló utat jár be, mint a zsákutcába futott DCU. David Zaslav, a Warner Brothers Discovery vezetője azonban ennek ellenére is bizakodó. A Supergirl 170-186 millió dollárba került, ezzel szemben azonban június végi premierje óta csak 126 millió dolláros bevételt termelt globálisan. Nálunk is írtó gyorsan eltűnt a hétvégi top 10-ből, 23.863 nézővel nagyjából lezártnak tekinthető a mozis pályafutása. A becslések szerint a Supergirl 200 milliós veszteséget is jelenthet a Warnernek. A lámpásokkal és a csupán 40 millió dollárból gyártott agyapofával valóban kompenzálhat, de ha ezek sem hozzák a kellő számokat, akkor a DCU nagy bajban lehet, főleg ha a Paramount felvásárolja a Warnert, és egy új vezetőség dönthet James Gunn sorsán.

0: Ezek voltak a legfrissebb filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban, rövidesen pedig térségi hírösszefoglalóval megyünk tovább. Töltsétek velem a következő órát is.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvencei.

0: 1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
6: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
7: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
8: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
7: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
8: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatáson. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségházban. Az eseményen egyebek mellett a Dunaparti fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már a tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyoggyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
11: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelent.
10: Sokat tehet a lakosság a szúnyogok elszaporodása ellen. Tóth Pál hozzátette, a szakemberek szerint az egyik leghatékonyabb megelőzési forma a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok elsősorban az állóvízben rakják le petéiket. Érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a kerti vödröket, hordókat és egyéb vízgyűjtő edényeket, valamint gyakran cserélni a vizet az itatókban és a virágalátétekben. Fontos a vízelvezető árkok és ereszcsatornák tisztántartása is, hogy ne alakuljanak ki kisebb vízfelületek. Kiemelte, a közösségi és az egyéni védekezés egyaránt hozzájárulhat a szúnyogártalom mérsékléséhez.
11: Itt gondolok arra, hogy például a pangóvizeket meg kell szüntetni. Tehát ha locsoljuk a virágokat és marad a virág alatt egy kis víz, azt jobban járunk, hogyha 7-8 naponta mindenképpen kiöntjük, már csak azért is, mert körülbelül ez az időszak 7-8 nap az, ami alatt kifejlődik egy-egy ilyen szúnyoglárva. Én ezért is tartom fontosnak, hogy most ezt a lakosságnak elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy próbáljunk meg közösen pangóvizeket szüntessük meg.
10: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Ismét működnek a hálózati vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Sziget-Szentmiklóson. Erről az Arias Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Sziget-Szentmiklós polgármesterével történt egyeztetés követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Arias Nonprofit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse. Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szentmiklósi tanösvény. Az ingyenesen letölthető digitális vándor applikáció a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi játékos feladatokkal, úgynevezett e-tanösvényeken keresztül. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a digitális vándor különlegessége, hogy a látogatóknak a túra során különböző feladatokat kell teljesíteniük, így élményszerű módon ismerhetik meg a helyszín természeti értékeit. Az alkalmazásban a felhasználók részletes információkat kaphatnak a Sziget-Szentmiklósi úszóláb élővilágáról, természeti sajátosságairól és különleges ökológiai értékeiről. Kiemelte, a feladatokat úgy alakították ki, hogy azok minden korosztály számára érdekesek legyenek, így az alkalmazás az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínál. A digitális vándor applikáció elérhető az okostelefonos alkalmazás áruházakban.
12: GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt és kiválasztja a Sziget-Szentmiklósi úszóláb tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni.
10: Megkezdi a felkészülést a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1B-ben a legutóbb ezüstéremig menetelő Sziget-Szentmiklósiak még nem teljesen végleges kerettel vágnak neki a szezonra való belemelegítésnek. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, fiatal poszton még vannak náluk olyan játékosok, akik potenciálisan csatlakozhatnak a csapathoz. Hozzátette, a felkészülést védekező feladatokkal kezdik majd, mert az jobban segít az új játékosoknak beleszokni a rendszerbe, és persze egy-két új dolgot is kipróbálnak majd, hogy a régiek se unatkozhassanak.
13: Legfontosabb, hogy két-három ember kapcsolatát próbáljuk majd minél jobban elmélyíteni, illetve olyan védekező helyzeteket veszünk elő, ami felgyorsítja egy kicsit a tanulást, és akkor párhuzamosan támadást és védekezést is tanulnak, miközben remélhetőleg sikerül olyan új gyakorlatokat is belehozni a képbe, ami a régieknek is kihívás lesz, újdonság lesz. Abban bízom, hogy látványos lesz majd a fejlődés.
9: Időjárás.
10: Szerdán is túlnyomóan derült napos száraz időre készülhetünk, az északi szél több felén megélénkül, néhol megerősödik. Délután 28-36 fok valószínű. Csütörtökön is folytatódik a derült napos csapadékmentes idő, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. Hajnalban 12-22, délután 28-34 fok várható.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
14: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Újra teljes szélességében használható a gyártelepi HÉV átjáró. A MÁFHÉV munkatársai a tervezett határidőre befejezték a felújítást, így mától mind a közúti, mind a vasúti közlekedési korlátozás megszűnt. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV Volán autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek, Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel, a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. A térkép szerint jelenleg folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, valamint a Csepeli úton, Kántor úton és a Gerinc úton is. Nincs fennakadás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton és az 51-es jól járható Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is. További jó utat kívánok mindenkinek!
9: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
14: Sziasztok, delelő hallgatók! A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz augusztus 11-én kedden, és remélem velem töltitek majd ezt az órát is. Szó lesz a Ráckevei kis Dunavízi.

0: helyben vagyunk, ez itt a Telelő a Lakihegy Rádióban. Ráckevén augusztus 15-én szombaton indul majd a Kis Duna Vízi Fesztivál. Az első napon a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében lesz majd felvonulás és gála műsor is. 16-án vasárnap a Mágnás Miskát láthatjátok majd a Magyar Zenész Színház előadásában. Augusztus 17-én hétfőn lesz majd Gyermekliget gyermekkoncerttel, valamint táncpanoráma és magyar gála. 18-án kedden vásári bábjátékkal várják a gyerekeket, valamint a Budapest Jazz Orchestra és Szulák Andrea koncertjén is részt vehettek majd. Augusztus 19-én szerdán lampionos csónak felvonulás és utcabál zajlik majd a Kis Duna Vízi Fesztivál keretein belül. Augusztus 20-án csütörtökön pedig 20 órától kezdődik az ünnepi rock szimfónia. További információt a részletes programokról, mert ez nem a részletes program volt, az Ács Károly Művelődési Központ közösségi oldalán olvashattok. Jó szórakozást mindenkinek!
1: Jó

A Delelőt hallgatjátok augusztus 11-én itt a Lakihegy Rádióban, és ezen a héten indul a Summerfest Sziget Szent Miklóson, és ahogy tegnap említettem, már elindult a Lakihegy Rádió Summerfestes játéka is itt nálunk. A lényeg, hogy minden nap érdemes figyelni a Lakihegy Rádió délelőtti és délutáni adásait, hiszen értékes nyeremények várnak rátok. Nyerhettek belépőjegyeket a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget Szent Miklósi programjaira, előadásokra, illetve koncertekre, valamint számos más értékes nyeremény is gazdára talál majd. További információt a summerfest@ssm.com oldalon olvashattok. Szóval a játékok a Süsfelnapban, illetve Áginál zajlanak majd délután 3 és este 7 óra között, kivéve csütörtökön, akkor ugyanis Ágitól hozzám kerül majd át a játék, de amúgy Áginál is játszhattok majd egy másik játékot. Szóval figyeljetek, további információért pedig figyeljétek a közösségi oldalainkat. Itt a Lakihegy Rádióban rövidesen friss térségi hír összefoglalóval megyünk tovább. A következő fél órában pedig elárulom majd, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidámdal küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lökény Rádió FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
6: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
5: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
6: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
5: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
6: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
5: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
6: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
5: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
7: Fogászati ellátás stresszmentesen.
8: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
7: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról.

0: előre. Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
1: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
0: És igény szerint otthonába szállítjuk.
1: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
0: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
1: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatásom. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseményen egyebek mellett a Dunaparti fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már a tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyog gyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
5: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelen.
4: Üzemel az új OTP ATM Taksonyban, már használható a Taksonyban telepített új OTP Bank ATM. A taksonyi Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtár tájékoztatása szerint a főút 89-es szám alatt elhelyezett korszerű ki- és befizetésre is alkalmas automata már üzemel és elérhető. Az új generációs ATM a nap 24 órájában biztosít készpénzfelvételi lehetőséget, emellett a készpénz befizetésére is alkalmas. Az automata tervek szerint augusztus 7-től állt volna az ügyfelek rendelkezésére, de a beüzemelés a szükséges rendszerbeállítások miatt csúszott. A hiba elhárult, így az ATM már rendeltetésszerűen működik. Idén is nagy sikert aratott a Gas and Roll Fest halásztelken. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a halásztelki Gas and Roll Festet a Németh Ferenc Sportcentrumban augusztus elején. Az ingyenesen látogatható családi rendezvény délután 1-től este 7-ig várta a látogatókat, akik számos szórakoztató program közül választhattak. A fesztiválon egyebek mellett veteránjármű találkozó, Lego verseny, Nerf csapatpálya, ugrálóvárak és további családi programok is színesítették a kínálatot. A zenei programokról a Blues B.R. Others Show és a Pedrofon zenekar gondoskodott. Diószegi Albert, a rendezvényt szervező halásztelki Márai Sándor közművelődési intézmény igazgatója rádiónak elmondta, az idei esemény ismét nagy sikert aratott, ezért már megkezdték a jövő évi immár 6. Gas and Roll Fest előkészítését.
6: Ilyenkor már a résztvevőkkel beszélgetünk, és már jelzik, hogy szívesen jönnek jövőre is, úgyhogy autók azok lesznek. A mai nap ugye megint egy hőkupola alatt vagyunk, tehát hogy 40 fokos hőségben van a rendezvény, ezért azt gondolom, hogy jövőre még több részevőre számíthatunk. Szóval az autósok, akik kijöttek, ők nagyon szeretnek idejönni, visszajáró vendégeink is vannak sokan, és már most mondják, hogy jövőre is jönnek.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Sarokkert mozival indul a Summerfest kulturális fesztivál augusztus 15-én Sziget-Szent Miklóson. A Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg. Augusztus 16-án a Magyar Gálával folytatódik a program, amelyen már Grúzia és Szlovákia táncosai is vendégeskednek. Augusztus 17-én a Párnográsztat koncertet, majd egy nemzetközi táncestel várják a közönséget. Augusztus 18-án, ahol Chile és Görögország táncosai lépnek színpadra. Augusztus 19-én a Csík zenekarat koncertet, augusztus 20-án pedig Szent István királynapi ünnepi műsorral készülnek a szervezők. Emellett minden délután várják a családokat a gyermekek Summerfestjére, ahol kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal készülnek. Bővebb információkért keressétek a summerfest.ssm.com oldalt. Indul a Sziget-Szentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért

Folytatjuk a Delelőt augusztus 11-én itt a Laki Hegy Rádióban. Ma a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg a térségben, de számottevő csapadék nem várható. Sokfelé élénk, erős lesz az északnyugati szél, 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 9-19 fok várható, az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. A nyugati, északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, mely pedig az aktuális orvos-meteorológiai infókkal. Ma még sokfelé kánikulában lesz részünk, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszul lét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A délután második felében és este egyre több felé fog érvényesülni hidegfronti hatás, emiatt fejfájás és görcsös panaszok is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. És ne hagyjunk gyermeket, idős embert, valamint házi állatot tűző napon álló zárt járműben rövid időre sem. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A parlagfű pollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet. A következő napokban a parlagfű pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog.

0: Kedves delelő hallgatók, én mára megköszönöm a figyelmeteket. Petrókat ezt hallhattátok. Találkozunk holnap ugyanitt, ugyanezekben az órákban. De ne feledjétek, érdemes lesz figyelni, hiszen Áginál folytatódik a Summerfestes játék.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
3: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a kánikula. Ma választhatnak új köztársasági elnököt. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Délután választhatja meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés. Ha a titkosszavazás eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt. Miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. Az eddigi 5%-os áfa nullára csökken, és áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A Szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
4: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. induljon egy újabb óra
7: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 3:05 és a nullás déli szektor a Szeged és Győr irányába is jól járható balesetről, torlódásról nincsen információm, viszont a második Rákóczi Ferenc út Csepeli szakaszán erős a forgalom, úgyhogy ott torlódásra is kell készülni egészen a Lámpás utcáig, aztán picit rövid szakaszon jól lehet közlekedni, majd Lakihegynél újra lassulásra készüljetek. Élénk a forgalom a Csepeli úton is Sziget-Szent Miklós irányába, de torlódásra nem kell készülni, és a gyártelepi hévát járó környékén is jól lehet haladni a Gyári úton és a Műúton is jelen pillanatban. Aztán majd ez a délutáni csúcs közelettével úgy is változik. Ezen kívül az 510-esén úgy látom, hogy Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen erősebb a forgalom, ott Taksony és Dunaharaszti között szakaszos lassulásra készüljetek. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében folyamatos a közlekedés. Vigyázzatok nagyon magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
5: Lakihegy Rádió.
7: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
7: 0620 95 95 107.
8: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 11-e kedd van, és a mai napon a Zsuzsannák, valamint a Tiborcok ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és ne feledjétek, jók és játékkal hangolódunk a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválra, ami szombaton kezdődik Sziget-Szent Miklóson, és egészen augusztus 20-áig mindenféle programokkal várnak majd titeket. Erről is szó esik majd egyébként a délután folyamán is. Figyeljetek, füleljetek, mert hozom a játékunk részleteit, valamint a Facebook és Instagram oldalunkon is láthatjátok, úgyhogy már lehet jelentkezni egyébként a játékra. És természetesen jönnek a legjobb zenék, és a Polzon érkezik nem sokára a Faltával, előtte pedig itt az óra elején a Glass Animals és a

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és az előbb már említettem nektek, hogy szombaton kezdődik a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet tér alakul majd át jó kis fesztiváltérré, és napról napra jobbnál jobb programokkal, koncertekkel, táncpanorámákkal és külföldi táncosokkal várják majd az érteklődőket. Viszont forgalomkorlátozásra is készülni kell, hiszen a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt augusztus 15-e és 21-e között lesz a Summerfest, illetve még a Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivál is. A programokhoz kapcsolódóan lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani. A program helyszíneként üzemel, ezért ideiglenesen lezárják augusztus 12-e szerdától, vagyis holnaptól, este 6 órától egészen augusztus 22-e szombat 22 óráig a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. A nyitás az 23-án vasárnap reggel 8 órakor lesz elméletileg. Az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozásra is számítani kell majd aznap. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet tér útszakasz a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig le lesz zárva. 20-án csütörtökön 17 és 23 óra között a szervezők a gépjárművel közlekedőktől türelmet és megértést kérnek. Ez minden évben így van, ilyenkor ezt a néhány napot szerintem ki lehet bírni, és egyébként pedig el kell menni, kihasználni a Summerfest adta lehetőségeket, és nagyon jókat szórakozni. Remélem, hogy így lesz, és találkozunk majd a rendezvényen.

Mova és Kun Bálint közösen mégis maradunk szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,8 perc múlva. 3:30 van, térségi hírekkel megyünk majd tovább, csak előtte játszunk egy kicsit, hiszen már elkezdjük a hangolódást a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválra, ami ezen a héten szombaton kezdődik majd Szigetszentmiklóson, ráadásul egy szuper kis sarokkert mozival, illetve a Hungarikon kiállítás megnyitójával is. A sarokkert moziban pedig egy vígjátékot vetítenek majd, minden info a summerfest.com oldalon megtalálható, és erre van nekem egy páros belépőjegyem, amit szeretnék majd 6 óra után odaadni valakinek, illetve a nyertesünk még nyer egy szubkupont is. Ó, de jól hangzik ez, úgyhogy várom majd az üzeneteiteket, a feladat pedig a következő. Igaz vagy hamis, hogy a Magyar Gálán nem lesznek idén tánccsoportok? Az A szerint igaz, a B szerint viszont hamis. A helyes válasz betűjelét és a keresztnevedet várom SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számra, és mondom, 6 után fogom hívni a nyertesünket, úgyhogy szeretném, hogy addig érkezzen jó sok üzenet, és nagyon bízom benne, hogy örülni fog majd a nyertes, akit hívok majd. Damiano David és a Talk to Me, ez pedig még érkezik a hír.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
5: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
4: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
5: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Csilléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
4: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
5: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
4: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
5: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
4: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
6: Fogászati ellátás stresszmentesen.
7: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
6: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
7: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
6: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
7: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
6: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
7: www.sarokvilla.hu.
6: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
8: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébet.

0: feladatokat kell teljesíteniük, így élményszerű módon ismerhetik meg a helyszín természeti értékeit. Az alkalmazásban a felhasználók részletes információkat kaphatnak a Sziget-Szentmiklósi úszóláb élővilágáról, természeti sajátosságairól és különleges ökológiai értékeiről. Kiemelten a feladatokat úgy alakították ki, hogy azok minden korosztály számára érdekesek legyenek, így az alkalmazás az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínál. A digitális vándor applikáció elérhető az okostelefonos alkalmazás áruházakban.
1: GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt és kiválasztja a Sziget-Szentmiklósi úszóláb tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni.
0: Ismét csatlakozik Halásztelek a Summerfest program sorozathoz. Sziget-Szentmiklós és Tököl mellett idén is bekapcsolódik Halásztelek a Summerfest nemzetközi folklór fesztivál programjaiba. Az ingyenes rendezvényt augusztus 18-án kedden tartják a Márai Sándor közművelődési intézményben. A program délután 4 órakor kezdődik, ahol Bolívia, Indonézia, Uruguay, Magyarország és Peru néptánc együttesei mutatják be hagyományos táncaikat és kultúrájukat. Az előadások után este 6:30-tól táncház várja az érdeklődőket. A Summerfest évről évre a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, amely a nemzetközi folklór hagyományait és a különböző nemzedek kulturális értékeit mutatja be a közönségnek. Az eseményen a részvétel ezúttal is díjmentes. 6. helyen zárt a közönségszavazáson a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola. Lezárult az ország iskolája 2026 elnevezésű pályázat közönség szavazása, amelyet a Magyar Színház hirdetett meg. A versenyben 13 oktatási intézmény indult, a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola pedig a közönség szavazás eredményeként a 6. helyen végzett. Az iskola közleményében köszönetet mondott mindazoknak, akik szavazatukkal vagy a pályázati anyag megosztásával támogatták az intézményt a megmérettetés során. Külön elismerésben részesítették Molnár Vég Judatot a pályázati kisfilm elkészítéséért, valamint a diákokat és pedagógusokat, akik közreműködtek a videó megvalósításában. Az intézmény hangsúlyozta, a közös munka és az összefogás fontos szerepet játszott abban, hogy az iskola sikeresen szerepelt a nemzeti színű megmérettetésen.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gála műsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szentmiklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szentmiklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, halásztelken is.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író.
3: Gyere, kopi!

Hiro és Kopikon közös az After Party szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és jól ismert tény lehet, hogy ti is hallottátok, hogy az elefántok nagy távolságból is képesek kommunikálni. Egy új kutatás felfedte, hogy mi teszi ezt lehetővé. Hát van egy különleges jelenség, amelyet sokan magunk is tapasztalhattunk, ha a fülünkbe fülhallgató dugunk, hangosabban halljuk a saját hangunkat. Egy kutatócsoport elefántok fülében található csontokat vizsgálva arra jutott, hasonló mechanizmus állhat a mögött is, hogy ezek az óriások akár 10 kilométerről is meghallják egymást. Az elefánt képes a hallójáratát becsukni is, és a kutatók szerint ennek is jut szerep különös hallásukban. A vizsgálatokról egy szaklapban számoltak be a szakemberek. A pusztán a levegőben terjedő hangok az elefánt számára mintegy 5 kilométeres távolságig érzékelhető. A nagyobb, akár 10 kilométert is meghaladó hangérzékeléshez a talajra is szükség van. Ezeket a nagyon távoli hangokat már a földben terjedő rezgésekként képesek meghallani. A rezgés a talajból az elefánt lábán keresztül a koponya csontjáig jut, majd onnan közvetlenül a belső fülbe érkezik. Nem ismeretlen számokra sem ez a hallási módszer, többek közt a hallókészülékek közt is akad, amely ezt a csontvezetéses lehetőséget használja ki a hallás javítására. A kutatócsoport 3 elpusztult elefánt, 2 ázsiai és 1 afrikai elefánt, valamint 3 elhunyt ember halánték csontját vizsgálta. A csontot és a hallószerv lágy részeit is tartalmazó preparátumokat úgy készítették elő, hogy a belső és középfül szerkezete éppen megmaradjon. Miközben a hallócsontok szabaddá váltak a lézeres rezgés mérésekhez. Ezeken a csoportokon azután speciális rezgető eszköz segítségével rendkívül széles tartományú hangok terjedését tudták megmérni. Ennek során azt is megmérték, hogy mennyire hatékony a csontvezetéses hallás az elefántok és az ember esetében. Az elefánt középfüle nem csak egyszerűen jobban hallja a mélyebb hangokat, hanem a felépítése alapján fizikailag is erre optimalizált. Ez főként annak köszönhető, hogy a hallócsontjai többször nagyobbak az emberénél. A mögöttes fizika egyszerű, ami nagyobb és nehezebb, azt nehezebb kimozdítani, így a lassabb rezgésekre alkalmas. A kisebb és könnyebb szerkezetek viszont a gyorsabb rezgéseket, vagyis a magasabb hangokat közvetítik könnyebben. Ezért van mélyen zengő hangja egy nagy harangnak, és ezért magasan csilingelő egy csengettyűé. A becsukható hallójárat ideálissá teszi az elefántot a 10-20 Hz-es infrahangok érzékelésére, vagyis a fajtásaik által kiadott és igen nagy távolságba terjedő hangokhoz alkalmazkodtak ezzel. A kutatók számításai szerint az elefántok természetes füldugója 30-szorosára növeli az infrahangok érzékelésének képességét. Elmondhatjuk azt tehát, hogy az elefánt esetében a hallószerv méretei és a becsukható hallójárat állnak a kiváló hallás nagy távolságú kommunikáció hátterében. Na, ma is tanultunk valami érdekeset.

A Stray Kids és a Run It szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107,1-en, és ha már az elefántokról, állatokról volt szó, akkor ilyen témában megyünk most tovább, hiszen egy országos felmérés szerint, képzeljétek, a Nyíregyházi Állatpark lett a magyarok kedvence. Az Állatkertek napja alkalmából közzétett kutatásban több mint 5500-an mondták el, melyik hazai állat vagy növénykertet tartják a legjobbnak. A Csodás Magyarország 2026 tavaszán végzett felmérésében összesen 5554 válaszadó vett részt. A mezőnyt a Nyíregyházi Állatpark nyerte, amelyet a válaszadók 35%-a nevezett meg kedvenceként. Ez jelentős előnyt jelent a második helyezethez képest. A fővárosi állat és növénykert 19%-ot szerzett. A harmadik helyre a Veszprémi Állatkert került 13%-kal. További sorrendben a Szegedi Vadaspark 7, a Tiszatavi Ökocentrum 6, a Győri Szantusz János Állatkert 5, a Budapesti Tropikárium 4, a Pécsi Állatkert pedig 3%-ot kapott. A 9. helyen 4 intézmény osztozik, a Veresegyházi Medve ott van, a Budakeszi Vadaspark, a Hortobágyi Vadaspark és a Miskolci Állatkert egyaránt 2%-ot ért el. A lista végén a Kecskeméti Vadaskert és a Debreceni Nagyerdei Kultúrpark szerepel 1-1%-kal. A Nyíregyházi Állatpark erősségei egyébként a különleges bemutatói és programjai. Ha nem voltatok, akkor egyszer mindenképpen látogassatok el, hiszen a látogatók földrészek szerint kialakított területeken ismerkedhetnek meg az állatvilággal, emellett látványetetéseket és fóka bemutatókat is lehet látni. Az egyik ismert attrakció az óceánárium cápás alagútja, de az ázsiai dzsungel óriási vízesése és a jegestenger bemutató is sokak számára emlékezetes. A maki erdőben pedig egészen közelről figyelhetők meg a gyűrűs farkú makik. A most 160 éves második helyezett fővárosi állat és növénykert állatgyűjteménye mellett történelmi épületei és növénykülönlegességei miatt is népszerű. Nyáron a lepkekert is különleges program, ahol a látogatók szabadon repkedő pillangók között sétálhatnak. Menjetek el egyszer a fővárosiba is, illetve a Nyíregyháziba is. Jó szórakozást kívánok!

0: Jojo és a Lady című ikonikus dal itt a Lakihegy Rádióban az FM 107,3 és 3 perc múlva 4 óra van, friss hírekkel megyünk tovább, tőletek pedig várom a közlekedési információkat, illetve ha szeretnétek a Summerfest játékán részt venni, akkor küldjétek az üzeneteket, részletek kint vannak a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, várlak vissza titeket 4 óra után is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés az új köztársasági elnököt. Baka Andrást 146 igen és 6 nem szavazattal választották meg a képviselők. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt az új államfő megválasztásában. Helyette a frakció tagjai a tatai 56-os emlékművet koszorúzzák meg. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, a rendszerváltás utáni Magyarország 8. államfője. Az új államfő letette az esküt. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Felújítják a Gubocsi híd szerkezeti elemeit a hétvégén, ezért az autósoknak lezárásokra kell készülniük. A híd sarújnak javítása miatt szombaton 0 órától hajnali fél ötig, valamint vasárnap 0 órától reggel 8-ig lezárják az átkelőt. A BKK járatok módosított útvonalon közlekednek majd. A karbantartás második ütemét októberre tervezi.
7: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Estétől északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 4:03, és az útinform írja, hogy egy teherautó rakománya folyt az úttestre az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópontja között. A 27-es kilométernél a külső sávon zajlik a takarítás, úgyhogy lassulásra kell számítani ezen a részen. Torlódás van a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában, a fővárosi szakaszon. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli, Lakihegyi és Halásztelki szakaszán is lassú az előrejutás. Erősebb a forgalom már a Gerinc úton, szakaszos lassulásra kell készülni, viszont a gyártelepi hévátjárónál folyamatos a közlekedés a gyári úton és a műúton is. Viszont Szigethalmon történt egy baleset méghozzá a Széchenyi utcában, és arra felé lassú tempóra kell készülni, legyetek nagyon körültekintőek. A Csépi útnak a műút felüli végén van torlódás, az 510-es pedig, hogyha jól látom, akkor Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, viszont az 51-esen a két település között szakaszos lassulásra készüljetek. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Szeretettel köszöntök minden Lakihegy Rádió hallgatót. Augusztus 11-e kedd van, és a mai napon egyébként a névnaposok, a Zsuzsannák és a Tiborcok. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Én Ráckevéről hozok majd nektek programot, hiszen augusztusban ott sem lehet unatkozni, és hát ott is lesz Summerfest egyébként. Hosszú évek óta először, úgyhogy hozom a programokat, meg Kis Dunavízi Fesztiválna, azt egyszer látnotok kell, mert rendkívül hangulatos, úgyhogy hozom ezzel kapcsolatban is a részleteket. És ha pedig már Summerfest, akkor hangolódunk a Sziget-Szent Miklósi programokra egy jó kis játékkal. Ma is van nyereményem, van kérdésem, erről minden információ egyébként kint van a Facebook oldalunkon, egy picit visszább kell tekerni a hírfolyamat, mert kikerült egy videó a ma esti Itt élünkről, és már is előtte találjátok meg a kérdést, de a legjobb, hogyha velem maradtok a folytatásban, és hiszen elmondom majd, hogy mi a nyeremény, és hogy mit kell tenni azért, hogy elvigyétek tőlem. Közben pedig a legjobb slágerek, Dash és Young Fly érkezik nem sokára a Kiskecével, és itt van Demi Lovato a Kiss-szel. Már is kezdünk.
9: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, nem tudom, hogy hallottatok-e már a Kis Duna Vízi Fesztiválról. Elég régi hagyományokra nyúlik vissza ez a rendezvény Ráckevén, és természetesen idén is megrendezik, és nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt, hiszen 5 napon keresztül a szórakozásé lesz majd a főszerep. Augusztus 15-én náluk is lesz Summerfest Nemzetközi Folklór Fesztivál, ahol egyébként külföldi táncosok mutatkoznak majd be, és hát például lesz szeretett vendégség, felvonulás a Széchenyi István tértől az Ács Károly Művelődési Központig, és egy gálaműsor is lesz szintén az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Aztán 16-án a Mágnás Miska című darabot nézhetitek meg a Magyar Zenész Színház jóvoltából. Lesz Gyermekliget augusztus 17-én 17 órától. Itt a Buborék Együttes ad koncertet, kézműves foglalkozások, interaktív programok, mindez a Kelemen László Parkban. Szintén 17-én este 8 órától lesz a Táncpanoráma és Magyar Gála. A színpadon a Ráckevei Kéve, Rőzse és Bokréta táncegyüttes mellett a vendég fellépő Görögország, Grúzia és Chile lesz. Augusztus 18-án lesz a Gyermekliget, Cimbora produkció Ludas Matyit adja majd elő, és természetesen ugyanúgy lesznek kézműves játékos interaktív programok. 18-án este 8 órától a Budapest Jazz Orchestra és Szulák Andrea Csillagfényes koncertjén vehettek részt, és hát jön a kedvencem augusztus 19-én este 8 órától, ezt ajánlom, hogy egyszer nézzétek meg, a Lampionos Csónak felvonulás és utcabár, belvárosi betyárok, gyerekkoncert, Kecbi zenekar, mindez a Szegedi Kis István sétányon. És augusztus 20-án ünnepi rockszimfónia lesz az István a Király és más magyar művek nyomán. Ezt kínálja tehát a következő napokban Ráckeve, minden további info a kisdunamente.hu oldalon olvasható.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

Egy rádió helyben vagyunk, még mielőtt a játékra rátérnék, és az állításra, amiről majd el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis, azért az úton lévőknek mondanám, hogy egy teherautó rakománya folyt az úttestre, az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópontja között. A 27-es kilométernél a külső sávon zajlik a takarítás, úgyhogy lassulásra kell készülni itt a délutáni csúcsban, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel számoljatok, ha esetleg arra felé van dolgotok, és említettem korábban azt is, hogy Szigethalmon baleset történt, méghozzá a Szabadkai utca és a Széchenyi utca kereszteződésénél, hogyha jól látom, fennakadást egyébként nem okoz, de legyetek óvatosak, ha arra felé autóztok. Az 51-esen nagyon erős a forgalom, Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú a tempó, illetve Taksonyban a Széchenyi István úton trafíznak a rendőrök. Az 510-esen Dunaharaszti belterületén élénk a forgalom és lassú a haladás. Sziget-Szent Miklóson pedig a Gerinc úton és a Gyártelepi Hévátjáró környékén számíthatok lassabb tempóra, a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is csak óvatosan közlekedjetek, mondjuk másképp nem is tudtok, mert nagyon erős a forgalom. Na hát ennyit akkor erről. Viszont a Summerfestes játékunk az javában zajlik, hogyha szereztek szapozni, akkor érdemes próbálkozni, ugyanis szapozási lehetőséget nyer valaki, illetve még egy páros belépőjegyet is az augusztus 15-i Sarokkert mozi előadására, Mindörökké nyár című filmet vetítik majd, egy rendkívül jó végjátékról van egyébként szó. És mondom, mi a feladat? Igaz vagy hamis, hogy a Magyar Gálán nem lesznek idén tánccsoportok? Ez az állításom. Az A szerint igaz, a B szerint viszont hamis. A helyes válasz betűjelét és a keresztnevedet várom. A 0620 95 95 107-es számra. Egyébként a Magyar Gála augusztus 16-án vasárnap lesz, és én is ott leszek majd veletek, úgyhogy bízom benne, hogy találkozunk. A válaszokat pedig várom, 6 óra után ne felejtsétek, hívni fogom a nyertest.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot sziget-szentmiklós@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Egyeztetések zajlanak a térség útfejlesztéseiről. Folyamatos egyeztetéseket folytat a térség fejlesztéseiről dr. Bilisics Zita, Pest vármegye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője és Zsolnai Pál Taksony polgármestere. A településvezető közösségi oldalán azt írta, megkezdődött a közös munka, amelynek célja Taksony további fejlődésének elősegítése. Dr. Bilisics Zita rádiónknak elmondta, kiemelt feladatként kezelik a térségi úthálózat fejlesztését, hangsúlyozta a Taksony és Bugyi közlekedési infrastruktúrájának korszerűsítése.

0: vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Sziget-Szentmiklóson. Erről az Arias Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Sziget-Szentmiklós polgármesterével történt egyeztetés követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Arias Nonprofit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse. Iskolakezdési támogatással segíti a családokat Szigetbecse önkormányzata. A támogatást azok a családok jogosultak, akik a szigetbecsei állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és általános iskolás korú gyermekük után kérelmet nyújtanak be. A kérelmeket szeptember 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege gyermekenként 15.000 forint, amelyet az igénylés benyújtását követő 30 napon belül fizet ki az önkormányzat a szülő vagy törvényes képviselő részére. A kérelem Szigetbecse község önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán található. Főzőversenyre várják a jelentkezőket, családi baráti társaságok és főzni szerető csapatok jelentkezését várja a szigetbecsei önkormányzat az idei falunapi főzőversenyre. A programot augusztus 29-én rendezik meg a tóparton, ahol a résztvevők dél és délután 4 óra között készíthetik el ételeiket. Az elkészült fogásokat zsűri értékeli és díjazza. A szervezők kérik, hogy a nevezők a csapat nevét és a csapatvezető megnevezését is adják meg a jelentkezéskor. Emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a főzéshez szükséges eszközökről, valamint asztalról, padról és székekről minden csapatnak saját magának kell gondoskodnia. A főzőverseny ideje alatt zenés programok és falunapi fellépők is gondoskodnak a jó hangulatról. Jelentkezni előzetesen a polgármesteri hivatalban, a szigetbecsei önkormányzat közösségi oldalán, valamint a helyszínen is lehet.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szentmiklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 18-án 3 vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Honeybeast és a Bárcsak lennék című dal Dániel fivel közösen itt a Laki Hegy Rádióban az FM 107.1-en, és ha már Dániel fi, akkor ne feledjétek, jövő héten személyesen is láthatjátok Sziget-Szent Miklóson, hiszen a Párnograszt vendége lesz a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon, és ő is fog remek slágereket énekelni. Én imádom a hangját meg a zenét. Na de most nem róla, hanem a főtt kukoricáról lesz szó, hiszen sokak kedvence a friss csemege kukorica. Nem nehéz nem elcsábolni rá a strandokon, ha a költséghatékonyabban szeretnénk megoldani az egész család kukorica adagját, akkor érdemes otthon elővenni a legnagyobb fazekat és megfőzni a piacon vett csöveket. Bár egyszerű ételnek tűnik, mégis sokan követik el ugyanazt a hibát. Túl sokáig hagyják főni, pedig a kukorica nem attól lesz finomabb, hogy hosszú ideig rotyog a fazékban, sőt, éppen ellenkezőleg. A főzési idő elsősorban attól függ, hogy milyen friss a kukorica. A dzsenge nemrég szedett csöveknek általában már 10-15 perc elegendő a forrásban levő vízben. Ha a kukorica néhány napja leszedett, vagy már kevésbé fiatal, akkor 20-25 perc is szükséges lehet. A legjobb támpont azonban nem az óra, hanem a kukorica. Egy villa vagy kés könnyedén áthatol a szemek között, a szemek pedig puhák, mégis feszesen maradnak, na akkor elkészült. És képzeljétek, a túl hosszú főzés többet árt, mint használ, de hogy miért? Na azt is elárulom majd hamarosan. Még egy kis személyes történetet belefűznék. Egyébként gyerekkorunkban én emlékszem rá, hogy imádtam már akkor is a főtt csemege kukoricát, de egyszerűen nem bírtam kivárni, mert a szüleim rendszeresen órákon át főzték, és egyszer majdnem nagy baj is lett belőle, mert este tették oda, megfeledkeztek róla, és elfőtt róla, képzeljétek el, az összes víz, de szerencsére még időben észre vették a bajt, és azon kívül, hogy egy kicsi füst és bűz keringett a pincébe, mert ott főzték ilyenkor, ott is volt egy gáztűzhely, egyéb probléma nem lett, ez csak azért meséltem el, hogy ti ne járjatok így, és nem kell ennyi ideig főzni. Aztán természetesen mi is rájöttünk, hogy teljesen felesleges órákon át rotyogtatni, amikor 10-15 vagy akár 20 perc alatt is kész van. Én most már így főzöm, és hogy miért árt többet a túl hosszú főzés, mint használ, na az is kiderül a folytatásban. Zenélünk, és jövök vissza a kukoricával. Lucas Graham is a Good Times Song.

Drake és a Which One szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen kukoricázunk egy kicsit, hiszen a nyár is sok a kedvence, ez a nagyon-nagyon finom édességnek is mondanám én, mert nekem felél azzal is, és elmondtam már azt nektek, hogy nem kell órákon át főzni, 10-15, vagy hogyha kevésbé fiatal, akkor 20-25 perc alatt is elkészülhet. És sokan úgy gondolják, hogy a hosszabb főzési időtől puhább lesz a kukorica. Hát valójában ennek éppen az ellenkezője történhet, a túlfőzött kukorica veszít természetes édességéből, a szemek ráncosodni kezdenek, és az állaga is kevésbé lesz kellemes. Érdemes ezért időnként ellenőrizni a főzés közben, és amint elérte a megfelelő állagot, azonnal kivenni a vízből. Ha a forró főzővízben marad, a hő tovább puhítja, ami szintén ronthat az eredményen. És mit érdemes tenni a főzővízbe? Mert képzeljétek, ez sem mindegy. Régi kérdés, hogy kell-e cukrot vagy sót tenni a főzővízbe. A friss csemege kukorica általában önmagában is elég édes, ezért cukorra nincs szükség. A sóval viszont sokan inkább kivárnak. Tapasztalatok szerint a főzővízbe szórt só kissé keményebbé teheti a szemeket, ezért célszerűbb csak tálaláskor ízesíteni a kukoricát. Ettől marad szép sárga és zamatos, a megfelelő főzési idő mellett az elkészítés módja sem mindegy, a kukoricát mindig már forrásban lévő vízbe érdemes tenni, így gyorsabban puhul meg és jobban megőrzi természetes színét és az ízét is. Hát én nem így csinálom, tehát én belerakom, felengedem a vízzel és úgy hagyom megfőni, vagy felfőni, na mindegy, és arra is figyelni érdemes, hogy a víz éppen ellepi a csöveket, feleslegesen sok vizet nem szükséges használni. A vaj és só párosan továbbra is az egyik legnépszerűbb választás, de számos más ízesítés is jól áll a főtt kukoricának. Frissen őrölt bors, aprított petrezselyem, vagy snidling is remekül illik hozzá, a fokhagymás vaj pedig még gazdagabb ízt ad neki. Ha valaki különlegesebb változatra vágyik, néhány csepp citrom vagy lime lével is feldobhatja, de akár a mexikói is jó választás lehet. Ennél a változatnál a kukoricát majonézzel vagy tejföllel kenik meg, majd reszelt sajttal, csilivel és friss korianderrel teszik még ízletesebbé. Hú, de jól hangzik, ezt le is lehet, ki is próbálom. Ti hogyan készítitek a főtt kukoricát? Írjátok meg 0620 95 95 107-es az SMS Viber.

0: Alan Walker és a Dust szólt a Laki Egy Rádióban az FM 107.1-en, és egy teherautó rakománya folyt az úttestre az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópontja között a 27-es kilométernél a külső sávon zajlik a takarítás, úgyhogy arra felé lassulásra kell készülni, vigyázzatok magatokra. Ha pedig szapozási lehetőséget szeretnétek nyerni, illetve elmennétek a Sarokkert moziba valakivel, akkor figyeljetek, még a következő órában lesz lehetőségetek játszani. Részletek a Laki Hegy Rádió Facebook oldalán. Sok sikert kívánok!
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenc

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten.
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcsi Zsilinszki utca 43/B.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Folytatódik a kánikula. Bak András, Magyarország új köztársasági elnöke. Idén több száz kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. Bak Andrást az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig tartó időtartamra választotta meg köztársasági elnöknek a képviselő kétharmados többsége. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Kaminski Fanni visszautasította a cégét ért vádakat. A vállalkozás vezetője szerint nem csak fotókat és videókat készítettek, hanem Orbán Viktor volt miniszterelnök hivatalos weboldalát is fejlesztették és üzemeltették, valamint grafikai és kommunikációs feladatokat végeztek. Közölte, a szerződés díjainak emelkedése az inflációt követte. A cég pedig alvállalkozókkal együtt több mint 30 embernek adott munkát. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A részletek a budapest.hu oldalon érhetők el.
8: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Ma elszórtan még lehet egy-egy zápor, zivatar, holnap viszont már sehol nem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
4: 5 óra múlt 4 perccel és erős forgalomra készüljetek a térségi utakon. Kezdjük azzal, amit az Útinform is ír. Egy teherautó rakománya folyt az úttestre az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. Az M51-es és az M5-ös csomópontja között a 27-es kilométernél a külső sávon zajlik a takarítás, lassulásra kell készülni. Ezen kívül torlódás van a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában, a főváros és a Sziget-Szent Miklósi részén is lassú a haladás a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán, a Gyártelepi hívátjárónál is sűrű a forgalom, illetve lassú a haladás az 510-esen Dunaharasztinál is, Taksonynál viszont jól lehet közlekedni. Az 51-esen viszont pont fordítva van, Taksony térségében számíthattok torlódásra, Dunaharasztinál is erős a forgalom, de ott folyamatosan lehet közlekedni. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunacháza térségében folyamatos a közlekedés. Vigyázzatok nagyon magatokra, még gyorsan van egy infóm, méghozzá Tökölön ott a bevásárlóközpontnál, tudjátok, a műútnak a folytatásánál is jelez a térkép egy balesetet, de bent a parkolóban. Minden esetre, ha tudjátok, hogy mi történt pontosan, akkor léci írjátok meg, mindjárt mutatom az elérhetőséget.
8: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
4: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, és kitartást nektek, akik éppen hazafelé tartotok. Nem egyszerű a helyzet ma délután sem, de én próbálok nektek segíteni a legjobb zenékkel természetesen, és egy kis játékkal, amivel hangolódunk már a hétvégén kezdődő Sziget-Szent Miklósi Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválra, hiszen játékon van 2 darab belépőjegyem a Sarokkert mozi előadására, a Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg, illetve a nyertes kap még egy szapozási lehetőséget, egy kupont igazából, szóval szeretnétek ezt a sportot kipróbálni, vagy igazából ismeritek, szeretitek, de ritkán van lehetőségetek a Dunán nevezni egyet, akkor érdemes figyelni, játszani, hozom a részleteket még ebben a fél órában. Ha nem bírsz várni, akkor pedig a Lakihegy Rádió Facebook, illetve Instagram oldalán már látod is a feladványt, igaz, hamis játékról van szó, és egyébként nagyon egyszerű, legalábbis szerintem meg könnyen lehet puskázni a Summerfest kötőjel ssm.com oldalon keresztül. Ebben az órában egyébként a napfogyatkozással szeretnék foglalkozni, hiszen vannak dolgok, amikkel tilos a napban nézni a napfogyatkozáskor, még a hegesztő szemüveg sem mindegy egyébként, szóval ez is téma lesz, és az óra második felében egy új kutyás fürdőhelyről is szólok, amit a Balatonnál jelöltek ki. Tartsatok velem!

Marshmallow és az Other Boys szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és augusztusban remek programok várnak titeket Halásztelken. Például augusztus 19-én tartják majd a kastélyparki pikniket és sunset partit, ami egyben egy első szülinap is lesz majd, hiszen tavaly is megrendezték ezt a szuper estét és délutánt. Három DJ lesz majd a színpadon, New Week, Hanvai PJ és Fat Boy, és egyébként délután már lehet menni, 16 órától és egészen éjszaka 11-ig tart majd a buli. Kiváló DJ-k, remek hangulat, finom ételek és italok, a gyerekeknek pedig ingyenes lesz az ugráló bár és az arcfestés. Mindez a Malonyai Kastélyban augusztus 19-én Halásztelken. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, és hogy nem, Halásztelken is lesz majd Summerfest, méghozzá augusztus 18-án kedden. Külföldi táncosok is színpadra lépnek, Bolíviából, Indonéziából, Uruguayból és Perúból érkeznek majd táncosok, Magyarországot pedig a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli majd, este 19:30-tól pedig táncházzal is várják majd az érdeklődőket. Mindez a Márai Kult teraszon, tehát augusztus 18-án. További infókért Halásztelekváros hivatalos Facebook oldalán tudtok bővebb infókat kapni, illetve a Márainak a Facebook oldalán. Jó szórakozást kívánok augusztusban is a halásztelkieknek is!

Rádió helyben vagyunk, és akkor mondom utoljára a feladványunkat a mai napon, hiszen szuper nyereménye van. Majdnem azt mondtam, hogy a Ráckevei Aqualent jó voltából, de egyáltalán nem, hiszen a Summerfestre készülünk és hangolódunk, és hát ezzel kapcsolatos természetesen az állításom is, amiről el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis. Na de mi a nyeremény? Hát egyrészt 2 darab belépőjegy a Sarokkert mozi előadására, a Mindörökké nyár című filmet vetítik majd, illetve még szapozási lehetőség is kap a nyertesünk, úgyhogy szerintem érdemes játszani. Csak egy üzenetet kell küldeni, SMS vagy Viber, ami játszik. Mondom, hogy mi az állítás. Igaz vagy hamis, hogy a Magyar Gálán nem lesznek idén tánccsoportok. Hát ez nagyon egyszerű. Az A szerint igaz ez az állítás, a B szerint viszont hamis. A helyes válasz betűjelét és a keresztnevedet várom. SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számra. És körülbelül egy óra múlva már hívom is a nyertest, úgyhogy nincsen azért olyan sok időtök jelentkezni a játékra. Én javaslom, hogy próbálkozzatok, megéri szerintem, és bízom benne, hogy a nyertesünk nagyon boldog lesz majd a nyereményével. Megyünk tovább a térségi hírekkel, és azért a közlekedési infótok van, az jöhet a 0620 95 95 107-re. Az biztos, hogy a délutáni csúcs közepén járunk, szóval Csepeli úton, második Rákóczi-Ferenc úton, Gerinc úton, Gyártelepi Hévá járó környékén, 51-esen Taksony és Dunaharaszti között lassú a haladás. Vigyázzatok magatokra!

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetetek a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
8: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
2: Skoda. Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatás.

0: és káros hatással lehet.
1: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelje.
0: Lakossági fórum lesz Taksonyban. Lakossági fórumot tart Taksony Nagykösség önkormányzata augusztus 24-én hétfőn délután 4 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A fórumon két témáról tájékoztatják az érdeklődőket. Az első napirendi pont Taksony település rendezési eszközeinek eseti módosítását érinti, a Taksony LKE10 jelű építési övezet előírásainak felülvizsgálatával kapcsolatban. Emellett ismertetik a nagyközség új település tervének elkészítésével kapcsolatos tudnivalókat is. További részletek a taksony.hu oldalon olvashatók. Megújult a Brenner János Park környezete Csepelen. Az önkormányzat saját forrásból közel 370 millió forintos beruházással újította meg a Brenner János Park környezetét, valamint elkészült az új sétány is a Széchenyi István utca és a Barcs tér között. A fejlesztés célja az volt, hogy biztonságosabbá és korszerűsbé váljon a városrész egyik legfontosabb közösségi területe, különös tekintettel a Kádár Katatag óvodába érkező gyermekek és családjai közlekedése. A beruházás során új utak és járdák épültek, megújultak a parkolók, ledes közvilágítást alakítottak ki, felújították a rózsalugast, fedett kerékpártárolót létesítettek, valamint új hulladékgyűjtőket helyeztek ki. A park zöld felülete is jelentősen bővült, mintegy 9000 új cserjét és évelő növényt ültettek el, amelyek fenntartását automata öntözőrendszer segíti. Elkezdődött a Vörös Sándor óvoda fejlesztése, jelenleg is zajlanak a munkálatok a Dunavarsányi intézményben. A beruházás célja, hogy a településen élő gyermekek igényes és élhető környezetben töltsék mindennapjaikat. A fejlesztés részeként sor kerül a mosdók felújítására, illetve az épület korszerűsítésére. A szakemberek ezen kívül az udvar szebb és biztonságosabbá tételén dolgoznak. Nagy hangsúlyt kap továbbá az akadálymentes használat feltételeinek javítása is.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarok kertmoziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lánycsapat mindegyik tagja elmúlt 70. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Szigetszent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Égni és az Amíg fel nem kell a nap című slágere szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és foglalkozunk picit a napfogyatkozással, ugyanis augusztus 12-én, vagyis holnap különleges égi jelenség lesz látható Grönlandon, Izlandon és Spanyolországban, teljes napfogyatkozás következik, Magyarországról és Európa jelentős részéről pedig részleges napfogyatkozást lehet majd megfigyelni. A jelenség hazánkból a kora esti órákban lesz látható, ám a látvány kedvéért sem érdemes kockára tenni a szemünk épségét. A napba ugyanis megfelelő védelem nélkül belenézni súlyos, akár maradandó szemkárosodást is okozhat. A legfontosabb szabály egyszerű, a nap közvetlen megfigyeléséhez kifejezetten erre a célra készült megfelelő minősítésű védőszemüveget kell használni. Vásárláskor az ISO 12312 kötőjel 2-es szabvány meglétét érdemes ellenőrizni. Ez a szabvány kifejezetten a nap közvetlen megfigyelésére szolgáló optikai korrekció nélküli eszközökre vonatkozik. A hagyományos napszemüveg nem tartozik ezek közé. Még akkor sem biztonságos, ha nagyon sötét a lencséje. Ugyanígy el lehet felejteni azokat a házi megoldásokat is, amelyekről időről időre felbukkannak tanácsok az interneten. A kormozott üveg, a CD vagy DVD, a röntgenfilm és a fényképezőgép negatívja sem alkalmas arra, hogy ezeken keresztül biztonságosan nézzünk a napba. A hegesztő szemüvegnél már árnyaltabb a helyzet. Attól még, hogy egy üveg hegesztéshez készült, nem feltétlenül megfelelő a napfogyatkozás megfigyelésére. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint tartós megfigyeléshez DIN 14-es vagy annál sötétebb hegesztő szemüveg szükséges. A barkács boltokban kapható hegesztő szemüvegek és pajzsok között azonban sok az olyan, amely ennél világosabb, ezért a hegesztő felszerelés megnevezése önmagában nem jelent garanciát. Különösen veszélyes lehet, ha valaki távcsővel, binokulárral vagy fényképezőgéppel próbálja megfigyelni a jelenséget. Ezek az optikai eszközök összegyűjtik és koncentrálják a napsugárzást, ezért egy hagyományos napfogyatkozás szemüveg sem elegendő hozzájuk. Ilyenkor az optika elejére kifejezetten erre a célra készült napszűrőt kell felszerelni. A napfogyatkozáshoz való védőszemüvegek általában egyszerű, könnyű, sokszor papírkeretes eszközök, amelyek speciális szűrőfóliát tartalmaznak. Ezekből többféle változat kapható, és általában nem kerülnek sokba. Figyeljünk a megbízható forrásra, és a vásárlás előtt ellenőrizzük az ISO 12312 kötőjel 2-es szabványra vonatkozó jelölést. A szűrőt használat előtt is nézzük át alaposan, ha karcos szakadt, kiukat vagy bármilyen más sérülés látható rajta, nem szabad használni, úgyhogy figyeljetek a szemetek egészségére, még akkor is, ha nem a teljes napfogyatkozás lesz látható innen Magyarországról. Olivia Rodrigóval megyünk már is tovább. New York City.

Daigo után a kutyások figyelmére számítok, ugyanis új kutyás fürdőhelyet jelöltek ki a Balatonnál, már is mondom a részleteket. Új, ingyenesen használható kutyás fürdőhelyet jelöltek ki Keszthelyen, a Libás Mólónál. A négylábúak és gazdáik a nap 24 órájában megközelíthetik a Balatont, a Sóján kialakított bejárón keresztül, írt a dr. Tóth Gergely, a város polgármestere Facebook posztjában. A Sója korábban fémrácsos szerkezetű volt, ezért a kényelmesebb és biztonságosabb használat érdekében műfűvel borították be, így a kutyák és gazdáik is könnyebben juthatnak be a vízbe. A bejáró nem kizárólag a kutyások számára készült, közösségi használatú száppal, kishajóval és csónakkal is vízre lehet szállni róla, de kajak, kenu, windsurf, kitesurf vagy más Sóját igénylő vízi eszköz vízre helyezése is használható. Egész nap igénybe vehető a fürdőhely, és mindenki számára ingyenes. Szóval volt ezzel kapcsolatban egyébként, hogy megszüntettek ott strandot, kutyás strandot a Balatonnak ezen a részén, konkrétan Keszthelyen, és hát volt belőle felháborodás is. Nem tudom a helyi viszonyokat, de azt igen, hogy tudom, hogy nagyon sokan szeretnek úgy menni nyaralni, hogy akkor a kedvenceiket is viszik magukkal, és hogy ne legyen büntetés. Nagyon szuper, ha vannak olyan helyek a Balatonnál is, ahol a kedvenceket is lehet fürdetni, meg ők és a négylábúak is nagyon sokan szeretik, úgyhogy Keszthelyen tehát van egy ilyen part és lehetőség, hogyha van kutyátok és szeretnétek vinni magatokkal, hát akkor itt a lehetőség. Megyünk tovább Kovalszky meg a Vegával és a Csónak című felvételükkel.

0: Kovaszki meg a Vega és a Csónak című dal zárta az órát a Lakihegy Rádióban. 3 perc múlva 6 óra van, friss hírekkel jövünk. A következő órában pedig kiderül, hogy ki lesz a nyertesünk a mai Summerfestes játékunkon. Sarokkert mozi belépőjegyet adok majd oda a nyertesünknek, illetve még szapozási lehetőséget is kap az ajándék csomagjába. Úgyhogy ha még nem játszottál velem, akkor maradj, hiszen a hírek után még egyszer elmondom az állítást, amiről el tudod dönteni, hogy igaz vagy hamis, és akár te is lehetsz a szerencsés nyertes, de már tényleg nagyon kevés időd van arra, hogy jelentkezz a játékra. Várlak vissza téged is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-éig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Emelkedett a kolumbiai földrengés halálos áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. Baka Andrást az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig tartó időtartamra választotta meg köztársasági elnöknek a képviselő kétharmados többsége. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők, mintegy 2300 kilométerre Ukrajnától. Az ukrán drónok emellett egy orosz online piac tér Voronyezsi logisztikai központját is támadták, amelyből Kijev szerint az orosz hadsereg ellátását segítő termékeket is szállítanak. Az ukrán erők az éjszaka más, főként katonai és energetikai létesítményekre is csapást mértek a megszállt Krimben és Ukrajna déli orosz ellenőrzés alatt álló területein. Az oroszok közben Kijevet és Zaporizsiát támadták. A délkelet-ukrajnai városban 5-en meghaltak. Románia haladékot kért az Európai Bizottságtól szénerőművei üzemben tartására. A Duna víz szintjének további csökkenése miatt elkerülhetetlenné vált a csernobodai atomerőmű még működő blokkjának leállítása, így súlyos energiahiány alakul ki. A hiányzó áram egy részét a hónap végéig leállítani tervezett szénerőművek működtetésével pótolnák. Kolumbiában 180 fölé emelkedett a hétfői földrengés halálos áldozatainak a száma, több mint 1300-an megsérültek. Csaknem 1600 épület omlott össze vagy rongálódott meg. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes-óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgás miatt 7 repülőtéren felfüggesztették a légi közlekedést. Több mint 140 millió forintra pályázhatnak fővárosi független színházak és alkotók. Budapest Kulturális Közalapítványa a Prokultúra Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A visszanemtérítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható.
6: Időjárás.
7: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 6 óra múlt 4 perccel, és a nullás déli szektorán élénk a forgalom, de jelen pillanatban folyamatos a közlekedés. A második Rákóczi-Ferenc út csepeli szakaszán még torlódásra kell készülni a Lámpás utcáig az erős forgalom miatt, és Lakihegynél az M0-ás közelében is lassulásra készüljetek. Élénk a forgalom a Gerinc úton is, de információim szerint egyébként egész jól lehet haladni rajta. A csepeli úton is sűrű a forgalom Sziget-Szent Miklós irányába, de folyamatosan lehet közlekedni. Ezen kívül a gyártelepi hévátjáró környékén is lassulásra számítsatok, de igazából olyan óriási fennakadásra nem kell készülni. A Föveny utcában pedig rendőrök vannak és trafiznak Sziget-Szent Miklóson. A Csépi úton a Műút felüli végénél is torlódás van, az 51-esen pedig a Taksonyi lehajtó közelében számíthattok torlódásra, ott a Szent Imre út közelében. Dunaharasztinál most jelen pillanatban jól lehet haladni, sőt délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében is. Az 510-esen élénk ugyan a forgalom, de Taksonynál jól lehet haladni, viszont Dunaharasztinál azért lassabb a tempó. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Üdv mindenkinek, így augusztus 11-én kedden, bízom benne, hogy már pihenéssel töltitek az időtöket. Még van esélyetek, ha most gyorsan elkülditek nekem az üzeneteteket, akkor játékban vagytok, hiszen a Summerfestre hangolódunk szuper nyereményekkel és remek kérdésekkel, illetve állításokkal, amikről el kell dönteni, hogy igaz vagy hamis, így hangzik a mai, legalábbis az én műsorsávomban, hogy igaz vagy hamis, hogy a Magyar Gálán nem lesznek idén tánccsoportok. Az A szerint igaz, a B szerint viszont hamis. A helyes válasz betűjelét és a keresztnevedet várom még pár percig, tényleg csak pár percig. SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon. A nyeremény 2 darab belépőjegy a Sarokert mozi előadására, Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg, illetve a nyertes kap még egy szapozási lehetőséget is, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szuper kis nyereményeink vannak. Játékra fel, én hamarosan hívni fogom a nyertes. Na jó, azért sporthírekről is szó esik majd még.

Heavy Boots és a Beat Yourself Up szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen sporthírekkel megyünk tovább. A Kispest vendége lesz szerdán 17 órától Sziget-Szent Miklós női kézilabda csapata. Az NB1 B és Miklósiak számára a harmadosztályú kispestiek elleni fellépés a nyár második felkészülési mérkőzése lesz. Jakab László vezetőedző elmondta, az első barátságos meccsen inkább különböző sorokat nézett meg együtt, és ugyanannyit játszott mindenki, egyáltalán nem az eredmény volt fókuszban, és ez még most is így lesz. Hozzátette, az ellenfél az MB2 egyik feljutására ácsingózó csapata, így valószínűleg nem lesz sétagalop a találkozó, és reméli, hogy mindkét félnek sokat segít majd abban, hogy előrébb lépjenek a nyári munka során. Jakab László egyébként hosszabban is kifejti majd a véleményét a Sziget Krónikában, illetve a térségi hírek között. Elkezdte a felkészülést a következő szezonra Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az előző idényben utolsó helyen végző, de az NB1-ben így is bent maradó BKG még légiósai nélkül indította a munkát. Horváth Richárd vezetőedző elmondta, először felmérték a játékosok fizikai állapotát, és ennek megfelelően folytatják a héten az edzéseket. Hozzátettem, a cél az, hogy mindenki hasonló szintre kerüljön, és hogy védekezésben és támadásban is előrébb tudjanak lépni a legutóbbi szezonhoz képest. És hát további sporthíreket hallhatok majd a Sziget Krónikában, tartsatok akkor is velünk, illetve hogyha játszottatok, küldtetek üzenetet, akkor pedig mindenképpen tartsatok velem, hiszen hamarosan kiderül, hogy ki nyeri a páros belépőjegyet a Sarokkert moziba, illetve a szappozási lehetőség is a nyertesünk jutalma lesz.

0: Rádió helyben vagyunk, és 9. alkalommal rendezik meg a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 15-én szombaton a fesztivál a Sarok Kert mozival indul, vasárnap augusztus 16-án a Magyar Gálán a Napraforgók és a Kéve Néptánc Együttes lép fel. A táncpanoráma első estjén Grúzia, Szlovákia és Chile táncosai kápráztatnak el minket, úgyhogy ha nem voltál képben eddig a Summerfesttel, már akkor is tudhatod, hogy melyik volt a helyes válasz az állításunkra. No, de derítsük ki, hogy ki a szerencsés nyertesünk a mai napon, aki egyrészt kap egy páros belépőjegyet a Sarok Kert moziba, másrészt mehet szapozni is.
1: Halló!
0: Petyko Ági vagyok, a Lakihegy Rádiótól, és Évát keresem.
1: Hát, szia Ági, Éva vagyok, megtaláltál.
0: Igen, hát kedves Éva, hát volt egy állításom a mai napon, ami így hangzik, igaz vagy hamis, hogy a Magyar Gálán nem lesznek idén tánccsoportok a Summerfesten. Ez igaz vagy hamis szerinted?
1: Hát ez hamis, hogy ne lennének.
0: Bizony, hát a Kéve és a Napraforgó táncegyüttesek lépnek majd fel augusztus 16-án vasárnap este 8 órától Sziget-Szent Miklóson. Képzeld el, az a jó hírem van, Éva, hogy te vagy a nyertes a mai napon.
1: Jaj, de jó, örülök neki, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, Sarok Kert mozi páros belépőjegy, a Mindörökké nyár című filmet lehet megnézni, szerintem egy nagyon szuper film egyébként, sőt, még szapozni is mehetsz.
1: Még egy
0: ilyen, vagy valakit elküldesz majd, az is a nyereményed része, hogyha te annyira nem szereted ezek szerint a szapozást.
1: Valakit elküldjek.
0: Hát helyes, majd valakit meglepsz ezzel. Tehát, hogy ilyen egyrészt te mehetsz kicsit mozizni, más meg mehet majd szapozni. Ez egy szuper dolog szerintem. Hogy telik a nyár?
1: Hát, jó meleg van. Telik a nyár, hogy jó meleg van, próbálunk lehűlni, csak kevesebb sikerrel.
0: Igen, már az emberek többsége nehezen bírja ezt a nagyon-nagyon hosszú ideje tartó kánikulát, viszont ha belegondolunk, kettőt pislogunk, és egyébként itt lesz a vége, és jön a karácsony, amikor meg nagyon fog hiányozni ez a napsütéses idő, úgyhogy valahogy bírjuk ki, bár csapadékra tényleg szükség lenne. Éva, én gratulálok még egyszer, tartsd a telefont, és megbeszéljük a részleteket.
1: Nagyon szépen köszönöm, mindenkit üdvözlöm, sziasztok!

0: Sziget-Szelet.
1: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Sziget-Szelet. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategória társakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részleteket látogasson el márkakereskedésünkbe.
5: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
6: Volkswagen.
7: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A lakosok dönthetnek 10 millió forint sorsáról. A tököliek is beleszólhatnak, mire fordítsa az önkormányzat 10 millió forintos fejlesztési keretét. Elindult a város részvételi költségvetésének tervezése, amelynek keretében a lakosok ötleteket nyújthatnak be kisebb, gyorsan megvalósítható fejlesztésekre és közösségi programokra. A javaslatok között szerepelhet például új pad, ivókút, játszótéri eszköz, kerékpártámasz vagy kutyaitató, de közösségi rendezvények szervezésére is lehet ötletet benyújtani. Fontos feltétel, hogy a kezdeményezés közterületet vagy önkormányzati ingatlant érintsen, így annak előnyeit minden tököli élvezhesse. Az ötleteket szeptember 10-ig várják, ezt követően a lakosok online szavazáson dönthetnek arról, mely elképzelések valósuljanak meg. További információk a részvétel.tököl.hu weboldalon érhetők el. Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szentmiklósi tanösvény. Az ingyenesen letölthető digitális vándor applikáció a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi játékos feladat.

0: és kikapcsolódást kínál. A Digitális Vándor applikáció elérhető az okostelefonos alkalmazás áruházakban.
1: GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt, és kiválasztja a Szigetszent Miklósi úszó lábtanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni.
0: A botulizmus veszélyére figyelmeztetnek Ráckevén. Botulizmus gyanúja miatt elhullott vadmadarakat találtak Ráckevén, erre hívják fel a lakosság figyelmét az illetékes hatóságok. A szakemberek arra kérik a helyieket, hogy ne érjenek hozzá az elhullott vagy betegnek tűnő madarakhoz. Kiemelten fontos, hogy a kutyákat pórházon sétáltassák, és ne engedjék, hogy elhullott madarakat megszagoljanak vagy elfogyasszanak. A szülőket arra kérik, tartsák távol gyermekeiket a madár tetemektől. A tájékoztatás szerint a botulizmus emberről emberre nem terjed, ugyanakkor az elhullott madarak elfogyasztása a kutyák, ritkább esetben pedig macskák számára is súlyos megbetegedést okozhat. Amennyiben valaki elhullott, illetve feltűnően bágyat vagy mozgásképtelen vadmadarat talál, az nem mozdítsa el, hanem értesítse a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztályának ráckevei járási munkatársait.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Szigetszent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest_ssm.com oldalra. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli programsorozatot. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Jól sikerült ez a dal. BSV és Nagy Bogi közös az Always Be Mine szólt a Laki egy rádióban az FM 107 egészen, és a Sörivóknak van egy hírem. Hát sajátos módon egy különleges korsó segítségével hangsúlyozza a hidratálás fontosságát egy japán sörmárka. Az ötlet jó, de a rendszer azért nem átverhetetlen, mondom a részleteket. A tomboló nyári hőségben jól tud esni, amikor valaki legurít egy behűtött sört, hát vagy nyilván vannak fröccsösök is. Az ital azonban nem éppen a legjobb választás egyszerű szomjoltásra. Tudja ezt ez a bizonyos japán sörmárka is, akik kitaláltak egy módszert arra, hogyan maradhat hidratált az, akinek sörözni támad kedve. Megoldásuk egyszerű. Egy szó szerint fura korsó, melynek japánul is furakutsu a neve. A szokatlan alakú eszköz lényegében két különböző rekeszben tud italt tárolni, és ez kulcsfontosságú. Lerakni csak úgy tudja az ember, ha a két oldal balanszban van, tehát olyan, mint egy mérleg, azaz közel párhuzamosan kell fogynia mindkét folyadéknak. Ideális esetben az egyik folyadék sör, a másik pedig víz. Így sörözés közben azonnal megoldott lenne a hidratálás, hiszen nem iszik az ember a vízből, borul a korsó. Igen ám, de azt senki sem ellenőrzi, ha valaki mindkét felébe sört tört. Ha marad az ember a gyártó által elképzelt megoldásnál, azzal tényleg felelősség teljes mederben tud maradni a sörfogyasztás. A korsó azt sem teszi lehetővé, hogy valaki húzóra megigya az egyik oldal tartalmát, a nyílásokból ugyanis a fogyasztóra folyna minden a másik oldalról. Egy-egy ilyen korsó egyébként 13.750 jenben, tehát nagyjából 27.400 forintba kerül. A sörgyártónak egyébként nem ez az első fogyasztást befolyásoló eszköze. Korábban májvédő pohárral rukkoltak elő, az érzésre jobban megfelelt annak a célnak, amire megalkották, és hát arról nem szól a fáma sajnos a cikkben, hogy mennyi fogy ezekből a termékekből, poharakból, és ebből a májvédő pohárból, meg a sör pohárból. Minden esetre nagyon dizájnos, nagyon jól néz ki, és az ötlet szerintem nem rossz, a kérdés csak az, hogy az emberek mennyire figyelnek oda arra, hogy ivás közben folyadékot, vizet is pótoljanak.

A Lakihegy Rádió helyben vagyunk ma is, hát nem tudom, kinek kellemes, kinek kellemetlen, de jó meleg nyári napunk volt, 37 fokot mutatnak a hőmérők, ha minden igaz, még most is. Szerdán napos időre készülhetünk megint csak, felhők szinte nem is lesznek az égen, és csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi, észak-keleti szél, hajnalban 19, délután pedig 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék sehol sem várható, sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős a szél. Kora reggel 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Na, az már egy elviselhetőbb, meg végre az, hogy egy picikét hűvösebb lesz éjszaka. Én ezt már nagyon várom, az engem nem zavar, hogy napközben nagyon meleg van, csak éjszaka hűljön le a levegő, és tudjon kényelmesen jól aludni. Végre nyitott ablaknál, mert ez a krímás megoldás már szerintem a legtöbb embernek az agyára megy. Pénteken is sok lesz egyébként a napsütés. Esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek sajnos hazánk fölé. A nyugati északnyugati tája kivételével több felé élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. Friss lesz a hajnal, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Szombaton is marad ez az időjárás, és igazából csapadékot, bár szerintem nagyon minimálisat, majd csak jövő hét keddre, szerdára ígérnek. Aztán, hogy ebből mi valósul meg, azt majd meglátjuk.

0: Kedves Lakihegy rádió hallgatók, eljött a búcsú ideje, mondom, mi várható a folytatásban. Egyrészt 7 órakor jön a Sziget Krónika térség hír összefoglalója, sporthírekkel kiegészítve, és hát minden fontos információval, amire szükségetek lehet, ezután pedig 1 óra magyar zene a legjobbak közül válogatva. 8 óra után pedig jön az Itt érünk című riport műsorunk, és hát nem tudom, hogy gondoltatok-e már, vagy gondolkodtatok-e már rajta, hogy egy kedves szó, egy gyerekrajz, vagy egy apró papírból hajtogatott hajó elég lehet-e, hogy valakinek szebb legyen a lapja. És hát sokan azt gondolják, hogy a segítségnyújtáshoz rengeteg pénz vagy hatalmas szervezet kell, pedig néha éppen a figyelem, a jelenlét és az összefogás a legnagyobb ajándék. Úgyhogy a ma esti Itt élünk című riportműsorunkban egy Dunavarsányi kezdeményezést mutatok be nektek, ami igazából egy gyerekrajzból indult, mára pedig emberek százait kapcsolja össze, úgyhogy ezt a szervezetet ismerhetitek meg. Részletek egyébként már a Facebook oldalunkon láthatóak, egy kis kezdcsináló videót összeraktunk, a teljes interjút pedig 8 óra után hallgathatjátok meg, 9 óra után pedig jönnek a lányok a süsvelnap legjobb pillanataival. Én pedig holnap délután is várlak titeket, 3 óra után, és hát játékom is lesz akkor is, úgyhogy bízom benne, hogy velem tartottok. Köszönöm a figyelmet, Petyko Ági vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Engedj a csábításnak.
5: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow! Aqualand!
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
8: Ez reklám volt.
9: Sziget Krónika.
8: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
10: A szúnyoggyérítés is napi renden lesz a közmeghallgatáson. Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szentmiklósi tanösvény. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. 2026. augusztus 11-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
9: Sziget Krónika. Krónika.
10: A szúnyoggyérítés is napi renden lesz a közmeghallgatáson. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségiházban. Az eseményen egyebek mellett a Dunapart fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már a tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyoggyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
11: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelje.
10: Sokat tehet a lakosság a szúnyog elszaporodása ellen. Tóth Pál hozzátette, a szakemberek szerint az egyik leghatékonyabb megelőzési forma a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok elsősorban az állóvízbe rakják lepetéiket. Érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a kerti vödröket, hordókat és egyéb vízgyűjtő edényeket, valamint gyakran cserélni a vizet az itatókban és a virágalátétekben. Fontos a vízelvezető árkok és ereszcsatornák tisztán tartása is, hogy ne alakuljanak ki kisebb vízfelületek. Kiemelte, a közösségi és az egyéni védekezés egyaránt hozzájárulhat a szúnyogártalom mérsékléséhez.
11: Itt gondolok arra, hogy például a pangóvizeket meg kell szüntetni. Tehát ha locsoljuk a virágokat és marad a virág alatt egy kis víz, azt jobban járunk, hogyha 7-8 naponta mindenképpen kiöntjük, már csak azért is, mert körülbelül ez az időszak 7-8 nap az, ami alatt kifejlődik egy ilyen szúnyoglárva. Én ezért is tartom fontosnak, hogy most ezt a lakosságot lakosságnak elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy próbáljunk meg közösen, pangóvizeket szüntessük meg.
10: Interaktív módon is felfedezhető a Sziget Szent Miklósi tanösvény. Az ingyenesen letölthető digitális vándorapplikáció a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi játékos feladatokkal, úgynevezett e-tanösvényeken keresztül. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget Szent Miklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a digitális vándor különlegessége, hogy a látogatóknak a túra során különböző feladatokat kell teljesíteniük, így élményszerű módon ismerhetik meg a helyszín természeti értékeit. Az alkalmazásban a felhasználók részletes információkat kaphatnak a Sziget Szent Miklósi úszóláp élővilágáról, természeti sajátosságairól és különleges ökológiai értékeiről. Kiemelten a feladatokat úgy alakították ki, hogy azok minden korosztály számára érdekesek legyenek, így az alkalmazás az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínál. A digitális vándor applikáció elérhető az okostelefonos alkalmazás áruházakban.
12: GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt, és kiválasztja a Sziget-Szent Miklósi úszóláp tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni.
10: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szent Miklóson. Ismét működnek a hálózati vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Sziget-Szent Miklóson. Erről az Arias Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Sziget-Szent Miklós polgármesterével történt egyeztetés követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Arias Nonprofit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse.
9: Sziget Krónika.
8: A térségre hangolva.
10: Betyárvilágot idéztek fel a néptánctáborban Halásztelken. Negyedik alkalommal rendezte meg néptánctáborát a Bocska István Református Oktatási Központ Halásztelken. A július 7-e és 13-a között megtartott táborban 62, 6 és 13 év közötti gyermek vett részt. Az idei program középpontjában a betyárvilág állt. A gyerekek történeteken keresztül ismerhették meg a híres magyar betyárok életét, miközben betekintést kaptak a korabeli viseletek, használati tárgyak és kellékek világába is. A néptánc foglalkozások mellett kézműves programok és hagyományőrző játékok is várták a résztvevőket. A gyerekek a többi között csülközésben, karikás ostorozásban, métázásban, számháborúban és állomásos játékokban mérhették összetudásukat. A tábor pénteki zárásaként a résztvevők bemutatták a hét során elsajátított táncokat és produkciókat zenekari kísérettel. Étel és italfelajánlásokat várnak a Ráckevei Summerfest közösségi vendégségéhez. Az esemény a Ráckevei Szent István térre lesz, amelynek célja, hogy a fesztivál fellépőit és látogatóit barátságos vendéglátással fogadják. A szervezők a nyári melegre tekintettel elsősorban nem romlandó ételeket és zárt csomagolású frissítőket várnak. Hűtést igénylő, illetve krémes készítményeket nem tudnak fogadni. A felajánlásokat a rendezvény napján 17 óra 30 és 18 óra között lehet leadni a Szent István téren a kijelölt fogadóasztaloknál. A szervezés megkönnyítése érdekében a felajánlási szándékot előzetesen is jelezni kell a szervezés kukac@akmk.ráckeve.hu e-mail címen.
9: Sziget Krónika. Sporthíreink.
10: Nyerni tudott a lengyelországi European Tour selejtező három versenyének egyikén Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok dárcjátékosa Jeljuszki György. A térségi sportoló a háromból a második megmérettetésen diadalmaskodott, és ezzel jogot szerzett magának, hogy a PDC európai versenysorozatának bázeli állomásán a legjobbakkal mérhesse összetudását szeptemberben. Jeljuszki György elmondta, nagyon jól tudta irányítani a meccseket, és amikor nagy szükség volt rá, akkor dobta meg magát. Hozzátette, a menetelés során 5-1-ről is kellett fordítani a 6-5-re, és amikor ezt a bravúrt véghez vitte, az nagy lendületet adott egészen a döntőig.
13: Sokkal jobban tudtam kezelni a döntőhelyzetben a nehéz szituációkat, és voltak olyan mérkőzések, amiket én irányítottam, és tudtam az új pontokat rakni a mérkőzésbe, amikor kellett erősebben legeket tudtam hozni. Volt olyan mérkőzés, hogy nem csak a döntőre mondjuk például, hogy 5-1 mérkőzés, és onnan tudtam visszajönni. Az energiákat mozgatott meg bennem, de hát nagyon nagy feladat volt, de Istennek azt is sikerült jól lenni ezt a feladatot, és hát én már ezek a dolgok most olyan motivációt, olyan energiát adtak, amit vittek előre egész nap.
10: Kikapott az FTC második csapatától a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának második fordulójában. Az idegenben játszó Dunaharaszti az első félidőben hátrányba került, és hiába támadta végig a fordulás után a második játékrészt. Végül a hajrában az FTC tudott még egy gólt szerezni, így 2-0 lett a végeredmény. A DMTK ezzel továbbra is 0 ponttal áll, és két forduló után az utolsó előtti a tabellán. Ugi Márk vezetőedző elmondta, tanulniuk kell ebből a meccsből, és reméli, hogy hamarosan rátalálnak a győzelem felé vezető útra, mert nem szeretné, ha beragadnának az első pár fordulóban.
9: Időjárás.
10: Szerdán is túlnyomóan derült napos száraz időre készülhetünk, az északi szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 28-36 fok valószínű. Csütörtökön is folytatódik a derült napos csapadékmentes idő, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. Hajnalban 12-22, délután 28-34 fok várható.
9: Sziget Krónika.
8: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A Cipraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A Cipraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatáson. Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szentmiklósi tanösvény. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. 2026. augusztus 11-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatáson. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseményen egyebek mellett a Dunapart fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már a tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyoggyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
5: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntart vannak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelent.
4: Sokat tehet a lakosság a szúnyogok elszaporodása ellen. Tóth Pál hozzátette, a szakemberek szerint az egyik leghatékonyabb megelőzési forma a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok elsősorban az állóvízbe rakják lepetéiket. Érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a kerti vödröket, hordókat és egyéb vízgyűjtő edényeket, valamint gyakran cserélni a vizet az itatókban és a virágalátétekben. Fontos a vízelvezető árkok és ereszcsatornák tisztán tartása is, hogy ne alakuljanak ki kisebb vízfelületek. Kiemelte, a közösségi és az egyéni védekezés egyaránt hozzájárulhat a szúnyogártalom mérsékléséhez.
5: Itt gondolok arra, hogy például a pangóvizeket meg kell szüntetni. Tehát ha locsoljuk a virágokat és marad a virág alatt egy kis víz, azt jobban járunk, hogyha 7-8 naponta mindenképpen kiöntjük, már csak azért is, mert körülbelül ez az időszak 7-8 nap az, ami alatt kifejlődik egy-egy ilyen szúnyoglárva. Én ezért is tartom fontosnak, hogy most ezt a lakosságnak elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy próbáljunk meg közösen, pangóvizeket szüntessük meg.
4: Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szent Miklósi tanösvény. Az ingyenesen letölthető digitális vándor applikáció a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi játékos feladatokkal, úgynevezett e-tanösvényeken keresztül. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a digitális vándor különlegessége, hogy a látogatóknak a túra során különböző feladatokat kell teljesíteniük, így élményszerű módon ismerhetik meg a helyszín természeti értékeit. Az alkalmazásban a felhasználók részletes információkat kaphatnak a Sziget-Szent Miklósi úszóláp élővilágáról, természeti sajátosságairól és különleges ökológiai értékeiről. Kiemelte, a feladatokat úgy alakították ki, hogy azok minden korosztály számára érdekesek legyenek, így az alkalmazás az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínál. A digitális vándor applikáció elérhető az okostelefonos alkalmazás áruházakban.
6: GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt és kiválasztja a Sziget-Szent Miklósi úszóláp tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni.
4: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szent Miklóson. Ismét működnek a hálózati vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Sziget-Szent Miklóson. Erről az Arias Nonprofit Profit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Sziget-Szent Miklós polgármesterével történt egyeztetést követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Aries Non-Profit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Betyárvilágot idéztek fel a néptánctáborban Halásztelken. Negyedik alkalommal rendezte meg néptánctáborát a Bocska István Református Oktatási Központ Halásztelken. A július 7-e és 13-a között megtartott táborban 62, 6 és 13 év közötti gyermek vett részt. Az idei program középpontjában a betyárvilág állt. A gyerekek történeteken keresztül ismerhették meg a híres magyar betyárok életét, miközben betekintést kaptak a korabeli viseletek, használati tárgyak és kellékek világába is. A néptánc foglalkozások mellett kézműves programok és hagyományőrző játékok is várták a résztvevőket. A gyerekek a többi között csülközésben, karikás, ostorozásban, métázásban, számháborúban és állomásos játékokban mérhették összetudásukat. A tábor pénteki zárásaként a résztvevők bemutatták a hét során elsajátított táncokat és produkciókat zenekari kísérettel. Étel és italfelajánlásokat várnak a Ráckevei Summerfest közösségi vendégségéhez. Az esemény a Ráckevei Szent István térre lesz, amelynek célja, hogy a fesztivál fellépőit és látogatóit barátságos vendéglátással fogadják. A szervezők a nyári melegre tekintettel elsősorban nem romlandó ételeket és zárt csomagolású frissítőket várnak. Hűtést igénylő, illetve krémes készítményeket nem tudnak fogadni. A felajánlásokat a rendezvény napján 17 óra 30 és 18 óra között lehet leadni a Szent István téren a kijelölt fogadóasztaloknál. A szervezés megkönnyítése érdekében a felajánlási szándékot előzetesen is jelezni kell a szervezés kukac@akmk.ráckeve.hu e-mail címen.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Nyerni tudott a lengyelországi European Tour selejtező három versenyének egyikén Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok dartsjátékosa Jeirszky György. A térségi sportoló a háromból a második megmérettetésen diadalmaskodott, és ezzel jogot szerzett magának, hogy a PDC európai versenysorozatának bázeli állomásán a legjobbakkal mérhesse összetudását szeptemberben. Jeirszky György elmondta, nagyon jól tudta irányítani a meccseket, és amikor nagy szükség volt rá, akkor dobta meg magát. Hozzátette, a menetelés során 5-1-ről is kellett fordítani a 6-5-re, és amikor ezt a bravúrt véghez vitte, az nagy lendületet adott egészen a döntőig.
7: Sokkal jobban tudtam kezelni a döntő helyzetben a nehéz szituációkat, és voltak olyan mérkőzések, amiket én irányítottam, és tudtam az új pontokat rakni a mérkőzésbe, amikor kellett erősebben legeket tudtam hozni. Volt olyan mérkőzés, hogy nem csak a döntőre, mondjuk például, hogy 5-1 mérkőzés, és onnan tudtam visszajönni. A nagy energiákat mozgatott meg bennem, de hát nagy feladat volt, de Istennek azt is sikerült jól lenni ezt a feladatot, és hát én már ezek a dolgok most olyan motivációtonál energiát adtak, amit vittek előre.
4: Kikapott az FTC második csapatától a DMTK labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának második fordulójában. Az idegenbe játszó Dunaharaszti az első félidőben hátrányba került, és hiába támadta végig a fordulás után a második játékrészt, végül a hajrában az FTC tudott még egy gólt szerezni, így 2-0 lett a végeredmény. A DMTK ezzel továbbra is 0 ponttal áll, és két forduló után az utolsó előtti a tabellán. Ugi Márk vezetőedző elmondta, tanulniuk kell ebből a meccsből, és reméli, hogy hamarosan rátalálnak a győzelem felé vezető útra, mert nem szeretné, ha beragadnának az első pár fordulóban.
3: Időjárás.
4: Szerdán is túlnyomóan derült napos száraz időre készülhetünk, az északi szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 28-36 fok valószínű. Csütörtökön is folytatódik a derült napos csapadékmentes idő, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél, hajnalban 12-22, délután 28-34 fok várható.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Itt élünk.
0: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
3: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
8: Köszöntöm a Lakihegy Rádió hallgatóit, Petyko Ági vagyok. Vajon elég lehet egy kedves szó, egy gyermekrajz vagy egy apró papírból hajtogatott hajó ahhoz, hogy valakinek szebb legyen a napja? Sokan azt gondolják, gondolják, hogy a segítségnyújtáshoz rengeteg pénz vagy hatalmas szervezet kell. Pedig néha éppen a figyelem, a jelenlét és az összefogás a legnagyobb ajándék. A mai műsorunkban egy olyan kezdeményezést mutatok be, amely néhány gyermekrajzból indult, mára pedig emberek százait kapcsolja össze. Megtudhatjátok, hogyan született meg az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület Dunavarsányban, kiket segítenek, miért készülnek lélekhajók és kézzel írt üzenetek, valamint az is, hogy bárki részese lehet ennek a közösségnek. A vendégem Megyes Melinda, az Egyesület megálmodója. Tartsatok velünk!
9: Kicsi lány, lány, lány, mutatom, hogy mi az élet.
10: Megmutatom,

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Ez az Itt élünk című riportműsorunk, amelyben most egy különleges szervezetet szeretnék nektek bemutatni, ugyanis vannak emberek, akik nem csak észreveszik, hogyha valaki segítségre szorul, hanem tesznek is érte. Dunavarsányban néhány hónappal ezelőtt egy új közösség kezdte meg a munkáját. Az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület célja nem csupán az adományozás, hanem egy olyan összefogás megteremtése, amelyben mindenki megtalálhatja a helyét akár segítőként, akár támogatóként. Hogy hogyan született meg ez az ötlet, milyen értékek mentén működnek, és hogyan lehet hozzájuk csatlakozni, erről beszélgetünk mai vendégünkkel, Medgyesi Melindával, az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület megálmodójával. Köszöntelek!
3: Üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Még mielőtt az Egyesületről kezdünk el beszélgetni, egy picit szeretném, hogyha rólad is szó esne. Ki volt Medgyesi Melinda az Élethajó előtt?
3: Hát én bízom benne, hogy ugyanazt tudok maradni, és tovább fejlődni. Két gyermekes anyuka vagyok, ikreim vannak, egy kisfiam és egy kislányom van, ők 9 évesek. Légzéstechnikával, meditációval, az emberi alapvető értékek oktatásával foglalkozom. Hangtálat is használok önfejlesztéssel, tehát elég összetett komplex, amivel foglalkozom. 4 éves kortól foglalkozom gyerekekkel és felnőttekkel is.
2: Mindig is ez volt egyébként, amivel foglalkoztál, vagy előtte azért volt másfajta munkád?
3: Kereskedelemben voltam eddig, és felsővezető voltam. De mivel a gyerekek megérkeztek, így tudtam, hogy nyilván életmódot is kell váltsak, és ahogy egyre jobban bele süllyedtem az anyaságnak a létében, ugye nyilván a kellemes és a kellemetlen létében, próbáltam rá megoldást találni, és én 8 évig voltam az ikrekkel gyesem, kiéltem ezt, kihasználtam ezt a lehetőséget, és én tanultam, és elkezdtem magam átképezni, pontosan, mert már tudtam, hogy ez lesz a célom, hogy emberekkel foglalkozzak, és segítsek, mert a környezetemben is sok olyan ember volt, aki segítségre szorult, és mindig empatikusnak is éreztem, és segítőkésznek magam az összes munkahelyemet. Sokszor vezetői létemre ez volt nem a pozitív, hanem inkább a negatív része, hogy sokkal-sokkal jobban az emberi értékekkel foglalkoztam. Aztán nyilván az ember kiég egy idő után, megváltozik az élethelyzete, a család fontosabb lesz, és úgy gondoltam, hogy segíthetnék az embereken. Nekem is nyilván az életemben sok olyan törés volt, és lelki seb és heg, ami hozzásegített, és valószínűleg is sokkal jobban meg tudja az ember érteni, mindenkinek vannak problémái, gondjai, akár rossz gyerekkor, vagy bármilyen rossz az életében, ami mély sebet hagy, és ugye át tudja sokkal-sokkal jobban élni ezt a dolgot, és én bízok abban, hogy azért kapjuk ezt az ajándékot, ezt az áldást, hogy sokkal jobb nem is tanítók legyünk, hanem példamutatók, és igazából ez volt így az életcélom, elkezdtem ezt az egészet, a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Iskola nagyon sokat segített, ott foglalkoztam több osztállyal is, meditációval, légzéssel, fejlesztéssel, a tanárokkal, az elemi iskolába is, a gyógypedagógiai részlegre, illetve fejlesztő csoportokkal. Nekem szinte az a tanév arról szólt, hogy fejlődjek, és igazából ott indult el egy lélekajándékkal. Nagyon sok rajzot kezdtem el kapni a gyerekek, től, illetve a meditációk és a foglalkozások mindig komplexek és összetettek voltak, és rajzkiállítást csináltunk, hogy egy ugyanolyan dolgot hányféleképpen látunk. Különböző színekben, térben, formákban, és nagyon tetszett a gyerekeknek. És aztán elkezdtek nekem kedves dolgokat, ugye fejlesztük az érzelmi intelligenciánkat is, az érzéseinket felismertük, és nagyon szép kis leveleket kaptam, rajzokat, és innen jött az ötlet, hogy elkezdett gyűlni. Töménytelen mennyiség, ugyanis ott 16 osztállyal foglalkoztam, egy fejlesztő csoporttal is, meg egy gyógypedagógiai részleggel, tehát azért elég sok gyermekkel találkoztam. Itt hétfőtől péntekig folyamatosan ment a munkába a tanévbe, illetve a tanárokkal is, és nagyon-nagyon nagy gyakorlat volt nekem, nem csak szakmailag, hanem emberileg is, és innen jött az ötlet, hogy itt ez a sok rajz, ez sok érték, és ugye azt mondják, hogy a gyermekeknek a rajz a lelkükből egy darab, és én valóban hiszek, és így gondolom, érzem is, amit ők kifejeznek a rajzukba, az írásaikban, hogy ez tovább kéne vinni. Közeledett karácsony, vettem úgymond nem is a fáradtságot, hanem így a lelki erőt hozzá, hogy megkérdezzek különböző szervezeteket, fogyatékkal élőket, nyugdíjas otthonokat, kórházakat, hogy mit szólnának hozzá, hogyha az ott lakóknak, dolgozóknak én ezt vállalom, eljutassuk. Nagyjából ez 3 évvel ezelőtti történet, olyan 800 és 1000 rajz között jutattam el ide az intézetekben. Ott már tudatosan csináltuk, tehát az iskola nagyon nyitott volt, és a tanárok is a gyerekeknek a szabad idejében rajzoltunk, illetve otthonról is érkeztek rajzok, tehát ez a kapcsolódás nagyon-nagyon jól megjött, illetve apró kis ajándékok. Fontos volt az, hogy mivel lélekajándék, ne pénzbeli, ne tárgyi, hanem kézzel készült dolog legyen, ide becsatlakoztak családok is, mondhatom azt. Aztán tavaly még nagyobbat gondoltam, hogy nekiállok, de megelőztek ezek a szervezetek, ahol voltam, és felhívtak, hogy olyan hatással volt a lakókra, az ott dolgozókra, hogy van, akinek a mai napig az éjjeli szekrényén ott van. Ott ugye nyilván beszélgettem velük, írtam karácsonyi mesét, felolvastam, tehát kialakult egy olyan nagyon jó kis légkör, amiben én is nagyon jól éreztem magam, nem éreztem magam feszélyezetve, kellemetlenül, illetve nyilván megható volt, mikor ott sírtak, ott felnőttek, hölgyek, férfiak, tehát ez nagyon jó érzés volt, mert a szó jó értelmében volt ez megható, és akkor én azt gondoltam, hogy ezt nem szabad abba hagyni, így kértem az iskola segítségét, és így csatlakozott be már a Petőfi, Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, hogy ott már biztosított helyszínt, hogy foglalkozásokat is csináljunk. Több mint 1500 rajz született, amit eljutottam, tudtam, hogy a következő évben ez már egyedül biztos nem fog menni, illetve ott Portik Évi is, a művelődési ház igazgatója mondta, hogy ezt ne hagyjuk abba, tehát ez ne karácsonyi legyen, és így mindenhonnan nagyon jól kaptam azokat a pozitív jelzéseket, ingereket, hogy valamit csináljunk. És akkor jött a következő ötlet, hogy akkor egy kórháznak, a Heimpál kórháznak is nagyon örülnének, hogyha csinálnánk rajzokat. Ott felkerestem a kommunikációs igazgató hölgyet, megkérdeztem, hogy csak úgy nagyjából, mert tudom, hogy elég nagy létesítmény az országban az egyik legnagyobb gyermekkórház, hogy hány lakója, hány dolgozója, nagyjából mennyi szülő. Nyilván változik, de mondjon inkább egy nagyobb mennyiséget. Hát ő 3-400 rajznak is örült volna, azt mondta, hogy 1500 biztos. 1574 darab rajzot sikerült eljutatni, illetve rengeteg sok plüss figurát, játékot, amit még időközben elkezdtünk gyűjteni, ez hatalmas nagy erőt adott. Itt már becsatlakozott dr. Csobolyó Eszter is, hogy akkor most segít, és ő segített nekünk teljesen ingyenesen, létrehozta nekünk az Élethajó Értékőrző Háló Egyesületet, úgyhogy én is nagy köszönet neki, és most folyamatos munkában vagyunk vele is.
2: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést, eljutottunk tehát odáig, hogy hogy született meg az Élethajó. Innen folytatjuk a beszélgetést Megyesi Melindával.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Mai vendégem Medgyesi Melinda, az Élethajó Értékőrző Háló Egyesületnek a vezetője, akivel erről az egész programról beszélgettünk. Már szó esett arról, hogy hogy született meg igazából az egyesület és az ötlet, de tulajdonképpen a névválasztásról még nem beszéltünk. Miért Élethajó lett a neve ennek az egyesületnek?
3: Hát igazából úgy gondoltuk, hogy ez az életünkről szól, tehát mindannyiunk életéről, akármennyire is különbözőek vagyunk, mégis egy világban élünk, a világhoz tartozunk, és tulajdonképpen a jobb, minőségi, szebb életet szeretnénk mi is hozzájárulni a világhoz és az életünkhöz. Elsősorban így a közösségünkre indult ki, hogy nagyon jó építő hatással lesz, de aztán, mivel többen is csatlakoztak és több visszajelzést is kaptunk, így szeretnénk az egész országra kiterjeszteni, hogy tanuljunk egymástól, tehát nem az, hogy mi most oktató jelleggel mutassunk, nyilván valamilyen példát, de mi is át szeretnénk venni azt a sok gyakorlatot, tapasztalatot, megélést az összes többi alapítvány, egyesület, civil szervezet, illetve közösségektől, akikkel össze tudnánk így hozni és észrevenni, hogyha valahol segítség kell.
2: Igen, tehát akkor ez nem csak kifejezetten emberekre vonatkozna, hanem akár mondjuk állatvédő szervezetekre is.
3: Igen.
2: És most az jutott eszembe, hogyha valaki most hallgatja ezt a beszélgetést, és úgy érzi, hogy hát neki van egy kis szabad ideje, szívesen foglalkozna ezzel, vagy bármilyen témakörrel, amit ti felkínáltok, hogyan tud hozzátok csatlakozni? Van-e lehetőség arra, hogy önkéntesként részt vegyen akármilyen programban, vagy szervezésben például?
3: Igen, mindenféleképpen. A Facebookon van egy oldalunk, Élethajó néven, ott megtalálható az e-mail címünk, messenger üzenetet is lehet, telefonszámunk is van, úgyhogy nagyon-nagyon nyitottak vagyunk, és mi is várunk minden segítséget, mert csak közösen tudunk segíteni és tenni.
2: Igen, és pont az jutott eszembe, hogy az elmúlt hetekben, napokban volt is egy ilyen összekapaszkodás, amit pont említettél itt néhány másodperccel ezelőtt, hogy együtt közösen jobban lehet működni, és nagyobb eredményeket lehet elérni. Mi volt ez pontosan? Az elmúlt hétvégére gondolok.
3: Igen. A Kék Méhecskék autistákkal élő alapítványnak volt egy családi délutánja, Palota Anita ennek az alapítványnak az elnöke, az Élethajó tagja is egyébként, úgyhogy innen indult tőlünk az Élethajóból, testvérszervezetként működünk, és mi is meghívást kaptunk tőlük, hogy legyünk részesei a programjának, ami nagyon-nagyon jó volt, mert minket még a kezdetek kezdetén a Mozaik, ott is autistákkal élő emberek vannak, felkeresett, hogy nagyon tetszik a mi életszemléletünk, ahogy hirdetjük magunkat és a programjaink, úgyhogy ők minden programon ott vannak, így erősítjük egymást, és nagyon-nagyon jól esett, hogy a mozaikosoknál is voltam például pont egy önvédelmi tanfolyamon, egy 3 órás nagyon-nagyon kemény önvédelmi tanfolyamon, ahol mentálisan és fizikálisan is kaptunk egy kiképzést, tehát én 3 hétig nem nagyon tudtam mozogni, és nyilván nagyon megható volt, amit ott a szülőktől is, illetve az edzőtől is, mert ők sajnos mind érintettek voltak. Egyedül én voltam az, aki szerencsére elmondhatom, hogy nem, és engem is a segítség vezérelés, hogy egy kicsit jobban betekintést nyerjek a világukba. Nagyon megható volt, nagyon mély volt, de viszont úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat segített emberileg is, a szakmámba is, és hogy a saját egyesületünkbe is nagyon-nagyon jó dolgot tudjunk bevinni. És olyan jó érzéssel töltött el itt Anitáéknak is a rendezvény, hogy tényleg nagyon jó minőségű volt, nagyon sokan voltak a meleg ellenére, de tudtunk kapcsolódni. Tehát nekem is nagyon sok fiatal önkéntes van, sőt családok vannak, akkor indult egy valaki jöttek a többiek, megnézték, és most már annyira lelkesek, annyira szeretnének kapcsolódni, és a jelenlét, és a segítőkészség, és ez a segítséget nem úgy kell értelmezni, hogy úristen, most szegény ő ilyen, vagy teljesen normálisan tudjuk kezelni, érzik azt a fajta kapcsolódást, energiát, hogy itt egyek vagyunk, elfogadjuk egymást úgy, ahogy vagyunk, és segítünk egymásnak.
2: Szerinted miért van szükség ilyen napokra?
3: Hát igazából én azt gondolom, a mindennapjainkban is szükség lenne, és kezdenünk önmagunkkal, még hogyha nincs is semmiféle, nem szeretem ezt a szót használni, de fogyatékossággal élő dolgunk, vagy azért, mert hogy mások vagyunk, mert az a baj, hogy önmagunkat se tudjuk sokszor elfogadni. Annyiszor ostorozzuk, tehát az alapvető emberi értékekbe oktatom, ezt nagyon sokszor el szoktam egyébként mondani, az erőszak nélküliséget. És ha megkérdezek 10 embert, hogy mi az erőszak nélküliség, nagyon szépen elmondják, hogy nem bántok más gondolatban, szóban, tettben, cselekedetben, és magunkkal mi van? Magunkat folyamatosan elfelejtjük, ha fáradtak vagyunk, álmosak vagyunk, nem tudunk határt húzni, nem tudunk nemet mondani, befolyásol az otthonunk, a munkahelyünk, a közegünk, a média, minden más egyéb befolyásol, és itt kéne kezdeni. És én azt gondolom, hogy mindig minden belőlünk indul ki, tehát hogyha mi sokszor igen, kell, hogy egy kicsit sajnáltassuk magunkat, túl legyünk azon a dolgon, de nem szabad abban még gödörbe maradni, és ez annyira oda-vissza, tehát, hogy bennem is oldódik nagyon sok minden, ha nekem én segítek valakinek, illetve más is tud nekem segíteni.
2: Tehát akkor igazából ezért van erre szükség, hogy legyen találkozási pont, igen, legyen eszmecsere, legyen egy olyan érzés, hogy nem vagyok egyedül ezzel a problémával, hát, hogy ötletet kapjak, hogy ő ezt a helyzetet így oldotta meg, tanulni tudjatok egymást. Ez egy nagyon fontos dolog. Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Medgyessy Melindával.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Megyesi Melindával, az Élethajó Egyesület vezetőjével beszélgetünk az ő küldetésükről, a mondhatom a szervezet létrejöttéről. Viszont arról még nem beszélgettünk, hogy kik állnak e mögött az egész kezdeményezés mögött. Egyedül viszed ezt, vagy pedig vannak azért neked ilyen nagyon oszlopos tagjaid, akik mindig minden pillanatban ott vannak, és akikkel egyeztetni tudsz?
3: Így van. A két alelnököm is van, Simon Mónika és Tóth Bozsik Titanilla. Anita is ott van a csapatunkban, tanárok is erősítik a csapatunkat, Porti Kévi is a művelődési ház vezetője, a Keresztesi Balázs is Dunavarsány polgármestere is, illetve a vállalkozók is. Tehát hihetetlen, hogy mennyi ember. Mondhatom azt, hogy a szomszédok, az iskolából a tanítók, a szülők, a gyermekek, tehát mindenki. Nem mondhatok olyat, aki esetleg ellenünk lenne, vagy nem segítene, és sokszor ez annyira meglepő sajnos a mai világban, hogy segítséget kérünk. Azt viszont sokszor észre szoktam venni, hogy amikor mondom, hogy bocsánat, nem pénzért jövünk, tehát a jelenlét, vagy ha otthon van bármi, most is ugye egy gyermekkórháznak gyűjtünk játékokat, ott 0-tól 18 évesig vannak gyermekek, és minden vizsgálat fájdalmas, és mindennek örülnek, és elkezdtünk játékokat gyűjteni, hogy használható, tiszta játékokat, nagyon sok új játék érkezik, kis dobozos üdítők, minden más, aminek a gyerekek örülnek. És sajnos még nem mondhatom ki a kórház nevét, még a hivatalos szerződés létre nem jön, de nagyon nagy terveink vannak, hogy folyamatosan segítsünk nekik.
2: De hogy találtátok meg őket? Vagy már ők ismernek titeket, és akkor ők jelentkeznek, hogy hoppá, van itt egy ilyen élethajó egyesület, és akkor próbáljunk meg tőlük segítséget kérni, vagy igazából nektek van egy olyan sugallat, hogy oké, akkor most letudtuk ezt, értse mindenki jól, ezt a nem jó szót használtam rá, mert nem letudtátok, hanem igazából befejeztetek egy projektet, hogy akkor jöhet a következő. Ez hogy működik?
3: Hát ez úgy működött, hogy ahogy mondtad, egy isteni sugallat volt. Tehát elkezdtem nézni, ugye nagyon-nagyon sok olyan gyermek van, a gyermekeket akartuk mindenféleképpen támogatni, aki segítségre szorul. De amikor felmegy az ember, ez olyan, melyik ujjamat vágjam le, csúnyán szólva, és folyamatosan olyan jelek jelentek meg, ami lehet, hogy egy kicsit spirituális szívkövecske és szívek, és

0: hozni. Itt úgy beszéltük meg a kommunikációs hölgyel, hogy plüssöket, babákat, kisautókat, társasjáték, olvasókönyv, színező, ha használt is, akkor is nyilván tisztán érkezzen és használható állapotban, illetve sok új játékot is kaptunk egyébként. Mi ezt összegyűjtjük, van egy hely, ahol tudjuk gyűjteni, és most, ha minden igaz, jövő hét kedden el is fogjuk vinni, mert már egy jó nagy mennyiségű adag összegyűlt, és akkor most azon vagyunk, hogy a szerződést meg tudjuk kötni, mert egy következő nagy gyűjtést szeretnénk szervezni nekik, mert eszközökre lennének szükségük, a bútorok, a függönyök, minden más egyéb, hogy egy kicsit otthonosabbá tudják tenni ugye a kórházi szobákat, mert sok gyermek van, aki heteket, hónapokat vagy éveket töltött a kórházba, illetve ott is nagyon sok gyermeket ott is hagynak, tehát szülő nélkül vannak, és ezért gondoltuk azt, hogy mindent, amit meg tudunk tenni ennek érdekében, megteszünk, és tényleg nagyon hálás és büszke vagyok, mert az egész városunk jön, sőt, városon kívül is, de hát ugyanúgy Délegyházáról, Taksonyról, Dunaharasztiról, és bocsánat, ha valakit kihagytam, de tényleg mindenhonnan Pestről is érkeznek segítségek, támogatások, úgyhogy próbálunk mindenkin segíteni.
1: A közösségi felületeteken láttam, hogy sétákat szerveztek. Ennek mi a célja tulajdonképpen?
0: Ezek minden hónapban vannak, közösségi séták, általában csütörtöki napra esnek, 6 órától indulnak, Dunavarsány is környékén, közösséget szeretnénk építeni. Tenni egy lépést önmagunkért, mindenki másért, akikért ki szeretnénk állni, és itt fiatalok, idősek, egyedül, családdal, baráttal, de minden hónapnak van egy tematikája, itt is gyűjtünk, vagy itt is éppen fogunk majd kövekre festeni, rajzolni, novemberi hónapra, amit ki szeretnék emelni, ott meleg ruhákat fogunk gyűjteni gyerekeknek, felnőtteknek, akikre, illetve állatoknak is. Karácsonyra is minden hónapban készülünk egy ilyen sétával, tulajdonképpen önmagunkért, a közösségünkért, és aki szeretne segíteni, azokért.
1: Augusztusban mi a tematikája, és mikor lesz, ha már tudjuk pontosan?
0: Igen, augusztusban 8-27-én csütörtökön 18 órakor lesz, még a pontos helyszínt még egyeztetni fogjuk, itt is gyűjtjük továbbra is a kórházban lévő gyerekeknek az ajándékokat, tehát ott is egy ilyen gyűjtő csomópont lesz, illetve itt kövekre szeretnénk kedves üzeneteket rajzolni, egy szív alakú nagy követ szeretnénk jönni, és mindenkinek, amit úgy érzi, hogy erőt ad és segít neki, egy kedves üzenetet ráírni vagy rárajzolni.
1: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Megyesi Melindával.

0: Itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Megyesi Melindával, az Élethajó Egyesület vezetőjével beszélgetünk a szervezetről, hogyan működnek, hogyan lehet hozzájuk csatlakozni, mi az aktuális projektjük, amin dolgoznak, hogyan segítenek, és itt a beszélgetés alatt nekem az rajzolódik ki, hogy ez igazából rengeteg munka, és ahogy említetted, neked családod is van. Mindemellett neked hogy jut időd erre, vagy hogyan néz ki egy napot például?
3: Hát a gyerekek iskolába járnak, ugye a férjem dolgozik, hát ők kellenek hozzá. Más különálló segítségünk nincsen, tehát ők így születtek bele, hogy mindent magunknak kell megoldani. Vannak még nagyszülők, de ők is dolgoznak, van, aki távolabb él, szeretik csinálni. Tehát a gyerekeknek óriási nagy példamutatás, egy személyes példát elmondanék, egy ma reggelit. A mellettünk lévő hölgy egy fehér Oroszországból származó hölgy, aki a szomszédunk. Sajnos egy hónappal ezelőtt nagyjából meghalt a férje. Ők nagyon sokat dolgoztak, keveset találkoztunk. Nyilván őszinte részvételt nyilvánítottunk. Tudtam, hogy egyedül van, mert itt Magyarországon nincs senki hozzátartozójuk. Kérdeztem, hogy tudok-e segíteni. Most sikerült eladni a házát és elköltözik, de viszont segítség nélkül maradt. Felajánlott ez a hölgy nagyon-nagyon sok mindent, függönyöket, játékokat, nagyon-nagyon sok dolgot felajánlott a kórháznak, illetve most egy jótékonysági vásárt is fogunk egyébként csinálni jövő héten, és nyilván mentünk neki segíteni, és a kislányom rajzolt neki egy egész nagy zsák baribárányt kaptunk, és gondolta, hogy így akkor Svetlana szereti, és anya, hogy rajzolhatok-e neki. Hát rajzolt egy nagyon aranyos kis, tényleg megható volt, egy báránykát, szívecskét, virágot, odaírta neki, hogy jó utat, mert nyilván teljesen újra kell kezdeni az életét, közel 60 évesen, tehát nem könnyű. És átjött és majd megköszönte neki, és mondta, hogy honnan tudta. Hát mondtuk, hogy gondoltuk a zsákból, ugye, hogy a sok bárányka, és elsírta magát, és megható volt. És itt van az a pont az életünkben, hogy nem kell csodákat tenni, nem kell világsztároknak lenni, hanem annyira odaölelte magát, szinte mindenét eladott, elajándékozott, tehát tényleg újra szeretni az egészet, de mondta, hogy ez a rajz, ez most annyit segített neki, hogy valami hihetetlen.
2: Tehát tulajdonképpen a környezetünket kell észrevenni, hogy igen, ott mindig van olyan ember, akinek segíteni lehet, de még nem kaptam kérdést, vagy nem kaptam választ arra a kérdésemre, hogy ezt lelkileg, meg erővel, hogy te hogy tudod csinálni?
3: Hát foglalkozom én magammal sokat, amit nyilván az élet tanított rá, hogy úgy tudok segíteni másoknak, ha elsősorban én se szorulok segítségre, és önmagamat is fejlesztem, és foglalkozok magammal, az én időt saját magammal töltöm el. Én minden reggel 4:30-kor fölkelek, légzek, meditálok, elmélyülök, nagyon sok könyvet olvasok, képzem magam, pihenek, tehát nem ez a 0-24-be pörgök, és kevés a 24 óra, nem kevés, mert próbálom úgy beosztani, hogy jusson mindenre. Tehát mérlegelem azt, hogy nincs az a pénz, hogy a családomat háttérbe tereljem. Próbálom azt is egy kicsit egyensúlyba, balanszba tenni, hogy nekik is meghagyjam azt, tehát gyerekek, és soha semmit nem erőltetek rájuk, de szerencsére szeretik a meditációt, a légzést, tehát vannak olyan mentális eszközök, amit tudják, hogy le tudják vezetni azt a fajta hisztit, rossz kedve, tudom, hogy éhes vagyok, feszült vagyok, nem, tehát ez nagyon fontos, mert sok felnőtt se tudja, tanuljuk nyilván, és fejlődünk, én engem ez nagyon-nagyon éltet és inspirál.
2: Ezt fantasztikus hallani, és szerintem ez egy jó üzenet is az embereknek, mert néha tényleg azt érezzük, hogy nem elég 24 óra, hogy legalább 30-ból kellene állni a napnak, és én pont ezért kérdeztem erre rá, mert azt gondoltam, hogy amennyi mindennel te is foglalkozol, hogy valószínűleg akkor reggeltől estig pörögsz, de ezek szerint ezt másképp is lehet csinálni, és ez egy fantasztikus dolog, lehet ebből is tanulni, lehet egy másik beszélgetést megérne egyébként, ez, hogy akkor ezt hogyan is kellene csinálni. Ami eszembe jutott még, mert sajnos most már nincsen sok időnk, de arról még szeretném, hogy beszélgessünk egy kicsit, hogy kik azok, akik hozzátok fordulhatnak. Mi az a jövőbeni vízió, amit te az élethajóval szeretnél elérni?
3: Hát igazából mindenkinek szeretnénk segíteni, hajléktalanokkal, fogyatékkal, élőkkel, gyerekekkel, idősekkel, az időseknek is én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükségük van egy jó szóra, egy kedvességre, tehát elmentünk mi is Jófokra nyaralni, megnéztem, hogy van-e ott, találtam egy máltai szeretett idős otthon, felhívtam, a hölgy egy kicsit furcsán lotta, mert hogy olyan, mert még nem találkozott, mert hogy lélekhajókat vittem oda az időseknek, illetve a dolgozóknak, a családommal, tehát teljesen nyitottak, és nagyon élvezik ezt a dolgot, és olyan jó volt velük elbeszélgetni, és látni azt, hogy ott is könnyeket csalhatott az ember a jó értelemben, és oda jöttek, megölelték, és köszönték, és beszéltek arról, hogy ők hogy kerültek ilyen helyzetbe, és ott a hölgy is mondta, hogy nagyon-nagyon jó hatással, olyan gyönyörű szép messenger üzenetet kaptam tőlük, és sok szívecskét, hogy milyen jó, szóval sokszor egy jó szó is.
2: Még annyit mesélj el a hallgatóinknak, hogy mi ez a lélekhajó. A
3: hajókat hajtogatunk, és ezt lélekajándékoknak neveztük el, és így lélekhajó neki a neve, kedves üzeneteket is írunk rá. A gyerekek, akik nem tudnak írni, ők rajzolnak is rá sokszor, illetve most egy fehér szívecskét találtunk ki, aminek a béke, az elfogadás és a tiszta szándék, az emberi jóság, úgyhogy most már szívecskéket is csinálunk, fehér szívecskéket, és arra is kedves üzeneteket írunk, ami elfér egy kis pénztárcába, zsebbe, bárhol, hogy emlékeztessen minket.
2: Igen, és ezúton is szeretném neked megköszönni az én lélekhajómat, mert én is kaptam, és ha megengeded, akkor felolvasnám, hogy köszönöm. Mi van az én kis szívecskémen, amit kaptam. Együtt többre vagyunk képesek, és azt gondolom, hogy ez egy tényleg igaz mondat. Rá van írva például erre a kis hajóra, hogy higgy magadban. És ezeket az üzeneteket annyira ritkán kapjuk meg, és annyira ritkán találkozunk vele, és én ezt őrizni fogom.
3: Köszönöm.
2: És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy tudtunk erről beszélgetni, és rengeteg kérdésem lenne még, úgyhogy remélem, hogy a későbbiek folyamán újabb nagy projekteknél tudunk még beszélgetni, és még inkább megismerni titeket, mert egy fantasztikus közösség vagytok. Megyesi Melindával beszélgettem, köszönöm szépen.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Egy rajz, egy kedves üzenet, egy apró figyelmesség. Elsőre talán jelentéktelennek tűnnek, mégis képesek reményt adni azoknak, akiknek éppen erre van a legnagyobb szükségük. Ahogy hallhattátok, az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület nem csak adományokat gyűjt, hanem kapcsolatokat épít emberek között. Önkénteseket keresnek, együttműködnek civil szervezetekkel, kórházakkal és közösségekkel, és azt vallják, együtt többre vagyunk képesek, és mennyire igazuk van. Hogyha ti is szeretnétek esetleg csatlakozni, vagy egyszerűen csak kíváncsiak vagytok a munkájukra, akkor keressétek az Élethajó Értékőrző Háló Egyesület közösségi oldalát, ott minden további információt megtaláltok. Ezt a műsort pedig vissza tudjátok hallgatni a www.lakihegyradio.hu weboldalon a hangos archívumban. Köszönöm a figyelmet, Petyko Ági vagyok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.
0: FM 107.
1: Lakihegy Rádió.

0: közönség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatáson. Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szentmiklósi tanösvény. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. 2026. augusztus 11-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika.
4: A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatáson. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseményen egyebek mellett a Dunaparti fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már a tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyoggyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
5: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelent.
4: Sokat tehet a lakosság a szúnyogok elszaporodása ellen. Tóth Pál hozzátette, a szakemberek szerint az egyik leghatékonyabb megelőzési forma a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok elsősorban az állóvízben rakják le petéiket. Érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a kerti vödröket, hordókat és egyéb vízgyűjtő edényeket, valamint gyakran cserélni a vizet az itatókban és a virágalátétekben. Fontos a vízelvezető árkok és ereszcsatornák tisztán tartása is, hogy ne alakuljanak ki kisebb vízfelületek. Kiemelte, a közösségi és az egyéni védekezés egyaránt hozzájárulhat a szúnyogártalom mérsékléséhez.
5: Itt gondolok arra, hogy például a pangóvizeket meg kell szüntetni. Tehát ha locsoljuk a virágokat és marad a virág alatt egy kis víz, azt jobban járunk, hogyha 7-8 naponta mindenképpen kiöntjük, már csak azért is, mert körülbelül ez az időszak 7-8 nap az, ami alatt kifejlődik egy-egy ilyen szúnyoglárva. Én ezért is tartom fontosnak, hogy most ezt a lakosságnak elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy próbáljunk meg közösen pangóvizeket szüntessük meg.
4: Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szent Miklósi tanösvény. Az ingyenesen letölthető digitális vándor applikáció a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi játékos feladatokkal, úgynevezett e-tanösvényeken keresztül. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a digitális vándor különlegessége, hogy a látogatóknak a túra során különböző feladatokat kell teljesíteniük, így élményszerű módon ismerhetik meg a helyszín természeti értékeit. Az alkalmazásban a felhasználók részletes információkat kaphatnak a Sziget-Szent miklósi úszóláp élővilágáról, természeti sajátosságairól és különleges ökológiai értékeiről. Kiemelte, a feladatokat úgy alakították ki, hogy azok minden korosztály számára érdekesek legyenek, így az alkalmazás az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínál. A digitális vándor applikáció elérhető az okostelefonos alkalmazás áruházakban.
6: GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt és kiválasztja a Szigetszent Miklósi úszóláp tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz, legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni.
4: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Szigetszentmiklóson. Ismét működnek a hálózati vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Szigetszentmiklóson. Erről az Arias Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Szigetszentmiklós polgármesterével történt egyeztetés követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Arias Nonprofit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Betyárvilágot idéztek fel a néptánctáborban Halásztelken. Negyedik alkalommal rendezte meg néptánctáborát a Bocskai István Református Oktatási Központ Halásztelken. A július 7-e és 13-a között megtartott táborban 62, 6 és 13 év közötti gyermek vett részt. Az idei program középpontjában a betyárvilág állt. A gyerekek történeteken keresztül ismerhették meg a híres magyar betyárok életét, miközben betekintést kaptak a korabeli viseletek, használati tárgyak és kellékek világába is. A néptánc foglalkozások mellett kézműves programok és hagyományőrző játékok is várták a résztvevőket. A gyerekek a többi között csülközésben, karikás ostorozásban, métázásban, számháborúban és állomásos játékokban mérhették összetudásukat. A tábor péntek kizárásaként a résztvevők bemutatták a hét során elsajátított táncokat és produkciókat zenekari kísérettel. Étel és italfelajánlásokat várnak a Ráckevei Summerfest közösségi vendégségéhez. Az esemény a Ráckevei Szent István tére lesz, amelynek célja, hogy a fesztivál fellépőit és látogatóit barátságos vendéglátással fogadják. A szervezők a nyári melegre tekintettel elsősorban nem romlandó ételeket és zárt csomagolású frissítőket várnak. Hűtést igénylő, illetve krémes készítményeket nem tudnak fogadni. A felajánlásokat a rendezvény napján 17 óra 30 és 18 óra között lehet leadni a Szent István téren a kijelölt fogadóasztaloknál. A szervezés megkönnyítése érdekében a felajánlási szándékot előzetesen is jelezni kell a szervezés kukac@akmk.ráckeve.hu e-mail címen.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Nyerni tudott a lengyelországi European Tour selejtező három versenyének egyikén Szigetszentmiklós egyszeres magyar bajnok dárcjátékosa Jeljuszki György. A térségi sportoló a háromból a második megmérettetésen diadalmaskodott, és ezzel jogot szerzett magának, hogy a PDC európai versenysorozatának bázeli állomásán a legjobbakkal mérhesse összetudását szeptemberben. Jeljuszki György elmondta, nagyon jól tudta irányítani a meccseket, és amikor nagy szükség volt rá, akkor dobta meg magát. Hozzátette, a menetelés során 5-1-ről is kellett fordítani a 6-5-re, és amikor ezt a bravúrt véghez vitte, az nagy lendületet adott egészen a döntőig.
7: Sokkal jobban tudtam kezelni a döntőhelyzetben a nehéz szituációkat, és voltak olyan mérkőzések, amiket én irányítottam, és tudtam új pontokat rakni a mérkőzésbe, amikor kellett erősebben legyeket tudtam hozni. Volt olyan mérkőzés, hogy nem csak a döntőre, majd például, hogy 5-1 mérkőzés, és onnan tudtam visszajönni. Vagy a mergélyeket mozgatott meg bennem, de hát nagyon nagy feladat volt, de Istennek azt is sikerült jól venni ezt a feladatot, és hát én már ezek a dolgok most olyan motivációt, olyan energiát adtak, amit vittek előre.
4: Kikapott az FTC második csapatától a DMTK a labdarúgó NB3 délnyugati csoportjának második fordulójában. Az idegenben játszott Dunaharaszti az első félidőben hátrányba került, és hiába támadta végig a fordulás után a második játékrészt, végül a hajrában az FTC tudott még egy gólt szerezni, így 2-0 lett a végeredmény. A DMTK ezzel továbbra is 0 ponttal áll, és két forduló után az utolsó előtti a tabellán. Ugi Márk vezetőedző elmondta, tanulniuk kell ebből a meccsből, és reméli, hogy hamarosan rátalálnak a győzelem felé vezető útra, mert nem szeretné, ha beragadnának az első pár fordulóban.
3: Időjárás.
4: Szerdán is túlnyomóan derült napos száraz időre készülhetünk, az északi szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 28-36 fok valószínű. Csütörtökön is folytatódik a derült napos csapadékmentes idő, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. Hajnalban 12-22, délután 28-34 fok várható.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk ebben az órában. Még itt vagyunk veletek, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Hát nem sokára becsöngetnek az iskolákban, és hát lehet, hogy nagyon sok szülőnek. Mi még ugye ezt annyira nem tudjuk, mert még egyelőre nem iskolások.
3: Még most maradnak az oviban, igen.
2: Igen, de hogy nagyon sok szülőnek, hát így a hát a közepére ők nem kívánják azt, hogy biztos, hogy lesz ugye évelején fogadóra, szülői értekezlet, időnként igen. Van, és szerintem itt is hát valahogy ketté oszlik ez, hogy valaki nagyon szereti, és viszi a jegyzetfüzetét, ez vagyok én, jegyzetfüzetét és
3: én
2: mindent.
3: Én is, mert hogy akkor jó átlátni, hogy milyen lesz. Általában nekünk egyébként úgy van, csak az első fél évet mondják el, hogy így milyen jeles napok lesznek, amire ilyen meg olyan ruha, meg hogy mit kell vinni, meg stb. Én is szeretem, viszem a jegyzetfüzetemet. Igen,
2: kapsz egy keretet az évről. Mondjuk nyilván nem tudom, hogy iskolában ez pontosan még hogy van, de hogy van a másik tábor, akik meg elmész helyettem, majd szóljál már, hogy mit mond. Már nekem
3: jegyzeted már neküld, hát a jegyzeteidet, igen. Mindig is voltak ilyen szülők.
2: Hogy mondjuk akinek mint tele 2-3-4 gyereke van, már pedig nálunk is az oviban például van olyan szülő, egyszerűen nem tudja kilogisztikázni.
3: Néha nehéz, igen.
2: Mi van akkor,
3: sokszor
2: ha
3: egy időben van igen.
2: Igen, jó, akkor ott van az apa, de akkor kivigyáz a gyerekre, vagy mi van akkor, ha tényleg már nem tudsz kivenni úgy szabad napot, szóval hogy azért nyilván ez egy összetett kérdés, viszont Olaszországban úgy néz ki, hogy eléggé szigorítják ezt a dolgot, már azt az esetet, hogyha valaki nem megy el, mert hogy pénzbüntetést kapnak szeptembertől, és nem, hogy kaphatnak, ez már megvan, hogy kapnak szeptemberből,
3: igen,
2: azok a szülők.
3: Igen, 20 és 60 ezer forint körüli összegről beszélünk. Az nem annyira kevés azért.
2: Igen, ugye azok, akik nem mennek el a fogadórára. És hát nagyon érdekes, mert ahogy olvassuk itt a cikket, itt is egyébként ketté oszlik a tömeg, hogy ki melyik táborba van, mert van, aki abszolút egyetért ezzel, mondjuk aki egyetért ezzel, az inkább a pedagógus, aki viszont ugye kevésbé, azok meg ugye a szülők. Mert tényleg ez nekem szerintem, számomra ez azért egy bonyolult kérdés, mert nyilván meg, tehát van olyan indok, ami szerintem nem feltétlenül jelenthetni azt, hogy most akkor neki tényleg pénzbüntetést kell, tehát nem jogos.
3: Igen, igen, van egy-két olyan indok, de ugye a szülői értekezlet ez nem ide tartozik, azt szerintem továbbra is, aki akarja, az kihagyhatja, tehát hogy nyilván azt nem kötelezik, itt inkább nyilván a fogadóra, szerintem ez sok esetben akkor, ha valami probléma van ugye a gyerekkel. Legalábbis általában az én szüleim például nem nagyon jártak fogadóórára, mert én is múltkor egyébként az óviba kértem időpontot az óvónénitől, de igazándiból nem volt semmi probléma, csak mindegy, kicsi még a gyerek, óvodás, egy-két apróságot azért úgy meg kellett beszélni, de nem volt nagy probléma. Viszont ugye iskolában szerintem, amennyire én visszaemlékszem, mármint úgy saját tapasztalat volt, hogy tudod, volt egy-két olyan osztálytársam, aki azért olyan problémásabb volt, tehát mondjuk rosszalkodott, visszabeszélt a tanárnak, hát nem volt jó a magatartása, na azért nekik a szüleiket behívták. És akkor nyilván gondolom ez ilyen esetre vonatkozik, amikor nem működnek együtt az iskolával. Tehát lehet, hogy éppen nekik lenne egy tanácsuk, hogy mondjuk vizsgáltassák ki a gyereket, vagy egyszerűen csak beszéljenek a fejével, hogy mondjuk így nem viselkedünk más gyerekkel, vagy stb. Tehát így ilyen apró dolgok.
2: Ez egy nagyon összetett kérdés szerintem, és nem lehet általánosítani, de simán lehet, hogy például igen, az a gyerek, aki nagyon rosszul viselkedik rendszeresen, ott otthon nincs minden feltétlenül rendben, és hogyha otthon nincs feltétlenül rendben, akkor lehet, hogy a szülő mondjuk valóban kevésbé nyitott arra, hogy állandóan fogadóórára járjon.
3: Igen, és ez mégis ugye ezt örökkörforgás.
2: Szeretnék ugye erősíteni, hogy már pedig, de mégis. Hát nem tudom, hogy itthon ehhez mit szólnának, el sem tudnám képzelni, hogyha ezt így bedobná mondjuk a kormány, hogy ilyen van, azért szerintem a magyarok ezt azért úgy nem annyira fogadnák jól.
3: Hát az olaszok se fogadták sem. Azért annyira nagyon jól. Egyébként ott pont írja egy tanárnő, hogy szerinte, akik nem veszik komolyan ugye a gyerekeknek az iskolai életét, azok nem fognak a hozzáállásukon azután sem változtatni, hogy majd mondjuk kapnak egy számlát, hogy ezt meg ezt fizess be. Hát igen. Maximum befizetik, aztán jól van továbbra is, csinálják a saját dolgukat.
2: Valóban. Lehet. Meg egyébként ugye az is kérdés, mert nyilván erre is vannak szabályok, hogy azt a pénzt például akkor az intézmény mire költi, meg azért hát csak úgy nem lehet pénzt fedegetni be. Amúgy azt írják a szakemberek, hogy három, nem is kettő, három markánsan eltérő kategóriába sorolhatók a szülők. Vannak a láthatatlanok, akik szinte teljesen magukra hagyják a gyerekeket az oktatási rendszerben. A második csoportba azok tartoznak, akik nem teljesen közömbösek a gyermekük tanulmányait illetően, de különböző okokból nem tudnak olyan olyan mértékben bekapcsolódni, mint kellene, illetve hát ugye azok, akik maximálisan ott állnak a gyerekek mögött, nyilván nem ők azok, akiket szankcionálnak.
3: Igen, ez olyan rossz, hogy sajnos belőlük van a legkevesebb. Egyébként úgy emlékszem vissza, hogy nálunk azért így, ahogy így gondolkozok mindjárt a szülőket, tehát hogy azért úgy megjelentek, a többség ott volt, de mindig volt tényleg egy ilyen 3-4 úgymond láthatatlan szülő. Akit így úgy nagyjából tudtál, hogy most kinek lehet az anyukája, amikor így véletlenül látod, de hogy annyira el voltak így tűnve, és tényleg nem nagyon izgatta őket, vagy egyszerűen lehet, hogy csak egyéb elfoglaltság miatt abszolút nem akartak részt venni így az iskolai életben.
2: Igen, de egyébként
3: de vannak ilyen szülők.
2: Megragadtad itt a lényeget, hogy tök érdekes, mert én eddig valamiért szülői értekezleten gondolkoztam, és valóban igazad van.
3: Nem, ez fogadóra.
2: Igen, igen, az megint egy másik kérdés, mert ugye a szülői értekezlet az tényleg egy csoportos alkalom, ott általánosságban beszélnek, igen. Sőt, egyébként
3: az fura lenne kötelezni azért. Igen. Mindig. Bármennyire is tényleg ajánlott, de ha mondjuk valaki nem tud elmenni, hát akkor odaadja a jegyzetét, hogy mit tudom én, mi lesz, mikor a másik anyuka, apuka.
2: Hát meg a mai világban ugye van egy Facebook csoport, zárt csoport, van, aki például...
3: Van, aki lefotózza akár,
2: azt, igen, és akkor feltöltjük, tehát hogy az oké. Egy fogadóra mondjuk az, abban azért érdekes, hogy valaki nem megy el, mert hogy ott privátban leegyeztetitek az időpontot, tehát ott nem az van, hogy hát igen, na akkor szeptember 13-4 óra, aki tud, jön, aki nem, hanem neked mikor jó, szülőnek mikor jó, tehát hogy az ráadásul nem is egy olyan
3: meg ott
2: alkalom.
3: Az egy privát alkalom, és ott konkrétan a te gyerekedről igen. van szó. De lehet, hát hogy van szerintem. Olyan, amikor mondjuk két szülő van ott, mert mondjuk esetleg valami probléma van két gyerekkel, vagy így egymással van problémájuk, de az is egy fogadóra, és gondolom itt a probléma, amikor az iskola ezt felajánlja, hogy de kéne egy ilyen alkalom, és a szülő azt mondja, hogy nem akarja. És hogy hát, esetleg nagykor jön a büntetés, mert hogy nem együttműködik így az iskolával, vagy a tanárnővel, tanárral.
2: Ha mondjuk az tényleg érdekes egyébként, tehát hogy azért nyilván én a magam fejével tudok csak gondolkodni, de ha már különbe hívnak egy fogadórára a gyerekem miatt, akkor
3: hát már gondolhatod, már... hogy általában olyankor valami nem túl pozitív dolog miatt hívnak be. Tehát a fogadóra az nem éppen azért van, mert hogy jaj, minden rendben a gyerekkel, hát ezért nem fogunk egy időpontot kérni, hanem hát ha valami van, vagy ő csinált valamit, vagy az is lehet, hogy csak vele csináltak valamit, és azt lehet beszélni.
2: Hát minden esetre én azt látom, hogy ha be kellett egy ilyet vezetni, hogy azért ezzel Olaszországban van baj. Tehát, hogy akkor ezek szerint tényleg inkább az a jellemző, hogy nem mennek be a szülők a fogadóórára. Hát az, hogy most pénzbírság miatt akkor valaki azt mondja, hogy na jó, akkor bemegyek, hát nem tudom, meg az is olyan
3: ez is fura, hogy csak azért bemegyek, mert ne kelljen fizetnem, nem azért, mert érdekel egyébként a gyereknek a sorsa. Igen. Tehát, hogy ez is azért olyan kettős.
2: Igen, meg most gondoljunk már bele, hogy az, aki amúgy nem menne el, és csak ezért elmegy, most attól, mert ott kap egy fejmosást idézőjelben.
3: Na, mennyire fog érdekelni,
2: igen. Nem lesz pálfordulás szerintem, hogy akkor ott megvilágosodik, nem tudom. Minden esetre kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogyha mondjuk ezt itthon bevezetnék, hogy pénzbírsággal büntetnénk, ha nem.
3: Ezért lenne felháborodás itthon is.
2: Biztos, persze. Hát itthon az, ami kötelező, vagy az, ami ajánlatos, hát csak nézzük meg, hogy sokan ugye felháborodtak attól is, hogy egy kisebb takarékosságra intette őket a kormány, és azért volt az az a csak azért is, mint egy rossz
3: gyerek. És egyébként
2: gyerek.
3: Néhány nap volt.
2: Igen, igen. Megmondom őszintén, ha már itt tartunk, hogy nekem inkább pont jó érzés volt, hogy együtt tudtunk közösen valamit tenni, és sikerrel jártunk. Nekem
3: igen,
2: jó érzés,
3: igen,
2: hogy
3: igen,
2: én is hozzájárultam
3: volt.
2: Ahhoz, hogy mondjuk az utolsó blokkot Pakson ne kelljen. Most, hogy igaz, nem igaz, hogy én nem tudom, de érzésileg
3: nem
2: jó.
3: Tudjuk, de ez egy jó érzés
2: igen,
3: volt, igen.
2: Igen, igen.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.
4: Hallott, tesó? Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süss fel nap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
2: És Somogyi Betty, sziasztok!
3: És szokásunkat megtartottuk, jó szokásunkat, hívtuk hazai Tímeát, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársát, aki hétről hétre beszámol nekünk a dunaharasztiakat érintő aktualitásokról. Így itt van velünk a vonalban. Szia Timi!
2: Szia!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
3: Most is egy csokorra valót szedtünk össze, van itt minden, lesz majd a búcsúról is szó, de egy ilyen kis színes játékról is, ami majd egy alkalmazásban van, erről is mindjárt beszélünk, de kezdjünk egy kicsit komolyabb témával, mert hogy olvastuk a közösségi oldalon is, hogy az energiagazdálkodási intézkedéseket természetesen Dunaharaszti is figyelembe veszi, sőt, hát ennél jóval többet tesz a város, beszéljünk erről egy picit.
4: Igen, ennek kapcsán egyébként kérjük arra a harasztiakat, ez a környezet tudatosságnak az a része, amiért szín apró lépés, talán egy negyed óra ügyintézést kell hozzá megtenni, hogy az ember a laptopján vagy a telefonján ír egy e-mailt. Arról van szó, hogy egy csomó mindent el tudunk már intézni elektronikusan is. Kell hozzá egy ügyfélkapu. Tehát a DAP alkalmazás egyébként nagyon sok mindenre alkalmas már. Például akkor, amikor a hivatal valamilyen hivatalos levelet küld nekünk, akkor nem muszáj, hogy ezt nekünk bedobják a postaládánkba, és akkor ott bár most az jutott eszembe, hogy elázik az esőtől, bár elázna az esőtől.
2: De egyébként igen, hát igen.
4: Postaládánba már nagyon, nagyon jó lenne, de hogy ez ugye elfelejti az ember, kibontja, nem bontja, lerakta az előszobába, hova tettétek, stb. Úgyhogy ennél egyszerűbb és környezettudatosabb és papírmentesebb, hogyha az ügyfélkapunkon keresztül kapjuk meg a hivatalos okiratokat, nem csak okiratokat, hanem egyáltalán iratokat, hivatali levelezés, ez lehet bármi, ami az önkormányzattal kapcsolatos, és ön nem beszélve arról, hogy utána is lehet keresni, ugye ezeket le lehet menteni a tartós tárba, ha szeretnénk, hogy ne vesszen el az adott dokumentum. Arra kérünk mindenkit, dunaharaszti lakosokat, hogyha lehetséges, akkor az ügyfélkapun keresztül kérje a hivataltól, hogy az ügyfélkapun keresztül kérje ezeket az iratokat. Egyetlen e-mailre van csak szükség, bármelyik irodába, én most például azt mondom, hogy amit én is kapok ugye a postaládámba, akár a helyi adókkal kapcsolatos dolgok, akár a bármilyen értesítés, ami a polgármesteri hivataltól érkezik hozzá, mint dunaharaszti lakoshoz, hogyha én írok egy rövid e-mailt az adott irodának, akkor onnantól kezdve a DAP alkalmazásban ügyfélkapun keresztül tudom nyomon követni ezeket az intézkedéseket. Ugye akinek nincs ügyfélkapuja, az pedig először el kell menni egy kormányablakba, és akkor ott lehet kérni. Tényleg pillanatokon belül meg lehet ezt oldani, és el lehet intézni. És még egy érdekes lehetőség van. Néha érdemes

0: keresztül az hivatalos iratokat, hanem egyéb más hatóságoknál is be lehet jelölni ezt. Úgyhogy kevesebb papír, kevesebb boríték, környezettudatosabbak vagyunk, papírmentesek is vagyunk, mi magunk is. Én egész biztos, hogy csak azért szeretem jobban ezeket az elektronikus ügyintézéseket, mert évekre visszamenően is el lehet tenni azokat a fontos dokumentumokat, amelyek akár bizonyító erejűek is, mondjuk egy adóbefizetésnél.
1: Abszolút érthető egyébként, igen. Maradjunk még egy picit a komolyabb témáknál, mármint, hogy utána is komoly témáról beszélgetünk, de azért mégiscsak egy kicsit lazább, mert hogy 4 nappal ezelőtt szintén a közösségi oldalán, Dunaharaszti Város közösségi oldalán, hivatalos oldalán lehetett olvasni favizsgálattal kapcsolatban, fakivágással kapcsolatban. Ez azért is jó, hogy így megfogalmaztátok, és kérlek szépen, hogy majd itt is fogalmazlak, hogy miről van szó, mert hogy lehet, hogy vannak némi félreértések a fejekben, így fakivágásokkal kapcsolatban, és jó azért ezt néha rendbe tenni.
0: Hát az első, amit szeretnék leszögezni, hogy mindenki rettenetesen érzi magát, amikor ki kell vágni egy fát. Akár a saját kertünkben van erről szó, nem beszélve arról, hogyha közterületen, hiszen pontosan tudjuk, hogy több évtized alatt nő meg akkorára egy fa, hogy a lombkorona hűsít, árnyékot ad, tárologtat, tehát tényleg azt mondhatom, hogy a csapból is az folyik, hogy vigyáznunk kell a fáinkra. Elkerülhetetlen sokszor mégis, hogy mi inkább azt mondjuk, cserélni kell. Facsemetéket tudunk csak ültetni azokra a helyekre, ahol közterületen, kényszerűségből ki kell vágni egy-egy fát. Hamarosan, egyébként augusztus végén lesz majd pontosan a fakivágásnak az időpontja. Ezt egy úgynevezett minősített favizsgáló nézi meg, az adott törzseket, fatörzseket, hogy elkerülhetetlen-e, vagy megmenthető-e a fa, tehát elkerülhetetlen-e a fa kivágása, vagy még megmenthető. Például egy korona ihítással, vagy valamilyen olyan gyógyszeres beavatkozással, a fáknak is vannak doktoraik, a fákat is lehet gyógyítani. De vannak olyan nagyon-nagyon idős betegfák, amelyeket sajnos már nem lehet megmenteni. Dunaharaszti környékén egyébként rengeteg nyárfa van, és az egyik sajnos leginkább betegségre hajlamos fafajta az a fekete nyár, amelyek őshonosak ugyan, és nagyon gyorsan növekednek, de az idős egyedeknél sajnos gyakori a korhatás, az odvasodás, a gyökérzet, a törzs és a koronának a szerkezeti állapota, az sajnos több esetben már olyan állapotba kerül, hogy nem lehet más csinálni, csak muszáj kivágni. Amikor a minősített favizsgáló szakember megnézi ezeket a fákat, arról természetesen jegyzőkönyvek készülnek, szakvélemény készül, és úgynevezett favizsgálati adatlap is készül, amelyeket egyébként mi közzétettünk a Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán, és az adott fákra is kitűzik ezt a szakemberek, hogy láthassák az emberek, hogy nem csak úgy adhok, egyik pillanatban azt gondolták, hogy azt ott ki kell venni egy fát vagy kettőt, jelen esetben egyébként 3 öreg, beteg, fekete nyárról van szó, a Pál László utca és a Máv alsó kereszteződésénél, amelyeket természetesen pótolni fogunk, és már azt is tudjuk, hogy keleti ostorfákat fognak oda ültetni majd a szakemberek. Ez egy ugyanúgy csekélyigényű, gyorsan növő fafajta, nagyon szép aranysárga őszi lombszíne van, és a madarak nagyon szeretik a termését. Igen, idő lesz, 10-20 év lesz, amíg megnőnek ezek a fák. Ugye Dunaharaszti minden évben több 1000 fát ültet egyébként, és locsoljuk is őket. Sajnos minden évben látjuk azt, hogy ahogyan a szakemberek erre előre föl szokták hívni a figyelmet, körülbelül a facsemetéknek a 20%-a sajnos a leggondosabb ápolás ellenére is nem ered meg. Ezeket aztán újra kell pótolni, tehát a fákkal, a zöld területtel való munka az egy folyamatos vizsgálat, értékelés, fa csemeted

0: beszerzés, és mindenki azért dolgozik, hogy Dunaharaszti zöld területe, zöld környezetünk az minél szebb legyen. Sajnos vannak olyan fák, amelyektől muszáj elbúcsúznunk, és egyébként olyan szép volt olvasni az embereknek a kommentjeiket is, hogy fájó szívvel gyászolják el ezeket a fákat. Voltak sokan, akik még gyerekkorukból fölhoztak emlékeket, hogy ott ő játszott azokon, azoknál a területeknél, emlékszik ezekre a fákra, amikor még a fák is fiatalabbak is voltak, és ő is fiatalabb volt. Hát a fák sem élnek örökké, sajnos a fekete nyárfa az egy olyan típusú fafajta, ami gyakran 70-80 éves korában már el kell tőlük búcsúznunk.
1: Igen, ezt szerintem fontos volt egyébként, hogy tisztázzuk, és köszönjük szépen, hogy ezt így részleteiben elmondtad, mert jó ezekről tudni. Ígértük, hogy egy kicsit lazább vizekre is evezünk. Egyrészt, ugye hát én is naponta szinte használom a Dunaharaszti DAP alkalmazást, és én is tapasztaltam meg, hát már egyszer meséltél is róla, hogy egy új kis funkcióval, szolgáltatással bővült. Erről is mesélj kérlek, meg hát nem mehetünk el amellett sem, hogy hát nem sokára már bizony augusztus 20-a haraszti búcsú.
2: Kezdődik a búcsú.
1: Ezekről még mesélj kérlek nekünk, Timi.
0: Igen. A DAP, ugye Dunaharaszti Város applikációja, a fejlesztő srácok, akik ezt az applikációt fejlesztették, teljesen ajándékba a saját maguk szórakozására is, és a város lakosságának örömet akartak szerezni, és létrehoztak egy játék menüpontot a DAP alkalmazáson belül, tehát hogyha elindítjuk a DAP-ot, és betölti a telefonunk a főoldalt, akkor a fő menüt, ott úgy nevezük, ugye ezt én is tőlük tanultam, hogy ez a csempe menü, ezt jobbra el kell suhintani, és akkor ott megjelenik a játékok menüpont, és hát ezeket a klasszikus játékokat lehet aknakeresőzni, meg akasztófázni, meg amőbázni, sudokuzni, és hát amíg az ember mondjuk a hívmegállóban áll, vagy a dugóban, azt nem ajánlom, egyébként csak akkor, hogyha buszon ül valaki, de akkor lehet egy kicsit szórakozni és játszani. Az amőba egyébként úgy van kialakítva, hogy egyedül nem lehet amőbázni, muszáj egy másik emberrel kapcsolatba kerülni ahhoz, hogy valamelyikünknek a telefonján el lehessen kezdeni játszani. Időtöltés, dugóban ülés, vagy csak valami fajta unatkozás kapcsán a nyár folyamán. Úgyhogy ezúton is nagyon köszönjük a fejlesztő csapatnak az ajándékát, és ajánljuk mindenkinek a DAP alkalmazást. Egyébként nem csak a játékok miatt, hanem tényleg ez megint az elektronikus ügyintézés miatt is fontos. A DAP-ban nagyon sok mindent megtalál, végtelenül egyszerűen néhány kattintással az összes hivatali telefonszámot, e-mail címet, a nyitvatartást be lehet jelenteni, akár illegális szemétlerakással kapcsolatos, hát most úgy mondom ezt, hogy felfedezéseket, tehát hogy arra is alkalmas a DAP, hogy egyszerűen egy kattintással, még fotóval és még GPS koordinátákkal is föltöltve már meg is a műszaki irodának az üzenet, hogy itt vagy ott találtunk illegális szemetet, és kérjük, hogy intézkedjenek. Nekünk nagy segítség ez, hiszen nem tudunk Dunaharaszti teljes közigazgatási területére mindenhol ördemeket állítani annak érdekében, hogy pontosan lássuk a város minden másodpercében, a város életének minden másodpercében, hogy mi történik. Aki szeretné a DAP-on keresztül, még ezt is be tudja jelenteni.
1: Tök jó, nagyon jó kis funkciók. Na és akkor búcsú, igaz, még egy picit odébb van, de szerintem már lélekben egyébként sokan készülünk rá.
2: Hát már nincs is olyan messze.
1: Igen, meg hát Dunaharaszti egyébként híres arról, hogy minden évben meg tudja lepni a közönséget. Most mivel abszolút készültök?
0: Hát most azzal készülünk, hogy ugye azt már megszokhatták a harasztiak, hogy a búcsú kétnapos, és már 19-én este elindul a színpadi programok is elindulnak, már azért a büfé is elérhető a színpad környékén, és este pedig retro diszkó van, hát ez óriási siker minden évben, és aztán a 20-ai búcsú, az pedig már valóban a nemzeti ünnepen folytatódik tovább, és most azzal lepjük meg a harasztiakat, hogy az augusztus 20-ai búcsút követő napon, augusztus 21-én pénteken este, ugyanúgy a búcsú színpadán, tehát a piac téren, 8:30-kor a Szájfel Szabad Madár koncert show érkezik Dunaharasztiba, amelynek a megtekintése ingyenes mindenki számára, aki szeretné hallani ezeket a nagyon nagy slágereket, amiket hát például az István a király rockoperából a Véres kardot hoztam, vagy a Szájfel Szabad Madár, ugyanígy, ami a koncertsónak a nagy programja, de elhangzik majd az Olái Bolyaféle Magyarország is, vagy az ismerős arcok zenekartól a Nélkülednek a slágere, Varga Miklóstól például az Európa című sláger, és akik jönnek és énekelnek, Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit 21-én, pénteken este 8:30-től a búcsúnak a piactéri színpadához, helyfoglalás érkezési sorrendben lesz.
1: Hát köszönjük szépen, hogy köszönjük. Akkor ezt is így picit így, hát már hogy is fogalmazzak, így belengedted nekünk, igen, de hát nyilván majd mi is még fogunk erről külön beszélgetni Bettivel is. Hazai Tímának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának köszönjük szépen az aktualitásokat, egy hét múlva majd újra keresünk.
2: Így van, köszönjük.
0: Én is köszönöm, hogy beszélhettünk. Szép nyarat mindenkinek. Sziasztok!
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban.
2: A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatáson. Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szentmiklósi tanösvény. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. 2026. augusztus 11-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: A szúnyoggyérítés is napirenden lesz a közmeghallgatáson. Augusztus 31-én közmeghallgatást tartanak Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseményen egyebek mellett a dunaparti fejlesztésekről, a szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, valamint a szúnyoggyérítés kérdéséről is szó lesz. Tóth Pál önkormányzati képviselő rádiónknak elmondta, a téma már a tavaly augusztusi közmeghallgatáson is napirenden volt. Hozzátette, az akkori tájékoztatón olyan szempontok is felmerültek, amelyek alapján érdemes lenne a biológiai szúnyoggyérítés irányába elmozdulni. Mint fogalmazott, a jelenleg alkalmazott kémiai gyérítés ugyan alacsony dózisban történik, de hosszú távon akár az emberi szervezetre is káros hatással lehet.
3: Hogyha a lakosság ezt megérti, akkor el fogja azt fogadni, hogy néhány kellemetlen szúnyogcsípés még mindig kisebb problémát okozhat, mint hogyha ilyen vegyszerekkel dolgozunk. Föntartva annak a lehetőségét, hogy amikor olyan havária helyzet alakul ki, amikor olyan probléma van, olyan nagy populáció van, akkor igénybe tudjuk venni. Tehát gondolok itt, hogyha egy nílusi láz, egy dengi láz elkezdene terjedni az országban jelentősen, akkor igénybe kellene ezt vennünk, hogy azt megelőzzük, mert az jóval nagyobb kockázat jelje.
2: Sokat tehet a lakosság a szúnyogok elszaporodása ellen. Tóth Pál hozzátette, a szakemberek szerint az egyik leghatékonyabb megelőzési forma a pangóvizek megszüntetése, hiszen a szúnyogok elsősorban az állóvízben rakják lepetéiket. Érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a kerti vödröket, hordókat és egyéb vízgyűjtő edényeket, valamint gyakran cserélni a vizet az itatókban és a virágalátétekben. Fontos a vízelvezető árkok és ereszcsatornák tisztán tartása is, hogy ne alakuljanak ki kisebb vízfelületek. Kiemelte, a közösségi és az egyéni védekezés egyaránt hozzájárulhat a szúnyogártalom mérsékléséhez.
3: Itt gondolok arra, hogy például a pangóvizeket meg kell szüntetni. Tehát ha locsoljuk a virágokat és marad a virág alatt egy kis víz, azt jobban járunk, hogyha 7-8 naponta mindenképpen kiöntjük, már csak azért is, mert körülbelül ez az időszak 7-8 nap az, ami alatt kifejlődik egy-egy ilyen szúnyoglárva. Én ezért is tartom fontosnak, hogy most ezt a lakosságnak elmondjuk, és felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy próbáljunk meg közösen, pangóvizeket szüntessük meg.
2: Interaktív módon is felfedezhető a Sziget-Szentmiklósi tanösvény. Az ingyenesen letölthető digitális vándor applikáció a természetjárást és a kulturális ismeretszerzést ötvözi játékos feladatokkal, úgynevezett e-tanösvényeken keresztül. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szentmiklósi irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a digitális vándor különlegessége, hogy a látogatóknak a túra során különböző feladatokat kell teljesíteniük, így élményszerű módon ismerhetik meg a helyszín természeti értékeit. Az alkalmazásban a felhasználók részletes információkat kaphatnak a Sziget-Szentmiklósi úszóláp élővilágáról, természeti sajátosságairól és különleges ökológiai értékeiről. Kiemelte, a feladatokat úgy alakították ki, hogy azok minden korosztály számára érdekesek legyenek, így az alkalmazás az egész családnak tartalmas kikapcsolódást kínál. A digitális vándor applikáció elérhető az okostelefonos alkalmazás áruházakban.
4: GPS alapon működik a rendszer, tehát ha valaki letölti a telefonjára ezt az applikációt és kiválasztja a Sziget-Szentmiklósi úszóláp tanösvényt, akkor elkezd sétálni az ösvényen, és egyszer csak felugrik majd az első kérdés, és akkor arra hát értelemszerűen meg kell tudni adni a helyes választ, de nem történik semmi akkor, hogyha esetleg helytelen lesz. Legfeljebb a játék jutalmaként kapható idézőjelben digitális jelvényt, azt egy kicsit később vagy több kérdés ismétlésével fogja tudni megszerezni.
2: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Ismét működnek a hálózati vizet használó közterületi automata öntözőrendszerek Sziget-Szentmiklóson. Erről az Arias Nonprofit Kft. Tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a döntés Sziget-Szentmiklós polgármesterével történt egyeztetés követően született meg. Az öntözőrendszerek a megszokott üzemrend szerint a hajnali és a késő esti órákban működnek, hogy biztosítsák a város zöld felületeinek és növényállományának megfelelő vízellátását. Az Arias Nonprofit Kft. Ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is takarékosan és felelősen használja az ivóvizet, valamint lehetőség szerint a kerti öntözést is a kora reggeli vagy késő esti időszakra időzítse.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Betyárvilágot idéztek fel a néptánctáborban Halásztelken. Negyedik alkalommal rendezte meg néptánctáborát a Bocskai István Református Oktatási Központ Halásztelken. A július 7-e és 13-a között megtartott táborban 62, 6 és 13 év közötti gyermek vett részt. Az idei program középpontja pontjában a betyár világát. A gyerekek történeteken keresztül ismerhették meg a híres magyar betyárok életét, miközben betekintést kaptak a korabeli viseletek, használati tárgyak és kellékek világába is. A néptánc foglalkozások mellett kézműves programok és hagyományőrző játékok is várták a résztvevőket. A gyerekek a többi között csülközésben, karikás ostorozásban, métázásban, számháborúban és állomásos játékokban mérhették összetudásukat. A tábor péntek kizárásaként a résztvevők bemutatták a hét során elsajátított táncokat és produkciókat zenekari kísérettel. Étel és ital felajánlásokat várnak a Ráckevei Summerfest közösségi vendégségéhez. Az esemény a Ráckevei Szent István téren lesz, amelynek célja, hogy a fesztivál fellépőit és látogatóit barátságos vendéglátással fogadják. A szervezők a nyári melegre tekintettel elsősorban nem romlandó ételeket és zárt csomagolású frissítőket várnak. Hűtést igénylő, illetve krémes készítményeket nem tudnak fogadni. A felajánlásokat a rendezvény napján 17 óra 30 és 18 óra között lehet leadni a Szent István téren a kijelölt fogadóasztaloknál. A szervezés megkönnyítése érdekében a felajánlási szándékot előzetesen is jelezni kell. A szervezés kukac@akmk.ráckeve.hu e-mail címen.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Nyerni tudott a lengyelországi European Tour selejtező három versenyének egyikén Szigetszentmiklós egyszeres magyar bajnok dartsjátékosa Jeyuszki György. A térségi sportoló a háromból a második megmérettetésen diadalmaskodott, és ezzel jogot szerzett magának, hogy a PDC európai versenysorozatának bázeli állomásán a legjobbakkal mérhesse összetudását szeptemberben. Jeyuszki György elmondta, nagyon jól tudta irányítani a meccseket, és amikor nagy szükség volt rá, akkor dobta meg magát. Hozzátette, a menetelés során 5-1-ről is kellett fordítani a 6-5-re, és amikor ezt a bravúrt véghez vitte, az nagy lendületet adott egészen a döntőig.
5: Sokkal jobban tudtam kezelni a döntőhelyzetben a nehéz szituációkat, és voltak olyan mérkőzések, amiket én irányítottam, és tudtam az új pontokat rakni a mérkőzésbe, amikor kellett erősebben legyeket tudtam hozni. Volt olyan mérkőzés, hogy nem csak a döntőre, mondjuk például, hogy 5-1 mérkőzés, és onnan tudtam visszajönni. Az agyamergiákat mozgatott meg bennem, és hát nagy feladat volt, de Istennek azt is sikerült jól lenni ezt a feladatot, és hát én már ezek a dolgok most olyan motivációt, olyan energiát adtak, amit vittek előre.
2: Kikapott az FTC második csapatától a DMTK alapdarúgó NB3 délnyugati csoportjának második fordulójában. Az idegenben játszó Dunaharaszti az első félidőben hátrányba került, és hiába támadta végig a fordulás után a második játékrészt, végül a hajrában az FTC tudott még egy gólt szerezni, így 2-0 lett a végeredmény. A DMTK ezzel továbbra is 0 ponttal áll, és két forduló után az utolsó előtti a tabellán. Ugi Márk vezetőedző elmondta, tanulniuk kell ebből a meccsből, és reméli, hogy hamarosan rátalálnak a győzelem felé vezető útra, mert nem szeretné, ha beragadnának az első pár fordulóban.
1: Időjárás.
2: Szerdán is túlnyomóan derült napos száraz időre készülhetünk, az északi szél több felén megélénkül, néhol megerősödik. Délután 28-36 fok valószínű. Csütörtökön is folytatódik a derült napos csapadékmentes idő, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. Hajnalban 12-22, délután 28-34 fok várható.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Taksonyban is.
2: Volt, ami volt, már régen elmúlt, bementem az emlékedet. Takatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky 1 Rádió, FM 107.
4: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadúó és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.